Yeah.

Szevasztok, szóval a Tilos Rádió. Rádió. Most ér benne véget az Optimál. Azonnal kezdődik az Orion. A kedves hallgatók. Tehát a Tilos Rádió műsorát hallják. Jövő csütörtökön éjféltől. Jók legyetek, szevasztok!

like. Find yourself imagining things. Impossible things.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Világszerte bővülnek az internet és hangszolgáltatás optikai hálózatai. Észtország, Hollandia, Norvégia és Spanyolország után június 30-án Finnországban is elnémultak az analóg, vonalas telefonkészülékek. A Nokia hazájában szinte teljesen kiszorította őket a mobil technológia. A részvezetékes hálózat itt az 1880-as években kezdte meg működését. Az ELISA, az utolsó hagyományos hálózatot üzemeltető finn távközlési cég stílszerűen fejezte be szolgáltatását. Topi Manner vezérigazgató vonalason hívta Jarkko Saarimäkit, a hírközlési hatóság vezetőjét. Fölidézték analóg emlékeiket, vázolták a mobilos jövendőt, majd könnyed Kuleminnel búcsúztak egymástól. Viszont hallásra, számolt be a Euronews.
2: A CERN kutatói felfedezték a kétszeresen bájos Double Charmed Baryon család harmadik és egyben utolsó tagját a CERN nagy hadronütköztetőjében. Az LHCb programban dolgozó fizikusok kísérleteik során azonosították a speciális baryont, egy olyan nehéz részecskét, amely két bájos charm quarkot és egy furcsa, azaz strange quarkot tartalmaz. Ezzel egészült ki a kétszeresen bájos baryonok régóta keresett elformájában fél évszázadon megjósolt családja. A magyar narancs hírét hallottátok.
1: A Mátrában idén is kilométereken át csontszáraz a kövicses patak alsó szakaszának medre. A zagyvamentő civilek a zagyvamentik. Már többször figyelmeztették mind az önkormányzatokat, mind a vízügyi hatóságot, ám az éltető víz a közelébe sem jut el a Zagyva folyónak. Márpedig ezt nem csak az asszály okozza, hiszen a kövicsest tápláló csörgőpatakban, vagy a hasznosi tározóban és annak kifolyásánál nincs vízhiány. Pásztón azonban már nyoma sincs a víznek. Nem úgy az ellenőrizetlen vízkivételnek. A civilek több helyütt láttak szivattyúkat. A mélyedések posványosából minden esetre a halakat, szitakötőlárvákat, ebihalakat, a Büki Nemzeti Park munkatársának segítségével átmenekítették az Zagyvába. Számol be a Sokszínű Vidék.
0: Ezek voltak a hírek.

Jó reggelt mindenkinek, Tilos Rádió, FM 9,3. Ez még mindig a vákumcsaló volt, hegyi levegő. Csak nektek, csak most, csak itt, csak se legjobbak, csak se legnagyobbak. Ne felejtjétek, hétvégén fontos programok. Ma este kezdődik. Rebel Rave Party 2.0.

31. születésnap mai naptól a Dürerben, holnap pedig Hadron Lágrán is fellép. Tőlem egy pár számot szerintem pörgetünk itt a vége fele. Úgyhogy érdemes megszenézni, ez két nap, Dürer, péntek, szombat. Szombaton Hadron Lágrán.

Jó reggelt mindenkinek, Tilos Rádió, FM 9,3, ez itt a Vákum Csongolt hegyi levegő, csak nektek, csak most, csak itt, csak is a legjobbak, csak is a legnagyobbak. Kraktolj nektek mindent, ami belefér. Az elején az Anzen Records újdonságaiból válogatunk, csak nektek. Utána szerintem egy kicsit a EBM, New Wave, csak részkélen beszerzett lemezekből válogatok. Úgyhogy hallgassátok. Tekerjétek fel a hangerőt, az nem tilos.

takes the night. No dances forever. When the music starts.

We're walking on the red square.

Tegyél levegő, csak nektek szól, csak most, csak itt, ne felejtjétek, hónap végén, 29-én elkezdődik majd a Fekete Zaj Fesztivál, arra érdemes kinézni mindenképp, egy jó hosszú hétvége.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Mesterséges intelligencia és fejlett képalkotó technikák segítségével sikerült teljes egészében kiolvasni egy lezárt herkulánumi papírusz tekercset, ami közel 2000 éve megégetett a Pompeit is elpusztító Vezúv kitörése. A kutatók bejelentése szerint ezzel közelebb kerültünk ahhoz, hogy roncsolás nélkül is megfejtsük a herkulánumi kéziratot, írja a Reuters alapján a Telex. A megfeketedett, nagyon érzékeny tekercseket lehetetlen kinyitni anélkül, hogy ezzel súlyos kárt szenvedjenek. Ezért a kutatók nagy felbontású szkenneléssel, számítógépes technikákkal virtuálisan csomagolják ki a kéziratokat, érzékelik, hogy hol van rajtuk tinta. Most majdnem másfél méternyi 20 hasábos szöveget sikerült visszanyerni ezzel a technikával. Ez a dokumentum jelenleg a legrégebbi már megfejtett herkulánumi tekercs, ami egyébként etikáról, művészetről és az emberi viselkedésről szól. Egy éve is őrültség lett volna azt hinni, hogy egy teljes tekercset el lehet olvasni roncsolás nélkül, mondta a Kentucky Egyetem informatika professzora Brent Sears, aki a projektet vezeti.
2: A CERN kutatói felfedezték a kétszeresen bájos Double Charmed Baryon család harmadik és egyben utolsó tagját a CERN nagy hadronütköztetőjében. De az LHCB programban dolgozó fizikusok kísérleteik során azonosították a speciális baryont egy olyan nehéz részecskét, amely két bájos Charm quarkot és egy furcsa, azaz strange quarkot tartalmaz. Ezzel egészült ki a kétszeresen bájos baryonok régóta keresett elformájában fél évszázadon megjósolt családja. A magyar narancs hírét hallottátok?
0: Ezek voltak a hírek.

Oh, yeah.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: A CERN kutatói felfedezték a kétszeresen bájos Double Charmed Baryon család harmadik és egyben utolsó tagját a CERN nagy hadronütköztetőjében. Az LHCB programban dolgozó fizikusok kísérleteik során azonosították a speciális baryont egy olyan nehéz részecskét, amely két bájos charm quarkot és egy furcsa, azaz strange quarkot tartalmaz. Ezzel egészült ki a kétszeresen bájos baryonok régóta keresett elformájában fél évszázadon megjósolt családja. A magyar narancs hírét hallottátok.
2: Az Európai űrügynökség 2023-ban felbocsájtott Euklid távcsöve 31 új rendkívül távoli kvazárt fedezett fel, közöttük a két eddig ismert legkorábbi kvazárt derült ki a vizsgálatban részvevő Hun Ren csillagászati és földtudományi kutatóközpont közleményéből. A csillagászok a nagyon távoli objektumok távolságát és korát a vörös eltolódás segítségével jellemzik, amely a világegyetem tágulása miatt a fény hullámhosszának megnyúlását írja le. A most felfedezett kvazárok vörös eltolódása 6,6 és 7,8 közé esik. A legtávolabbi objektum fénye akkor indult útnak, amikor a világegyetem mindössze 670 millió éves volt. A most felfedezett kvazárok a kozmikus reionizáció korszakából származnak, amikor az első csillagok és galaxisok sugárzása fokozatosan ionizálta a világegyetem semleges hidrogénjét, véget vetve az úgynevezett sötét korszaknak. Eddig mindössze 9 kvazár volt ismert, amelyek vörös eltolódása meghaladja a hetet, írja a Telex.
1: A Rutgers University kutatói a Pest Management Science magazinban megjelent tanulmányukban arra jutottak, hogy a New York, New Jersey, Philadelphia és Washington DC területén élő kisebb termetű házi egerek és nagyobb méretű vándorpatkányok Rattus norvegicus túlnyomó többsége genetikailag mutálódott, hogy ellenállóbbá várjon a mérgekkel szemben. Minden 6 tesztet rákcsálóban 5-nél legalább egy mutáció volt megfigyelhető a VKORC1 génben, amiről kimutatták, hogy befolyásolja a mérgek hatékonyságát. A közel 300 házi egeret és vándorpatkányt vizsgáló tanulmány azt is megerősítette, hogy a rákcsálók több mint 69%-a további genetikai mutációkat hordozott, melyekről korábbi tanulmányok kimutatták, hogy immunissá teszik a rákcsárókat a gyakori írtó méreggel szemben. Így a rákcsárókat, amelyek Amerika legnagyobb városait ellepték, minden eddiginél nehezebb megölni. A magyar narancs hírét hallottátok.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Tak, raz, dwa, trzy.
4: Art galleries and museums. Art galleries and museums.
5: Haza és haladás.
3: Education.
6: G'day, ladies and gentlemen. Captain Carrion speaking to you.
7: Haza és haladás. Tilos Rádió.
3: Education.
4: Art galleries and museums. Art galleries and museums.
8: Akkor most péntek reggel van.

reggelt kívánunk, Haza és Haladás, Tilos Rádió. Most már végleg az Olika nélkül. Ugyanis a munkatársunk, barátunk elhunyt. Úgyhogy én most elindítok egy gyászzenét, és aztán jövünk.

0: Hát igen, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk.
1: Mit...
0: Árván.
1: Mit mondaná Zoli erre a zenére?
0: A Zolika. Hát igen. Most nehéz helyzetben vagyunk.
1: Ja. Szerintem mi lenne, hogyha a hallgatók beszélnének?
0: Igen, meglepett, hogy milyen sok ember reagált, meg felület, meg nem tudom erre az egészre, szóval, hogy milyen fontos volt a Zolika a zenei életbe. És azt hiszem, hogy ő ezt nem érezte, hogy...
1: Hát ezt biztos, hogy nem érezte.
0: Halló?
2: Sziasztok, Madban. Tudjátok, én nagyon hálás vagyok nektek az elmúlt évben, amikor visszajött a Zoli, és újra, vagy nem is tudom, talán két éve is volt, tehát ugye volt az Ádám, és utána elhagyta, és utána visszajött a Zoli. És hogy az az idő, amikor újra pénteken velünk volt a Zoli, így hallgatókkal, az egy, hogy is mondjam, tudom, hogy ez nehéz pillanat, de megkönnyíti. Tehát nagyon, nagyon furán éreztem volna magamat, hogyha úgy nem hallom a hangját egy éve, és nagyon hálás vagyok nektek, hogy a Zoli újra velünk lehetett, és hát a francban, hogy nem lehet velünk, tehát hogy persze, tehát ez... És nagyon, nagyon örültem, hogy ilyen higgadt és bölcs emberként tért vissza, és ugyanakkor humoros és reflektív, nagyon, nagyon hiányzik.
1: Hát igen.
2: Csak akartam egy picit tompítani, de hát jó, remélem már is tompít valamit, vagy emlékezünk. Okay. Köszönöm, hogy elmondhattam.
1: Sziasztok. Szerintem mondják a hallgatók.
0: Nehéz.
1: Hát szerintem tegyünk be valami, nem? Ami, mit szeretett a Zoli? Hát mindent, egy csomó hát, mindent szeretett. Ilyen, hogy... Tehát a klasszikustól a nagyon-nagyon széles spektrumon.
0: Hát neki klasszikus műveltsége volt, tehát a Zeneakadémia énekelt kórusba, aztán Zeneakadémiára járt, aztán a 90-es évek legelején, vagy a 80-as évek legvégén, azt nem tudom pontosan. Én a Közgazdasági Egyetemen dolgoztam, mint klubvezető, és akkor ott valahogy megjelent a Zolika. Hát teljesebben az apja ott tanított, és akkor nyilván, mint fiatal ember ott valahogy így képbe került, és tök jó volt, és csináltunk együtt jazzklubot. Meg sok minden más, de hát ő a zenéhez nagyon közel állt, vagy a zenébe utazott, és akkor ott kezdtünk el dolgozni együtt, és hát igen, szóval pont ez volt benne a jó, hogy ilyen nagyon sokféle irányba volt képbe, vagy zeneileg nyitott volt, vagy művelt, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani. Tehát én soha nem értettem pontosan azokat a... Tehát ez a klasszikus zenéhez nem értettem, és ő meg ehhez nagyon. És ugyanígy a jazzbe is... Jazz, elég marhán hangzik
1: ez. Ez valami zene.
0: Zenékbe. És aztán bekerült Tilos Rádió közelébe, vagy Tilos Rádióba, és elég közel volt egy darabig a... Lehet, hogy most is közel van a Magyar Narancs, és a a Tilos Rádió. Pontosan volt egy pillanat, amikor először két heti lap volt a narancs, aztán heti lap lett, és akkor elég sok ember, most az időrendet pontosan nem tudom, de meg volt, akkor még az Avar Presszóban voltak minden héten, ugye voltunk vagy 20-30-an, nem tudom pontosan, ilyen találkozás, beszélge, akkor nem biztos.
1: Hát az volt a szerk, meg ilyen hát, közgyűlés, ja. Meg nem tudom, mik voltak, szóval amiket ja. Lehet ilyen neveket mondani.
0: Igen, és akkor arra konkrétan emlékszem, hogy ott merült föl az, hogy heti lap lesz a narancs, és akkor kellenek emberek, akik oda is, vagy nem tudom, állásba, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, és hát egy csomó ember, a Nádori, Kerényi, a Csejdi, Simó. Weyer, a Simó, csomóan elég intenzíven elkezdtek újságot írni, és
1: Marton.
0: A Marton Laci. Végtelen sok biztos kiadjunk, ez egy nagyon erős volt.
1: Bakács
0: az áthallás, és vagy az átjárhatóság, vagy az átjárás, és akkor ott a Marton Laci volt a zenei főszerkesztő, vagy zenei szerkesztő, és tulajdonképpen elkezdtem írni oda zene kritikákat, tehát ilyen adott CD-ket, amik megjelentek, és akkor arról én ott írtam nem tudom miket. Érdekes lenne megnézni, hogy ezek megvannak-e valahol. És akkor a Zolikát is bíztattam, hogy kezdjen elő is írni, mert hát annyi sok mindenhez ért, akkor nem tudom, írjon oda is, és akkor szerintem írt a narancsba is, és akkor felmerült az és, tök logikusan, és akkor valahogy én nem emlékszem pontosan, de és akkor a Zolika is elkezdett oda is írni, és így lett a foglalkozása, lehet ezt mondani valakinek a foglalkozása?
1: Ez a fő profilja, ja. Igen, zenekritikus, vagy hát ilyen zenéről gondolkodó ember.
0: Na, ez jó. És akkor aztán nyilván később megalakult a Hazai Saladás, de már előtte is volt a Tilosban különféle, de akkor még egy kicsit fluid volt a műsorszerkezet, de mondjuk fixen lehet kötni, hogy a Hazai Saladás 96-ban. Hát 30 éves lesz ősszel a Hazai Saladás, akkor visszaszámolva 96-ban.
1: Mondjuk.
0: Van az a fotó a Podmanicki utcában, hogy négyen haladunk előre-hátra négy táskával, és az 96 a Podmanicki utca, és azóta fix. Hát alapító tag és tagja a Hazai Saladásnak, de aztán volt egy műsora, a Nápolyi Szext, amelyik talán pénteken volt, 11:30-kor, és behívott komoly embereket a magyar zenei életből, és volt ilyen beszélgetés, ezt szerintem mindenki ismerte.
1: Ezt vissza lehet hallgatni, én egyet visszahallgattam most. Ja. Az nagyon feltűnő volt egyébként, hogy hihetetlenül felkészült volt. Tehát ezt tulajdonképpen akkor ezt ilyen evidenciaként fogtuk föl, vagy a rádió, vagy nem is tudom, bárki felfogta-e, de hát például csinált aztán később az A38-on is ilyen hát interjúkat, vagy szóval ilyen
0: hát nagyon sokat.
1: Sokat, vagy nem tudom a műfajt, hát ilyen interjúszerű, tehát beszélgetett zenészekkel, és hihetetlenül felkészült volt. Tehát annyira felkészült volt, hogy szerintem ez nem is, ez messze kiugróan, kiugrott az átlagból.
0: Felkészült volt, és ilyen nagyon érzékeny és nyitott egy csomó.
1: Igen. Meg jól dumált a zenéről, szóval jó hangvételben, tehát nem volt patetikus, nem volt fals, hanem nagyon egyszerűen, de olyan szakszerűen beszélt ugyanakkor. Igen.
0: Ja, nyilván ez a nápolyi szexnek ez a nem tudom pontosan hány éven átment, az egy komoly leltár lehet a magyar zenei életről, és az teljesen sok nyitott volt, szóval nem volt műfajilag behatárolt a spektrum, ahogy mi, az érdeklődése ennek a műsornak, és aztán volt, hogy nehezebb szakaszok voltak az életében, akkor nem volt nálunk, aztán megint volt.
1: Nyilván, aztán visszajött, és az tök jó, és ő is nagyon élvezte, hogy visszajött. Ja. És
0: és a hajón egy csomó interjút csinált, szóval rengeteget valószínűleg, és de szerintem ott nincs, nem arca, tehát
1: az nem, képen kívül.
0: De ő csinált rengeteg anyagot.
1: De hangja és... ott van, szerintem tehát mint kérdező vagy beszélgető társ ott van. Néha.
0: És a jazz rész, amiben én involvált voltam, abból az A38-as hajón készült koncertfilmekből és ezekből az interjúkból lett összevágva a Free the Jazz című film, aminek ő szintén társalkotója ilyen értelemben, hogy ő csinálta az interjúk egy részét, vagy egy nagyobb részét, és az megtekinthető a neten, az így hosszabb.
1: Tegyünk be valami zenét, nem? És akkor így haladjunk ilyen lépésenként.
0: Ja, a filmek zenéi.
1: Filmek, és rengeteg filmben volt, csinált zenét, vagy javasolt, vagy...
0: Charles Mingus.

0: Igen.
1: Itt kérdezték, a csetet néztem, hogy mi volt a betegségével kapcsolatban. Hát szerintem egyrészt ugye annyit nyugodtan elmondhatunk, hogy ez egy súlyos betegség volt, és elég gyorsan alakult ki, vagy hát ilyen, majdhogy nem ilyen, nem volt olyan nagyon, nem látszott komolynak eleinte, és aztán elég gyorsan megkomolyodott. És kifejezetten az volt a kérése az Olikának is, meg a családnak is, hogy most erről ne beszéljünk. Tehát ez volt a kérés. Nem akarta, hogy most erről szó essen. Egyébként, ha már egyáltalán a szeméről lehet valamit mondani, akkor azért nagyon diszkrét ember volt. Tehát ilyen magánéleti dolgokban. A csomó mindenben nagyon markáns véleménye volt, nem csak zenei, hanem egy csomó mindenben, egy ilyen vitatkozós
0: kekec
1: sokszor, ilyen, főleg ilyen internetes közegben, amúgy élőben egy ilyen nagy maci volt, egy ilyen nagyon kedves játékmaci, de tudott vitatkozni nagyon. De a magánéletével kapcsolatban, vagy szóval ilyen nagyon privát dolgok kapcsolatban meg nagyon szemérmes volt, vagy diszkrét, vagy nem is tudom, hogy kell mondani. És nem igazán szerette volna, hogyha most erről van szó. Meg hát amúgy is most akkor mit mondjunk. Igen, követtük a betegséget, és látszal egyre romlott a helyzet. Na. Hát egy folyamatosan romlott a helyzet. Egyszer sikerült elérni azt, hogy betelefonált egy műsorba, amikor éppen egy kicsit jobban lett, de aztán megint jött egy nagyon rossz periódus, és ja. Szóval ez az oka annak, hogy nem volt erről különösebben szó. Én úgy tekintem, hogy továbbra is a műsor, tehát hogy ez alapítója, tehát ez így marad. Tehát attól, hogy nincs Zolika, attól még mindig arra gondolok, hogy ő mit szólna. Különösen így zenéknél, vagy ilyen. Nagyon sokszor egyébként rengeteg története volt, amik ilyen hétköznapi apró cseprő dolgok. Hogy bemegy a közértbe vásárolni, és akkor vagy van zacskó, vagy nincs zacskó, és ott mindenféle ilyen fonák, furcsa helyzetekbe keveredett, hogy mit mondott az eladó, mit nem mondott, milyen abszurd helyzetek adottak, rengeteg ilyen anekdótája volt, hogy ilyen apró cseprő buszon, nem tudom, mindenféle, tehát tulajdonképpen egy gyűjteményt lehetne ezekből csinálni. Ezekből az apró dolgokból, és hát igen, mindenre az utóbbi időben, pláne amióta visszajött, minden reggel az ő zenéjével indult a műsor. És hát ilyen válogatott, fantasztikus zenéket hozott. És ezekről jól tudott beszélni, tehát volt a műsornak egy ilyen kvázi dramaturgiája, szerkezete, hogy egy kicsit mesélt először a zenéről, aztán erről volt szó, és aztán utána rátértünk a teljesen érdektelen hülyeségekre, hogy mi történt a világban, meg nem tudom, ki volt hülye, vagy ki nem volt hülye, szóval ja.
0: Hát kifejezetten ilyen morgos tudott lenni, tehát, hogy ilyen zsörtölődött a marhasságokon. Az interneten komoly aktivitása volt a Facebookon, minden bénasságba bele tudott kötni, de egyébként abszolút volt humora.
1: Abszolút, persze.
0: Sokat röhögcséltünk marhasságokon.
1: Persze. Nem, hát és iszonyú jó ízlése volt, szóval, hogy mondjam, tehát egy nagyon jó ízlésű, jól látó, jó tudású, Hát egy biztos pont volt. Tehát a zenei életben egy ilyen biztos pont, hogyha az ember kicsit el akart igazodni.
0: Ha jól zongorázott, ez hallható például a pergőképeknek a szignáljaiba, az eleje vége szignálba, azt ő készítette. Hello.
2: Szervusztok, jó reggelt, ezen a meleg szomorú reggelen. Én már többször

0: volt, az így lehetne tovább vinni.
1: Jó.
0: Okay. Minden foci, további jó adást, sziasztok.
1: Szevasz.
2: Okay.
3: Hát igen, itt ja, én sokat nyaggattam, hogy miért nem szerez zenét. Tehát, hogy amikor erre konkrétan így, tehát, hogy megkértem, van két ilyen nagyobb lélegzetű hangjáték, főleg az egyikben közösen csináltuk, és csinált szignálokat, azon kívül filmzenéket. És próbáltam nyaklatni, hogy ez nagyon jó, és valahogy az, hogy önállóan film vagy zenét csináljon, aznak nem érezte, hogy mi a helye, vagy
4: szerintem, hogyan. Szerintem nagyon...
3: Csinált szignálokat.
4: Szerintem nagyon szemérmes volt. Tehát valahogy...
3: Tehát, hogy az egója, tehát...
4: Igen, szóval úgy arra gondolt, hogy ő nem elég jó, vagy nem tudom, pedig hát marha jó filmzenéket csinált.
3: Igen, hogyha konkrétan azt mondtad, hogy ehhez kéne valami, akkor az...
4: Akkor azt megcsinálta.
3: Szevasz, Bandi.
1: Jó reggelt.
4: Jó reggelt. Szóval, hogy szerintem nagyon ilyen diszkrét volt, vagy ilyen finom, nem akart előtérbe keveredni feltétlenül.
3: Ez jó. Nem úgy, mint mások. Halló!
5: Sziasztok!
3: Hello!
5: Cici mama! Lehet, hogy pont nyitott kapukat döngetek, de az Országalma című film zenéjéből nem tudnátok beszélni valamit.
3: De elhoztam a CD-t, mindjárt technikailag itt megoldjuk, hogy az is bekerüljön, és akkor jaja, gondoltam rá reggel, így keltem a pincébe, kikerestem a CD-t, és hoztam.
4: Okay.
3: Szívesen.
4: A Országalma zenéje egyébként konkrétan, arra emlékszem, hogy ment a filmnek a... Szóval volt egy ilyen találkozó a forgatás után. Egy ilyen baráti, mert ugye ez egy ilyen nagyon low budget, vagy szóval nagyon alacsony költségvetésű film volt, és mindenki hát ingyen dolgozott. És akkor volt egy ilyen stáb találkozó, amivel mindenki hozott valami kaját, tehát ilyen nagyon egyszerű volt. És akkor az Olika ilyen iszonyú szemérmesen, emlékszem erre a gesztusra, hogy azt mondta, hogy hát azért úgy mutatna egy zenét. Csak úgy. És akkor mondtuk, hogy jó. És akkor tulajdonképpen berakta az Országalmának a zenéjét. És akkor mindenki azt mondta, hogy hát akkor ez megvan. Tehát ez körülbelül így történt, hogy nem kérte senki, hanem akkor valahogy úgy érezte, hogy akkor magáénak érezte az egészet, és azt mondta, hogy jó, és hát mindenki egy emberként sikított föl.
3: Azt, ez egy kicsit túlzás a felsikítő.
4: Hát nem úgy, de egy emberként mondta,
3: Hát ugye azt tudni kell, hogy az Országalma című filmben az egyik főszereplő
4: az Oli,
3: és ott volt ezek szerint velünk Csernyitén, és ott csinált felvételeket, tehát volt akkor is mindig koncerteket, meg ilyen field recordings, vagy nem tudom, hogy mondják, tehát ilyen élő dolgokat, és azoknak a motivumaiból indult el ez, tehát nyilván már ott fölvett dolgokat. Csenyitei fiúk,
4: megjöttek a fiúk.
3: Mindjárt be is fogom tudni rakni, hogyha látod a Csakit, akkor majd integes neki, mert nem tudom pontosan, hogy akkor itt most honnan, hova ízél, de Bandi, mit kell ilyenkor mondani? Te is itt. Psz. Szóval, hogy...
1: Szar.
3: Szar?
1: Szar.
3: Hát szar, az élet megy tovább, mi is megyünk tovább, azzal tudunk szerintem a Zolika.
1: Ja.
3: Etoszának megfelelni, nem?
1: Etosz.
3: Mert azon gondolkoztam, hogy

0: Nem tudom, nem tudom. Akkor mi van?
1: Music.
0: Music. De mindjárt lesz...
1: Ja, nem tudom, musicot be musicolni.
0: De mindjárt lesz, csak azon gondolkoztam, hogy hogyha valaki eltávozik, akkor van egy ilyen mat, hogy akkor most ilyen nagyon szépeket kell mondani, és valahogy túl kell jutni.
1: Halló!
2: Szervusztok!
0: Hello!
2: Megkérdezhetem, hogy a Dorika hány éves volt?
0: Azt hiszem 52.
2: Aha. Megdöbbentő.
0: Jaj, nagyon fiatalon.
2: Igen. Én jövő héten megyek egy gimnáziumi osztálytársam temetésére, tehát egyszerűen a korosztályunk legjobbjai hullanak.
0: Hát...
1: azért maradnak is páron.
2: Hát a silányok közül számosan, de azért ez meg tényleg megdöbbentő.
0: De ez az lássba, hogy ez egy ilyen költői dolog, tehát hogy miért pont a silány
1: nem sem. Statisztikailag nem tudom, hogy igazolható, amit mondasz.
2: Jaj, most nem ezen kell leragadni.
1: Ja.
2: De tényleg azért ez, hogy 50-es generációhoz tartozó teljesen tip-top gyerekek hullanak el, számomra felfoghatatlan. Hát, nagyon sajnálom. Egy aprócska technikai kérdésem lehetne esetleg?
1: Persze.
2: Hogy véletlenül nem hallottátok mostanában a Lojko Miklós valamelyik műsorban?
3: Hát egy időben nagyon gyakran volt a Polkultban.
2: Igen, csak az megszűnt az a műsor most igen. Bár fél éve,
3: igen.
2: Vagy egy éve. És hogy azóta nem volt esetleg?
3: Nem hát tudom? Ezt így nem tudom. Nem, én azt szoktam hallgatni.
2: Hogy?
3: Én azt szoktam volt hallgatni.
2: Nem tennétek meg, hogy meghívjátok? Macerás meghívni a Miklóst, de lehet, hogyha a Polkult Balázsát berakjátok, akkor így közösen például. Jó, bocs.
3: De én ismerem a Miklóst-szal, mert csináltunk együtt műsort meg. Szóval
2: ja, akkor neked eljön.
3: Kollega
2: akkor
3: is bizonyos ember.
1: Én együtt pucoltam vele Piszoárt Szombathelyen.
2: Hát akkor kérlek.
1: De mondjuk annak már jó pár éve.
2: Olyan fantasztikus megfejtései vannak, és a mostani világunk annyira, hogy mondjam...
1: Megfejtést igényel. Köszi.
2: Megfejtést igényel, és hiányzik az ő szava.
3: Oké.
1: Okay. Köszi, hello.
3: Szia, hello.
1: Már hárman vannak itt a Csabán Gyurival együtt a konzilium. Tehát a legjobb erőnk dolgozunk azon, hogy a CD-t be tudjuk játszani.
4: Fáraszt ki a számot, ott nem fogod hallani.
0: Jó, de magam ezt semmit sem hallok most.
4: Mert benyomtad ezt.
1: Benyomta.
0: Jó.
3: Köszönjük a segítséget.
4: Melyik számot szeretnél?
0: Hát az elsőt. Jaj. Meghallgatjuk?
1: Melyik? Aha.

0: valami?
1: Hát igen. Igen. Ez volt a Zolika felvétele, ami kiindulási pont volt a zenéhez, amit az Ország Almához csinált, és igen, biztos van egy csomó még számítógépén, amiket csinált, mert csinált másoknak is felkérésre, de valóban nem, igen, igazad lehet, hogy nincs a, tehát, hogy én, mint zeneszerző nem identifikáltam, vagy nem.
2: Hát igen, tóltam. Meg az egy ilyen, tényleg azért ott nagyon, a nagy zenékhez nagyon értett, és akkor el tudom képzelni, hogy azt gondolta, hogy amit ő csinál, az nincs a, nem amit a Sosztakovics, vagy a, tehát, hogy volt egy ilyen szemérmes attitűd.
1: Ja, hogy az alkalmazó zenéket megcsináltam, megbízták.
2: Megcsináltam, meg az szerette is, meg nem tudom, de nem gondolta azt, hogy ez a nagy zene, vagy... Ja. Hát igen, ez egy feladat, hogy akkor megy tovább minden, persze, tehát, hogy... Ja. Nem tudom, én is úgy gondolkoztam, hogy most akkor mit tudunk mondani. Hát szerintem ez egy ilyen lassú, majd sokszor hossz. Fogunk rá utalni, ja, gondolom.
1: Meg visszatérünk.
2: Itt lesz mindig valamilyen szinten. Jó.
3: Na.
2: Bandi.
1: Na.
2: Mesélj. Ülj le közénk és mesélj. Mondd el, mit szoktál. Bármi nem felejtjük. Mesélj arról, hogy itt vagy velünk együtt. Ezt nem én írtam. És együtt vagyunk veled mindannyian.
1: Az előbb mondtam a zene alatt a bandinak, hogy én voltam azon a performanszon, amikor a Halász Péter már nagyon beteg volt, és a műcsarnokba felravadóztatta magát. Mert az volt a gondolat, hogy biztos, hogyha ha meghal, akkor nagyon sok szépet fognak róla mondani, és hogy azt inkább ne a halála után, hanem előtt, és hogy azt szeretné ő is hallani. És hát volt egy elég magas ravatal, műcsarnok, előtér, egy csomó ember, és hát voltak ilyen felkért beszéd író tartók, és akkor elmondták, hogy Halász Péter a Magyar Színházi Élet, meg a nem tudom, és akkor ott mindenki megrendülten hallgatott, és néha kikönyökölt a koporsóból, amiben ő ott feküdt, és az oda készített vörös borból ivott egy keveset, és gonoszul mosolygott a nagy érdeműre, és aztán pár hónappal később.
3: Tényleg meghalt.
1: Halló?
4: Sziasztok! Én nem ismertem az Olikát személyesen, és de úgy a műsoron keresztül nagyon olyan érzés volt, mintha ismerném. És hát mindenek előtt készültem mindenkinek, aki ismerte és szerette, és én azon gondolkoztam el, hogy én kb. Ugyanennyi idős vagyok, mint a Zolika volt, és hogy nekem az a nagy kérdés, amikor így ennyi idős ember meghal, mint én, hogy én is így elgondolkozom az életről, meg a halálról, és hogy ti is gondolkoztok ilyenkor ezen, és hogy itt csináltok, hogy változtattok valamit, vagy átgondoljátok az életeteket, vagy hogy mi történik bennetek például ilyenkor, én erre kíváncsi lennék, ha ez megosztható.
2: Hát ez nem egy egyszerű dolog. Igen, tehát a válaszom az egy határozott igen. Persze. Hát mi mást? Én bevallom, nem, én napok óta, én teljesen képtelen vagyok
0: Nem tud.
1: Én azt tudom erre mondani, hogy én nekem ebből az a tanulság, hogy ezekből a történetekből, hogy minden napot nagyon meg kell becsülni. Szóval, hogy nincsen múlt, meg nincsen jelen, hanem föl kell az ember, készít egy kávét magának, és akkor elgondolja, hogy milyen klassz, hogy vannak szeretteim, hogy süt a nap, hogy a saját lábamon ki tudok menni kávét főzni, hogy hallom a madarakat csipogni, hogy látom a fényt, hogy van egy csomó szerettem, barátom, ismerősöm, milyen csodás dolgok várnak még rám ma, hogy olvashatok egy kis krasznahorkait, meg este megnézem a foci VB-n a spanyolokat, vagy nem tudom, és körülbelül ennyi, tehát hogy a pillanat értékelődik föl rettenetesen. Mert hogy persze ez is egy érdekes dolog, azon gondolkoztam, hogy én is most az Olika kapcsán, hogy fogok egy nagy füzetet, vagy nagy lapot, és elkezdem fölírni a halott barátaimat, meg ismerőseimet, meg rokonaimat, és lassan több lesz, mint az élő. Szóval mondjuk komoly verseny, mert sok ismerősöm, barátom, nem tudom, mi van, rokon, meg szerett, meg mit tudom én, de azért úgy nagyon a mérleg másik oldalán is gyűlnek azok, akik már nincsenek velem, és azok mind elvisznek egy darabot belőlem, vagy én, szóval a sztorik megvannak, de mégiscsak valahogy a lényem része, hogy az Olikával rögcsélünk a nem tudom én a hülyéken. És
4: akkor a meglévő kapcsolatok azok felértékelődnek, vagy átértékelődnek benne?
2: Figyelj, az ember azért, szóval nem, ilyenkor mindig van egy ilyen pillanat, szerintem, amikor azt érezzük, hogy akkor na mostantól minden más lesz. És aztán rájövünk, hogy nem lesz minden más. Tehát nyilván egy pillanatig megáll az ember, és akkor arra gondol, hogy igen, akkor felértékeljük, de aztán folytatjuk ugyanazt a életmódot, álmokfutást, ki, hogyan, stb. Tehát abban nem hiszem azt, hogy ettől meg nem esülünk, vagy nem tudom, valami nagyon mások leszünk. Személyes emlékek vannak, és személyes emlékek fűznek emberekhez, és azon, én inkább azon szoktam gondolkodni, hogy tulajdonképpen nekem természetes valakinek a létezése, tehát hogy megszokom, hogy itt van az a valaki, és hogy tulajdonképpen ez egy micsoda adomány volt, hogy ismerhettem. De én nem hiszem, hogy én jobb ember leszek, vagy nem tudom, figyelmesebb másokkal. Tehát
0: azt igazából nem is tudnál, Gyuri, de mostaninál figyelmesebb.
2: Igen, nem tudnék. Hát különösen, igen, ha te például egyszer meghallgatnál engem, akkor az egy más helyzet lenne. Szóval nem hiszem, hogy mi nagyon meg nem esülnénk, de az számomra is egyébként úgy sajnálom, arra gondoltam, így a Facebookon néztem a megemlékezéseket, hogy ha az Olika tudta volna ezt, az biztos, hogy nagyon örült volna.
1: Biztos.
2: Tehát, hogy ennyiféle ember, ennyi helyről, ilyen figyelemmel, vagy szóval voltak nagyon szép dolgok, amiket írtak, és hogy szerintem a rohadtul jól esett volna neki, ha ezt tudja.
1: Azt tudni kell, hogy ilyen elég szkeptikus volt azzal az attitűddel, hogy kritikus, Tehát, hogy a, egyrészt, ha valakiről nem teljesen hízelgő kritikát írt, akkor az lehet, hogy írt egy levelet neki, a, ami elég durva volt, vagy szóval, hogy kapott ilyen hideget, meleget, de azért az, az tudta, hogy egy kritikusnak ez a dolga, de hogy a kritika ilyen promócióvá silányul, és hogy hogy kevés értelme van, vagy nyilván sem anyagi, sem státuszbeli megbecsülés attól, hogy valaki egy szabadúszó, független zenekritikus, az, azért az nem nagyon jár ma már. Tehát azért régen voltak nagyon komoly státuszok, hogy ő a nem tudom ki, az MGP, vagy a, tehát egy kritikus intézmények voltak, és az biztos, hogy jól esne neki. De a visszatérve szerintem a, jól értettem a kérdésedet, ha azt válaszolom, hogy ja igen, a Gyurira.
0: Itt vagy még?
4: Igen, igen. Hm. Csak tényleg.
0: Csak a Gyurira. De legalább szuszogjál, az Isten áldjon meg. Jó, köszi.
4: Igazából a Bandinak is nagyon várom a véleményét a kérdésről.
1: Amíg
4: de, ezt... De meghallgatom a...
1: Ja. A Gyurira visszatérve, én szerintem igen, tehát, hogy a élnek élmények, nem leszünk jobb emberek, mert az ugye nem nagyon reális, mihez képest, de ezekből mind tanulunk, tehát a végig kell gondolni, hogy most akkor föl kell, kiket nem hívtunk föl az utóbbi egy hétbe, egy hónapba, egy évbe.
4: Mert én azt gondolom, hogy én ezzel kapcsolatban sok, vagy én tudatos vagyok ilyen szempontból, és amikor egy ilyen van, vagy egy ilyen élmény van, akkor én igenis gondolkozom ezen, és igenis fölhívom a barátaimat, akikkel nem beszéltem régóta, és időt szánok rá, és mondom nekik, hogy figyelj, gyere, menjünk, ígyunk meg egy sört, vagy üljünk be egy moziba, vagy csak dumáljunk, vagy valami, és az emberek 90%-a egyébként, vagy az én barátaimnak a 90%-a ilyen teljesen értetlenül áll a dologgal szemben, azt hiszik, hogy én akarok valamit, hogy kölcsön akarok kérni.
2: Te tudsz valamit, valami nagy bajról tudsz, csak nem mondod meg neki.
4: Vagy ha csajról van szó, akkor azt hiszi, hogy akarok tőle valamit, pedig nem, hanem csak egyszerűen azt gondolom, hogy ezt fontos tudatosítani, és a mindennapokban meg kell, hogy jelenjenek ezek az emberek, és beszélgetni kéne egymással. De én komolyan mondom, hogy idő után azt érzem, hogy én tiszta hülye vagyok, hogy ilyeneket csinálok, hogy nem tudom, én 10 éve nem beszéltem valakivel, akivel egyébként nem tudom, 40 éve ismerjük egymást, és tök jó fej, és felhívom, és akkor megkérdezi, és mondom 10-ből 9, hogy vagy ha nem is rögtön, akkor, de így menet közben kiderül, vagy beszélgetés közben, vagy egy hét múlva, vagy két hét múlva, hogy
0: nem tud kölcsön adni mégse.
4: Hogy egyébként meg én miért hívtam őt föl?
2: Igen, szerintem jött. Te a gyógyulás útjára léptél, hogyha azt mondod, hogy tök hülye vagy. Ez egy nagyon fontos szakasz az ember életében.
1: De ez még csak a kezdet.
2: Ez a kezdet. További jó fejlődést kívánunk.
4: Köszönjük szépen. Hát, a Bandinak a véleményét meghallgatom, de kiszállok. Okay. Köszi.
1: Meg lettél szólítva.
0: Igen, az volt a kérdés, hogy a személyes neked a te életedben mit?
1: Igen.
0: Hát azt nem jutottam arra a következtetésre, hogy át kell értékelnem, vagy másképp kell ezt csinálni a továbbiakban. Azt mondtam, ennél hát sokkal meg... primérebb volt az a félelem mondjuk. Szóval az egész
1: de nagyon... vonatkoztass el, tehát általában egy ilyen, például van egy olyan, hogy hála. Azt mondják, hogy a hála az nagyon jót tesz annak, aki hálát érez. Tehát hazamész, és akkor fogsz egy füzetet, és akkor elkezded ezt vezetni, hogy kinek érzel hálát. Melyik tanárodnak, melyik izédnek, melyik nem tudom, hogy az életed során.
2: Haló?
5: Sziasztok! Zoli, nem ismertem személyesen, ellentétben Halász Péterrel, ez nagyon megérintette, hogy párhuzamba mondtátok a két embernek a halálát. Zolival az utolsó telefonáláson különben, ahogy mondtátok, hogy mindenki szépet és jót, nem volt teljesen tüske nélküli, de a végére jól futott ki. A Szaval koncerten voltam a Mipában, és ő ezt játszotta be reggel, ezzel indította. És én nagy lelkesen betelefonáltam, elmondtam, hogy micsoda élmény volt, és hogy a Mozartnak a zeneművét befejezte, és hogy ezt, és akkor azt éreztem, hogy ő készült valami mondani valóval, és én abba belezavartam. De a végére jól jött ki, mert elmesélte, hogy a férfi énekes az régóta barátja, és végigkövette a karrierjét, és milyen völgyek voltak benne, és milyen jól kijött belőle, és hogy milyen szoros és jó barátság fűzi hozzá, és így tovább. Úgyhogy a végében jó volt a kicsengése, de az elsőre beletenyereltem valamibe, azt éreztem. Nekem ez az utolsó emlékem, és ez az igazság, hogy vetetektek el szállat más műsorban, tehát a bajt lehetett sejteni, mert aki odafigyelt, szóltatok róla, de nem direkt az állapotáról. Úgyhogy, és persze megrendítő volt, mert az egyik éjszakai műsorban mondták be, vagy 10 órai műsorban mondták be aznap a halálát az egyik DJ, aki itt volt a piroson, úgyhogy ja, megérte.
0: Oké, okay. Köszi, hello.
5: Sziasztok.
2: Szia.
1: Szóval, hogy a hála, hogy kéne egy ilyen, megint egy nagy lapot nyitni, és hogy ki az, aki bel úgy érzett, hogy és akkor azt össze kéne írni, és először írni kéne egy levelet neki, aztán felírni, és elmondani, vagy azt mondani, hogy találkozunk. Én például utólag jöttem rá, hogy nagyon nagy hatással volt rám a matek tanárom a gimnáziumban. Nem foglalkozott különösebben velünk, szerintem autista volt, de zseni matek tanár, de így nem, tehát azzal nem foglalkozott, hogy én meg nem is osztályzott, vagyis a végén adott egy ötös, de valójában ő elmesélte a dolgokat, meg előadta meg, de nem volt ilyen fegyelmezés, hogy számon kérés, hogy ilyenek, és tök jó volt, azt tudtam, hogy jó volt, de aztán úgy 20-30 év múlva rájöttem, hogy az egész gondolkodásomat, vagy az egész kognitív struktúráimat meghatározta ez a nő és ez a szemlélet, és akkor volt egy osztálytalálkozó, nem tudom hány éves, 30 vagy x éves osztálytalálkozó, amire nem feltétlenül mentem volna el, és gondoltam, most elmegyek, és veszek egy állati nagy csokor virágot, és azt mondom, szerintem nem emlékezett rám, vagy emlékezett nem tudom volna, vagy azért, hogy meghatározta egy ember attitűdjét a világhoz, vagy nem tudom, és aztán előtte telefonáltam a szervezőkkel, és mondták, hogy meghalt. És akkor, hogy ezt úgy sajnáltam, hogy ezt előbb nem.
2: Hát igen, azok a szerencsések, akiknek voltak ilyen híres esetek, hogy nem tudom, azt hitték, hogy meghalt, és akkor rengeteg nekrológ megjelent, stb., és aztán kiderült, nem tudom, hogy lezont a repülő, de élve maradt, vagy, tehát és akkor azok, ők legalább meghallgat, amit a Halász Péter kitalált, hogy a nekrológokat szeretné megismerni. De hát igen, alapvetően ez egy olyan műfaj, ahol ugye általában nincs ott az ember, akinek jó lesne hallani adott esetben a...
0: Igen, de az sincs benne, hogy egy szarházi volt.
2: Hát az általában nincs benne.
0: De én el tudnék képzelni egy olyant. Miért is ne? Tehát az angol száz típusú nekrológok azok ugye nem arról szólnak, hogy a...
2: Ez egy közhely.
0: Nem, hogy ugye, hogy milyen csodálatos ember volt, és hogy engem mennyire megrendít a veszteség. és hogy itt állok tetemet fölött is zokogok, mert visszaidézem régi kedves emlékeinket, szóval nem, hanem az egy életrajz. És abba azért bele szokott férni, hogy az életjövő, nem tudom, pár száz embert agyon lövetett, vagy ilyesmi.
2: Ja, hogy neki is voltak gyengébb pillanatai.
0: Ezt most nem tudom, miért mondtam el.
2: Egyébként az érdekes az a, az a gondolat, hogy halottról jót vagy semmit. Igen,
0: de nem tartom az újságírásra érvényes szabálynak ezt.
2: Nem, csak hogy mint ilyen közfelfogás, vagy ilyen ez egy ilyen általános közfelfogás mondhatjuk, vagy egy norma, amit úgy az emberek úgy próbálnak betartani, nem?
0: Igen, és nem írják meg, hogy lopott a házi pénztárból.
1: Na jó, de ugyanakkor mutat ez, de van.
0: Kérek.
1: Reggel fölkeltem, és főztem neked kávét. Hogy tényleg engem is meglepett, hogy milyen széles spektrumról jelentek meg nagyon pozitív érték, vagy szóval ilyen írások az Oliról, és hogy mennyire örült volna, vagy nem ezt gondolta. Tehát, hogy halott jó-jót, vagy semmit, de hát élőnek kéne mondani.
2: Élőnek kéne inkább mondani.
1: Hogy hello, te kurva fontos ember vagy, és iszonyú klassz, amit csinálsz, vagy nem, vagy hello. Hello.
6: Jó reggelt, kis ember vagyok. Halottról jól, vagy semmit, azaz helyesen, vagy semmit, a halott nem tud védekezni, ezért nem szabad róla olyat mondani, amit nem igaz, és ő már nem tudja megcáfolni.
0: Na.
6: Tehát igazat, vagy semmit lehet mondani a halottról, nem jó.
2: Ugye ez, amit
0: azt köszönjük, ez nagyon ez fontos.
2: Ez a Sartre is ugye erről írt egy színdarabot, hogy a pokol az a többiek.
6: Én ezt persze, hát az ártárgyalásról beszél.
2: Arra az ártárgyalás.
6: Hanem azt mondom, hogy az eredeti mondás úgy szól, hogy a halottról igazat, vagy tehát egy jól kell beszélni.
2: Igen, értem.
6: És nem azt, hogy jót kell róla mondani.
2: Jó.
1: Na jó, de azért el tudsz képzelni például egy gyász.
2: Ezt én sem tudtam, hogy jól abból jön. Ezt én sem tudtam.
0: Hogy egy rossz fordítás vésődött bele a köztudatba Magyarországon.
6: Hát ez olyan, mint a tevének átmenni a tűfokán, meg egyéb ilyenek. Nekem a nagy kedvencem az, hogy ha azt mondom, hogy szamaritánus, akkor mi az a szó, ami eszedbe jut róla? Plusz.
0: Az irgalmas.
6: Ugye? Pedig a szamaritánusok nagyon nem voltak irgalmasok. Hanem itt, hát már mint ugye a zsidókkal pont nagyon már egyetlenek voltak. És azért irgalmas szamaritánus, mert az az egy. Az pont irgalmas szamaritánus volt a többivel ellentétben.
2: Nekem egy nagy francia áruház jött az eszembe, a Samaritán.
6: Na, de ez most egy más lapra tartozik.
0: Elmondjam a Cabánnak, mi jut eszébe az irgalmas szamaritánusról? Nem mondom el.
6: Én sem ismertem személyesen Túrórit, csak így a rádión keresztül, és megmondom őszintén, egy kicsit most rosszul érzem magam, mert...
0: Mindig veszekedtél vele.
6: Összekülönböztem vele, igen.
2: De mind különböztetek
0: össze? A zeneházán.
2: Na jó, de a zeneházában ő nem volt érintve.
0: Nem, ez egy elvi különbség volt.
2: Igen.
0: De állandóan ezen rágták magukat.
6: Igen, és nem tudom eldönteni, hogy melyikünknek volt igaza, és mondhatnám, hogy majd az idő eldönti, de most már nem fogja eldönteni az idő.
1: Figyelj, én erről azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem baj. Tehát az, hogy neked más a véleményed, és vitatkozol egy emberrel, a Zolikával, vagy velem, vagy akárkivel erről, ez tök oké. Ez tök oké, hogyha ez a bizonyos dolgokat nem lép túl. Tehát, hogy nem kell egymást kurva anyázni, de az, hogy tök mást gondolunk, én sokat gondolok rád. Járok a ligetbe különféle okokból, és egyszer azt mondanám, gyere már el, sétáljunk. Egészen csodálatos a liget, rengeteg ember fut, gyerekek, kutyák, iszonyú élet van, nagyon szépen.
6: Most ne nyissuk meg a liget.
1: Jó.
6: Majd egy más héten ezt megnyitjuk.
1: Jó. Egyszer gyere el velem, sétáljunk egyet.
6: Majd másra megbeszéljük, én csak ezt szerettem volna elmondani, hogy halottról jól kell beszélni, vagy semmit, és azt, hogy hogy hát én rendkívül sajnálom ezt. És tudod, hogy mit sajnálok nagyon? Hogy mi egy csomószor kérdezgettük itt a Tilosban, hogy mi van vele, és nem nagyon válaszoltatok rá.
1: Na de hát ez...
6: Nem tudom, hogy ez az ő kívánsága volt-e.
2: Igen.
6: Ja, az más, elnézést kérek, ezt nem...
2: Ezt talán bemondtuk az előbb.
6: Maga, ő mondta, ő nem akarta, hogy...
2: Ő nem akarta. Nem akarta ő sem, a család sem, szóval, hogy akkor, diszkrétek akkor, szerettek volna.
6: Köszönjük szépen, hogy...
2: Hát nyilván egyrészt nem szeretünk pletykálni, de jó, konkrét kérés volt.
1: Jó, amikor kikapcsoljuk a mikrofont, akkor vadul.
2: Igen. Na, oké.
6: Okay. Na, köszönöm, sziasztok.
2: Nem, meg ez ilyen, ja, nem mindegy, ezt nem kell magyarázni, hogy...
1: Ez mindenkinek a magyar.
2: Ilyen csomó, nagyon sok olyan ismerősöm volt, aki meghalt, és nem tudom, nem akarta ezt publikussá tenni, hogy beteg, vagy meg egyáltalán, ez a magánszféra.
1: Susan Sontag szép dolgokat írt erről, hogy a betegség, mint szégyen, meg...
2: Meg egyáltalán kinek mi köze van hozzá?
1: Hát sokféle attitűd létezik, igen. De ez nyilván egy hiteles dolog. Lehet másról beszélni?
0: Szerintem tartsunk egy szünetet, vagy nem tudom, mondjuk, hogy
1: úgyis vissza fogunk térni, ha bármikor bejövünk ebbe a rohadt stúdióba, itt lesz az Zoli hiánya
0: belünk. Igen, egyrészt igen, másrészt meg igen, hogy jobb csináljunk adást.
2: Persze.
0: Csináljunk zenét. Hello, and welcome to People Like Us. How much do most of us know about people like us?

0: Hazai Saladás, Tilos Rádió, péntek reggel van, nyár közepe, elhallgattak a Rigók, szevasztok megint. Vissza fogunk térni Zolikára, én idefele meg reggel tájékozottam, és azt láttam, hogy alapított egy díjat a FIFA, békedíjat, nem Nobel, hanem békedíjat, és ki kapta meg szerintetek most?
1: A Trump elnök úr kapta meg, nem?
0: Trump elnök úr.
2: Tényleg?
0: Igen, képzel. Egy békedíj, így csak önmagában békedíj.
2: Hát ez, de a Trump elnöknek a háborús időszakban volt ideje átvenni?
0: Volt, igen.
2: Különböző háborúkat folytat Trump elnök úr, nem?
0: De valahogy ez nála be van.
2: Ja, hogy azt mondja, hogy most háborúzok, most átveszem a békedíjat.
0: Nem kaptam meg.
2: Majd fél 11-től Magdika. Majd addig háborúzok.
0: És azt tudjátok, hogy hol lesz a következő labdarúgó világbajnokság?
1: Ez több helyen lesz,
2: Marokkóban,
1: nem?
2: Spanyolországban, Portugáliában, Dél-Amerikában, és a Holdon.
0: Paraguayban, Uruguayban és Argentinában.
2: És a Holdon, igen. Hát ezt gondolom az ökológiai lábnyom csökkentése érdekében.
0: Nem lehet, tehát ugye annyira ilyen különálló szervezet ez, hogy nem lehet megfékezni ezt a csávót.
2: Melyiket?
0: Az Infantinót.
1: De miért? Szerintem demokratikus felhatalmazása van.
0: De nincs fölötte kontroll.
1: Fölötte semmi.
0: Tehát ez
1: nem, nincs. Ez a probléma. Ez egy globális szervezet. És nincs.
0: De
1: ebben,
0: hát ilyen büntényt, hogy elutazol, 20 000 néző elutazik Paraguayba egy meccsre, utána elutazik Marokkóba, és aztán átutazom mondjuk Portóba a következő meccsre, és hogyha tovább jut a csapat, akkor nem tudom, Sevillába vagy, szóval így. Tehát ez annyira brutális, hogy érthetetlen számomra.
1: Környezetvédelmi szempontból.
0: Igen. Logisztikai, környezetvédelmi.
2: Meg az egész egyébként ezzel, hogy ilyen 40, most hány fő?
1: 79 csapat volt talán.
2: Mert a világon, ha jól tudom, 200 alatt van még a bejegyzett nemzetek száma.
0: Ez jóval, 150.
2: Hát nem, a 170.
0: Hát a Tuvalut is beleveszed.
1: Hát miért ne vennéd bele?
2: Miért ne vennéd bele? Hát,
0: ez igen, miért a labdarúgás volt? Szempontjából.
2: Hát miért? Most azon a zöldfoki szigetek egy labdarúgó nagy hatalom.
0: Az létezik. Cezár Jávóra óta tudjuk.
2: Aki egy remek balhátvéd volt. Ja, nem, ő énekes volt.
0: Ő a keresztanyja a repülőtérnek.
2: Az ottani repülőtérnek.
0: Igen, Cezár Jávóra a repülőtéren landolsz.
2: Hát nálunk meg a Liszt Ferenc.
0: Igen. És
2: nem a Cezária
0: a következő VB, tudjátok, hol lesz?
2: Az utáni?
1: 34-es?
0: Igen.
1: Nem.
2: Hát mi az már?
0: Akkor egy tudni. Rövid tippverseny.
2: Felcsúton.
0: Szaúd-Arábiában lesz. Ezt kiírtak egy pályázatot, 25 nap alatt kellett benyújtani a pályázatot. Azt kiírták, hogy nem lehet csak Ázsia és Ausztrália benne, de hát így lekés sokan aspiráltak volna Ausztrália, Új-Zélanddal, meg nem tudom, de ez a határidő egy kicsit feszes volt. Szaúd-Arábia másnap beadta a pályázatot.
1: Véletlen volt nála pont egy.
0: Igen, nyilván készültek a pályázatírók, mint egy ilyen gyakorlatként, és megkapta rögtön Szaúd-Arábia a 34-est, és utána azonnal kötöttek egy 1 millió dolláros támogatási szerződést egy szaúdi állami tulajdonban levő szaúdi olajvállalattal.
2: Az AI azt mondja, hogy 195 szuverén ország létezik, de még van két állandó megfigyelő, Szentszék, Vatikán vagy Palesztina, ezek még bizonytalanok. Tehát és attól függően, hogy most Koszovó vagy Tájvan, szóval hogy még vannak rizikós dolgok, de a 200 az reális.
1: akkor a szent cégnek is el kéne indulni a selejtezőkön.
2: Hát szerintem figyelj, egy argentina szent cég, az biztos érdekes.
1: És lehet. Akkor tényleg a pápa lenne a cséká? Vagy ő a szövetségi kapitány?
2: Hát a szövetségi kapitány, igen. Na jó, de és mit csinálnak a svájci testőrök? Mert a Vatikánban ugye svájci testőrök vannak.
1: Hát mondom, ők szedik a jegyet.
2: Na jó, de akkor ők a Vatikán-Svájc mérkőzésen kinek drukkolnak?
0: Na jó, de ez, figyelj, ez jó, hogy mondod, hogy azon gondolkoztam, hogy miért lehetnek olyan jók a franciák, hisz a francia bajnokság nem a legerősebb, de egyrészt veled, ahogy beszéltem, meg ahogy haladunk előre, tulajdonképpen azon gondolkoztam, hogy hány francia állampolgár szerepelhet a VB-n.
2: A mostani VB-n?
0: Igen, hát tehát hogy a
2: fele. 200.
0: Tehát, hogy és azért úgy
1: ilyen
0: külön.
1: Alapon simán, tehát ugye, hogy össze lehetett szedni ezeket a csapatokat másodgenerációs bevándorlók gyerekeiből, különféle európai országokból, olyan országok számára, mint Elefántcsontpart, vagy Szenegál, vagy...
2: Elefántcsontpart.
1: Csontpart, vagy
0: Marokkó,
1: vagy Marokkó. Szenegál. Szerintem simán a Vatikán is össze tudná állítani egy ütőképes keretet, nem? Csak meg kellene nézni, hogy hol vannak a világba szerte azok a...
0: Rigó, püspök úr.
1: Azok a, nem tudom, papnak szentelt, nem okvetlenül papként dolgozó, de vagy a pályaelhagyó, vagy nem pályaelhagyók, akik hát egy ilyen 40 méteres keresztpaszt...
0: Vagy kellő pénzért magát azoknak
1: érzünk. Érted, hogy ezért mondom. Vagy megfeszülnek a pályán.
2: Azért azért gondolkoztam, hogy már hülyeség, ilyen hosszú csuhába focizik, azért az nehezítés.
1: Viszont nem kapnak kötényt.
0: De figyelj, létezik ilyen, tehát vannak olyan arab országok, ahol a női válogatottról esetleg aztán kiderül, hogy férfiak vannak a full beöltözött játékosok.
2: Lenne, hogyha még a szemük is el van takarva. Hát igen.
0: Szóval, hogy, azon gondolkoztam, hogy van egy szervezet, ami így fölépült, és akkor
2: nem lehet, hogy ez
0: control.
2: Egy elképesztően korrupt szervezet? Ez csak mint ilyen...
1: Figyelj, de nem tudod értelmezni a korrupciót, mert nincs...
2: Dajá.
1: Nem vonatkoznak rá szabályok.
2: Dajá. Tegyük föl, hogy te vagy a FIFA, és én vagyok Szaúd-Arábia. És én... Szervusz, FIFA.
1: Hoho! Szevasz, Szaúd-Arábia.
2: Mit gondolnál arról, hogyha én azt mondanám, hogy legyen nálunk? És leraknék egy nagy zacskót így az asztalra.
0: Elég nagy zacskót.
2: Egy nagyon nagy bevásárló, még az IKEA szatyornál is nagyobbat.
1: Nem lenne két IKEA szatyorról beszélni?
2: Itt, akkor itt van egy másik is.
1: De milyen szabály tiltja ezt? Te most komolyan kérdezem.
2: Nem, semmi nem, mert megmondom, mi van.
1: Biztos van valami etikai,
2: nálunk
1: nem tudom.
2: Nagyon szeretjük mi nagyon szeretjük a futballt. A külső körülmények optimálisak. Nincs hideg, a sok falevél nem zavarja meg a mérkőzéseket, a fákról lehulló falevelek, nincsenek fák, csak bizonyos helyeken vannak, de a stadionoknál tiszta, és hát mi nagyon szívesen befektetünk. Na most erre mit tud mondani a FIFA?
0: Szaúd-Arábia és optimális a körülmény, tehát
2: igen, januárban optimális a körülmény.
0: És
2: igen.
0: Ilyen nyitottak vagytok a abszolút. Nőkre, a...
2: Minden, hozzánk mindenki bejöhet, hogyha teljesen el van fedve.
0: És...
2: De... Nem, egyébként a Szaúd-Arábiában a külföldiek nyugodtan. Nem kell nekik csadort, vagy zaptól mit viselniük.
1: Komolyan kérdezem, hogy tehát ezt mindenki tudja, hogy ez így folyik. Nem Katar óta, vagy nem tudom mióta, vagy 150 éve így folyik. De nem, és nem is biztos, hogy olyan nagyon titkolva van nyilván.
2: Nincs.
1: De hogy miért ne? Tehát, hogy...
0: Business as usual.
1: Tehát, hogy biztos nincs valami lefektetett szabályzat, hogy ennek hogy kell, hogy tisztességesen és becsületesen működjön a korrupció. De ahova a FIFA be van jegyezve, ott azok talán az az országnak lehet esetleg joghatósága fölötte, de amúgy de az is olyan kérdéses.
0: Hát tehát most hogy, 50 Európa.
1: Hogy sem nincs globális korrupció ellenes hatóság, amelynek globális jogalkalmazási felhatalmazása lenne, hogy ezeket üldözze, akkor mi ne csinálják?
0: Na jó, de érted, tehát nincs valami olyan...
1: Nincs valahogy mindenki jó jár.
0: Tehát az, hogy a FIFA szabályzatában benne van, hogyha valaki egy piros lapot kap, akkor az egy automatikus eltiltása a következő meccsre.
2: Ha csak nincs fellebbezés, és valaki nem fellebbez. És lehet, hogy ez a valaki úgy fellebbez, hogy érvei vannak.
0: Nem, megkegyelmez.
2: Jó, de az egész biznisz azért engem úgy elgondolkodtat, ugye az egész globális, mert egyrészt annak nagyon örülök, hogy nem háborúk, ezek az országok nem háborúznak, hanem csak ilyen focipályán érik ki a háborús ösztöneiket sokan. Azért vannak, akik ilyen háborúként fogják fel a foci VB-t, és van, aki nem. Tehát, hogy ennek én nagyon örülök, de ugyanakkor meg az is nagyon érdekes, hogy az egész, ami mögötte van, ez a hatalmas biznisz, hogy ki minek számít. Tehát tegnap például volt a marokkói válogatott, akiből rengeteg tag döntés alapján lett marokkói. Tehát sok lehetősége lett volna, sőt, még volt, aki nem tudom, még tavaly még egy másik U20-asban.
1: Franciaországban volt.
2: Nem csak ott, Hollandiában, Belgiumban, Angliában, a franc tudja, hogy hol. Tehát tulajdonképpen ez az egész már egy ilyen hatalmas biznisz, és akkor minden a ügynököt próbálja elhelyezni a saját jelöltjét. Tehát az, hogy ki szerepel egy nemzeti válogatottban, az lassanként egy ilyen politikai döntés.
1: Az mi baj, hogy biznisz, csak kérdezem.
2: Nem, az nem baj, csak hogy itt már ez az országokra való bontás már egy ilyen, ez olyan, mint a Premier League, aminek már nincs sok köze Angliához, vagy nem tudom mi, ez hát ott zajlik, de egyébként a világ összes állampolgára ott szaladgál.
0: De ez ugye a fair play, tehát hogy azon gondolkoztam, hogy miért nem lépnek sztrájkba a csapatok, hogy elengedték a Balogun büntetését. Tehát nyilvánvalóan teljesen önkényes, mert a Donald fölhívta a Infantinót, és akkor miért nem mondják azt, hogy akkor nem állunk ki.
1: De Gyuri, két teljesen különböző dologról beszélünk, csak úgy miért? Mondom. Mert ő arról beszél, hogy a labdarúgó világbajnokság, meg a FIFA az mekkora nagy iparágán nőtte ki magát, te meg arról beszélsz, hogy igen.
0: Ez ugyanaz.
1: De miért?
0: Azért, mert az amerikai érdek az, tehát eleve a csoportbeosztások, a minden ezer sebből vérzett, hogy Amerika, Kanada és Mexikó. Mexikó nem a rossz csapat, de mindenképp tovább kell jusson két kört.
1: De pont az történt, az érdeklődés azt tart.
2: Igen, de végül is ez egy jó revans lett így. Tehát ez egy jobb bajon.
0: De az elvek, Gyuri.
2: Hát elvek nincsenek.
0: De nem kéne nekünk bojkottálnunk a VB-t.
2: Szerintem mi elvi alapon a Magyarország bojkottálta az idei VB-t.
0: Nem, direkt neked, nem utaztak nekem, meg a bandinak.
2: Ja, hát én azért alapvetően nem.
1: Én sem bojkottam ki.
2: Nagyon ritkán nézek egy meccset. 15 éve
1: nem nézek futballt, de most elkezdtem nézni.
2: De most én megnéztem tegnap ezt a Francia-Marokkót. Én rengeteg meccset nem láttam, illetve hát alig láttam valamit.
0: Bojkottáltál.
2: Én bojkottáltam, de tegnap
1: nekem
2: megnéztem.
1: Az egész arról az jön le, hogy ezt nagyon ügyesen csinálja ez a FIFA, vagy ez a Gianni. Az, hogy nem tudom, most lett 48 csapat, vagy mennyi.
2: Hát sem igen.
1: Annak is mindenki örült, minden jegyet eladtak, minden országban nagyon nézték, hogy mi zajlik szerintem. Tehát egy ilyen nagyon ügyes pénzcsináló géppé

0: annyi jut tovább, akkor biztos, hogy az az egy, amelyik nem jut azt tovább, az mi lesz.
1: Legyen 196, az hogyan nem,
0: csak azért, nem lesz 195 fős, mert akkor elesel a selejtezők generálta a pénztől és figyelemtől. Tehát, hogy kell valami szűrő, de ugye már szó van talán, mint hogyha 64 csapatos. Szóval, de hogy nekem Evercs valójában én is azt gondoltam, hogy ez leértékeli az egész. De mi a vicc?
2: Az, hogy a játékosok játszanak egy évben 100 meccset, és akkor nyáron lesz még 20.
1: Ezek gladiátorok.
0: De azt, mi közöm hozzá?
1: Ez a sporthoz nincs sok köze.
0: Tegyenek.
2: Hát
0: miért ne lenne sok köze?
2: A showbiz.
1: Hát ez egy gladiátorok.
0: Ti úgy beszéltek a showbizniszről, meg az üzletről, mint valami megvetendő, borzalmas dologról, ami beszivárgott ebbe a csodálatos és szent dologba.
2: Az, hogy az Infantino békedíjat alapít és odaadja Donald Trumpnak. Az,
0: de ez nem ugyanaz.
2: Ez vicc. De hát miért nem ugyanaz? A FIFA elnöke. Vér alázó. Az, hogy a saját szabályait felrúgja csak.
1: Ez erős, na. Ez tényleg erős.
0: Igen, de nem látok szoros összetett, nincs okokozati összefüggés a között, hogy a világbajnokság nem tudom, bevételei hatóköre résztvevői, az nem tudom, megduplázódott, vagy meg többszöröződött, és ez a faszkalap ennek a másiknak adott egy olyan díjat, mint hogy előtted létezette.
2: Tehát, a hitelesség.
0: Én Mark Rüttét is nagyon hát egy kis inkább megbecsüléssel nézem, hogy próbálja Donald Trumpot valamilyen módon a NATO főtitkára beszélni, hogy megpróbálja valahogy Donald Trumpot játékba tartani.
1: Hogy hívták az előző NATO főtitkárt?
0: Stoltenberg.
1: Azt láttátok azt a dogfilmet? Az nagyon jó volt, amit róla,
0: láttam,
1: vagy vele.
0: De elfelejtettem.
1: Hát jó, én is elfelejtettem, de ezzel a bit fel lehetett látni. Az nagyon érdekes volt, hogy mit csinál egy NATO főtitkár. Hogy tulajdonképpen egy ilyen diplomata, pszichológus, coach, tehát egy ilyen nagyon bonyolult izében ilyen szörnyetegekkel beszélget. Tehát ez a NATO főtitkár is ilyen konkrét idiótákkal is találkozik.
2: Kocs.
1: Hát ilyen pszichiáter, vagy nem tudom, lehet, hogy gyógyszereket is adagol. Szóval nem olyan egyszerű NATO főtitkárnak lenni.
0: Nem.
2: Figyeljetek.
0: Szerintem az ökológiai lábnyom az már egy érvényesebb felszólalás, hogy mondjam, ez ellen a gólem ellen.
1: Szóval az, hogy Dél-Amerikában kezdődik a Spanyolországban és Marokkóban és nem tudom, Portugáliában rendezendő VB, ez már önmagában.
2: Mert tudod, van erre narratíva, hogy mert 1930-ban volt az első VB Uruguayban, és akkor azért Argentina nem tudom, hogy
1: kerül. Akkor mi nem Uruguayban van?
2: Uruguayban is van.
1: Nem úgy értem, Paraguay. Akkor mi nem ott lesz?
2: Hát mert ott is, meg itt is, meg amott is, mindenki, mindenhol. Hát
1: valószínűleg Marokkóban is egyébként sok ásványi kincs van, csak úgy mondom.
0: De hogy ez most szerinted bányát fúgy nyitott Infantino?
1: Nem, vagy csak azt gondolom, hogy vannak tartalékok, tehát valutatartalék, vagy... Tehát jelentősen hozzá tud Marokkó és Spanyolország is járulni a FIFA budgetjéhez.
2: Meg Szaúd-Arábia
1: is. Azért Uruguayban nem vagyok annyira biztos, de Marokkóban ott komoly tartalékok vannak.
2: Csak mutogatok itt diszkréten, a hallgatók nem látják az órára.
1: Szerintem be kell fejeznünk.
2: Tegnap eldőlt a most kezdődő Tour de France. Ez tényleg komoly talancsáró. De továbbá nem érdekes. Illetve...
0: Mennyivel ment?
2: Hát... Három perc a hegyre föl.
1: Ez nagyon érdekes, mert ugye az emberben ilyenkor mégiscsak a kis ördög, hogy teljesen normális, hogy valaki egy hegyre fölfelé ilyen tempóba megy. Ez csak úgy bennem.
2: De jön az Armstrongozás most.
1: Hát nem tudom, mert úgy, mintha múltba lettek volna.
0: Nem, hagyjuk már
2: atomra
0: ezt.
2: Szűrik.
1: Hagyjuk
0: már ezt meg. Ne, ez... Dohányzott közben egyébként?

0: gyújtott.
1: Nem, aláírásokat osztogatott. Megállt, trécselt a...
2: Néha hátra nézett, hogy miért nem jönnek
0: a jön nekem már.
1: Igen.
2: Szegény, nagy bajba lehetnek a szervezők. Vissza lehet térni, arra mondtad, hogy valakinek
0: fizette. Alfredo Binda, igen, hogy ne induljon.
2: Vagy esetleg úgy kéne, hogy egy hátizsákot kell vinni, amiben van négy tégla.
1: Na jó, mondjunk kulturális ajánlót.
0: Miközben hát nagyszerű
2: csodálatos
0: sportemberről beszélünk, igen. Aki valószínűleg, de hát erről már beszéltünk.
2: Csak hogy az első komoly hegyen...
0: Hallgatónk egyszer elmondta, hogy szerintem mi az oka ennek, tehát egy egészen különleges biológiai adottságokkal rendelkező fiatalemberről beszélünk.
2: Tadej Pogacsárról.
0: Nem csak.
1: Aki egyébként...
0: Jó biciklizik, és gyorsan, és taktikusan, hanem rendkívül rokonszenves is.
1: Így van, és nincs rajta USB port.
2: Tegnap arról beszélgettek a műsorban, amíg hát nem történt semmi, csak a Pogacsár hátra nézett, integetett, és elment, hogy ki a legnagyobb sportoló szerintük, hogy a Pelé, a Muhammad Ali, a Jordan, meg a kifelejtették egyébként a Messit, és hogy a Pogacsár, nem tudom, ja.
0: Játszik a történetben.
1: Kulturális ajánló.
2: Én a Sátántangót olvasom a krasznóorkai kurzus keretében. Elég erős.
0: Én még mindig a The Captain Code című sport és pszichológia tárgyú könyvből olvasok különféle anekdótákat. Valamint legutóbb egy Jack Lambert nevű, mindegy amerikai focista védőről, hogy yes. Akkor most
1: ha megy rá kérdeztetek, akkor én is mondok valamit. A testet azért ajánlanám.
0: Elmondod, David, hogy mi az?
1: Dávid Szalai a test, így fordították a címét.
2: Flash, angolul.
1: Share, vagy flash, angolul flash. Hát szerintem nem rossz fordítás a test, csak olyan, nekem olyan kicsit idegen. Azt nagyon ajánlom meg esetleg, hogyha valaki rövidet szeretne olvasni, a Annie Ernaux-nak egy asszonyt. Nagyon ajánlom. Az nagyon rövid és marha jó.
2: Minden Ernaux jó.
1: Mindegyik Ernaux
2: jó. Szerintem egyben az rosszat. Egészet.
1: Egyébként olyan, mintha egy könyv lenne az egész életünk.
2: Annak különböző szegmenseire irányítva vagy
1: ráfókuszálva. És sok zenét gondoltam hallgatni, így a Zolika emlékére én meghallgattam a Pergolesinek a Stabat Mater, mert egyszer nekem erről mesélt, és az marha jó.
2: Ez a Zolika ajánlója volt.
1: Igen.
2: Akkor itt a nyár, mi elbúcsúzunk, immár cserben vagyunk, árvák. Szevasztok!
1: Sziasztok.
3: Miss Rippon from the village on that nappy bay. Looks like she's going back too. You had a fall, Miss Rippon?
4: I'm taking him away. I can't do a thing with him this morning. Can't think what's come over him.
3: He wants a man up. Be careful now, young John. A bus is coming. Now let me go first, miss. He'll follow. Give him a tap, but don't talk too hard on his mouth.
4: All right. Oh, thank goodness it's slowing down.
3: Hey, look out for the motorbike behind.
5: It wasn't anybody's fault. As soon as he fell, Miss Rippon's horse caught him full on the base of the skull. The doctor said he was killed instantly. There was nothing anyone could do.
6: I know.
5: What on earth are we going to tell Tony?
7: Now, People Like Us.
8: Hello, and welcome to People Like Us. Very much did most of us know about people like us. Yes, sorry.
9: A Tilos Rádió híreit halljátok.
6: A hő és vizes folyadékok kölcsönhatásából létrejövő hidrotermális rendszerek fontos szerepet játszottak az élet kifejlődésében, a mikroorganizmusok elterjedésében. A krétakor végi kihalást okozó Chicxulub kisbolygó 200 km átmérőjű kráteréből egy 2016-os expedíció gyűjtött mintákat. A Yucatán-félsziget közelében lévő lelőhelyen 1 kilométerrel fúrtak a tengerfenék alá. Anne-Marie Pickersgill geológus a minták izotópos kor meghatározása és elemzése révén most arra jutott. A dinoszaurusz ölő Chicxulub becsapódás 66 millió éve teremtett hidrotermális rendszere 58 millió évvel ezelőtt hűlt ki teljesen. Ökoszisztémája a korábban becsült 2 helyett 8 millió évig volt aktív. Írja a Nature nyomán a Qubit.
9: A CERN kutatói felfedezték a kétszeresen bájos Doubly-Charmed Baryon család harmadik és egyben utolsó tagját a CERN nagy hadronütköztetőjében. Az LHCB programban dolgozó fizikusok kísérleteik során azonosították a speciális baryont egy olyan nehéz részecskét, amely két bájos Charmed kvarkot és egy furcsa, azaz strange kvarkot tartalmaz. Ezzel egészült ki a kétszeresen bájos baryonok régóta keresett e-formájában fél évszázadon megjósolt családja. A magyar narancshírét hallottátok?
10: Július 1-én szerdán életbe lépett Magyarországon az egyszer használatos műanyagpoharak forgalomba hozatalának tilalma. Ennek megfelelően Magyarországon tilos az egyszer használatos műanyagpoharakat és a 10 tömegszázalékot meghaladó mértékű műanyag bevonatú papírpoharakat használni, írta a Telex. A tilalom vonatkozik ezek tetejeire és fedeleire is. Ezeket mostantól többször használatos poharak, vagy egyszer használatos, kevesebb, mint 10%-nyi műanyagot tartalmazó papírpoharakkal kell helyettesíteni. A Magyar Vendéglátóipar Testülete levélben fordult a felelős miniszterhez kérve, hogy a poharakra vonatkozó haladékot további 3-5 évvel hosszabbítsák meg. A kormány a rendelet hatályát nem tolta ki, de kiadott egy módosítást, amelynek értelmében a 10-nél kevesebb tömegszázaléknyi műanyagot tartalmazó egyéb anyagból készült poharak használatát engedélyezte.
11: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: És bocsánat, Évika, téged nem lehetett hallani. Úgyhogy még egyszer akkor.
1: Én még egyszer mondom, hogy 2026. július 10-e péntek, Podmanicki Rula, ez a Szabad és Független Tilos Rádióban, 215-37-73, a telefonálni szeretnétek, és akkor a András és András már bemutatkoztak, Papó is itt van még, és Goli hegését is halljátok.
2: Rengeteg témát írtunk.
1: Én nagyon szeretném megköszönni nektek, hogy felhívtátok a figyelmet a Kizába kiállításra, most már kétszer voltam, aha, és menjetek feltétlen, mert ma zár be.
3: Nem, meghosszabbították 18-ig van szerencsére,
1: igen. Pláne.
3: Úgyhogy még inkább.
2: Én már háromszor voltam.
1: Én beleestem egy tárlat, belecsöppentem egy tárlatvezetésbe, ahol a Molnos megemlített téged is.
2: Engem?
1: Igen. Hogy ott voltál a megnyitón, és megkérdez, hogy ki ismeri a Török Andrást, és én boldogan feltartottam a kezemet.
2: Maga Molnos Péter megemlített engem.
1: Igen, hogy ott voltál a megnyitón, igen.
2: Úristen, szuper.
1: De egyébként csak annyit mondjunk el, hogy ezeknek a képeknek a 90%, ugye amiről beszélünk, az a Budapest festőszemmel, és hogy a képek 90%-a magángyűjteményből van, tehát ezt ebben a formában soha többet.
3: Igen, hát szerintem ez ennek a fő érdekessége ennek a tárlatnak, hogy kiderült, hogy és ez nyilván kellett az, hogy Molnos Péternek, meg a Kizába galériának van egy elképesztő kapcsolatrendszere az elmúlt két évtized aukcióin figyelve azt, hogy milyen Budapest témájú képek kerültek elő.
1: És hova kerültek,
3: és ezeket be tudták mutatni.
2: Ez egy elképesztő logisztikai feladat is. Ezeket
3: összegyűjteni, odahozni, biztosítani, így van. Tehát, és hát tényleg egy fantasztikus anyag, amit így ebben a formában biztos, hogy soha többet nem fogunk látni.
1: És hát egy csodálatos könyv is megjelent ugyanezzel a címmel. Igen. Alig bírtam oda cipelni.
2: 4400 gramma, és 25000 forintba kerül, ami...
1: Amit nem mondhatunk, gondolom, árat nem mondhatunk.
2: Ja, bocsánat. Elnézést kérek. Nagyon drága, de azt gondolom, hogy az önköltségénél alacsonyabban. Tehát ez kizár dolog, hogy ez ne került volna többe a...
1: Mert hogy a Kaszás Gábortól kezdve eszméletlen tanulmányok.
3: Nagyon jó tanulmányok vannak benne, így van, és hát szerintem a Kizelbach általában is ezzel az egész kiállítási programmal, ami nem az aukciós kiállítások, hanem a tematikus kiállításai, meg a hozzá kapcsolódó könyvkiadással egy elképesztően fontos kultúrmissziós közszolgálati szerepet lát el.
1: És ha valaki nem tudna, ezek ingyen látogatható kiállítások.
2: Ez külön fantasztikus, mert akárhányszor vissza lehet menni, tehát egy rendes kiállításon azért olyan magasak az árak, a belépti díjak, hogy azért meggondolja az ember.
1: Igen.
2: Vagy öregnek kell lenni, és akkor persze könnyű. Egyébként azt is jegyezzük meg, hogy a Virág Judit Galéria is ellát ilyen közszolgálati dolgokat, a két szomszéd vár, ott is fantasztikus ingyenes kiállítások és óriási katalógusok jelennek meg. Én nem nagyon tudok olyan európai nagyvárost, ahol magángalériák ilyen funkciót látnak el.
1: Igen.
3: Volt egyébként egy pont az utolsó teremben, ahol a 20. század második felének a festői vannak, ugye ezt általában Mácsai az, aki ezt uralni szoktam mostanság, ugye van egy reneszánsza Kiscelliben rendezett kiállítás óta, és tényleg elképesztően jók ezek a képek.
1: De a Kontúj Béla is valami, én most fedeztem fel magamnak.
2: Bocsáss meg, megkérdeztem Molnos Péter, Kontuli.
3: Igen.
1: Köszönöm.
2: De én se tudtam.
3: Csapda, igen.
2: Én se tudtam, azért megkérdeztem a kurátort, és ő azt mondta, hogy Kontulinak kell mondani. Ja. Ugye ez, ugye Kodály, de Kontuli, meg Moholi, meg másszal. Igen. Csodálatos, én is most fedeztem fel magam.
3: De hogy itt ebben az utolsó teremben van egy olyan kép, ami nekem így különösen szíven ütött, és ez pedig a Strémi József nő festőnek a Téli este a körszálló előtt című képe. Uh-huh. Nyilván azért, mert hogy ennek most van egy szomorú aktualitása.
1: Hogy már nincs több,
3: ugye éppen most pusztult el teljes mértékben a körszálló, így van. Egy ilyen képmutató folyamat végén, amit rekonstrukciónak hazudtak, aztán újjáépítésnek hazudtak, aztán végül nem érdemes hazudni semminek, egyszerűen csak vegyük úgy, hogy elpusztult. Ugye ez a 60-as évek Budapestjének egy abszolút ikonikus épülete volt, és szerintem a magyar késő modernnek az egyik legjobb alkotása.
1: Én beszéltem egy önkormányzati képviselővel, kutyasétáltatásról, ugyan erről, és azt mondta, hogy nem érti, hogy miért van kiborulva az emberek, mert hogy minőségében meg annyira gyenge volt, hogy ha egyszer ugyanúgy építik vissza, akkor minek ez a hype?
3: De hát nem ugyanúgy építik vissza, mert nem lehet ugyanúgy visszaépíteni, hát ennek volt egy értékes belső építészete, ami nyomtalanul elpusztult, nem ugyanazok lesznek az arányai az épületnek, hiszen az egész újjáépítésnek a fő indoklása az az volt, hogy magasabb, belmagasságú szobákat szeretnének a luxus lakásoknak, mint ami az egykori szállodának volt. De most ez innentől fogva
1: nem tud
3: ugyanúgy kinézni, ugye földigérő erkélyek lesznek, nem parapet helyett. Tehát hogyha ugye a másodikati önkormányzat, amelyik hát sajnos egy nagyon méltatlan szerepet játszott ebben a történetben, hiszen ez egy helyi védett épület volt, és egy helyi védett épületet elvileg nem lehet lebontani. Ők ugye ezt végül is azzal játszották ki, ezt a dolgot, hogy azt mondták, hogy a helyi védettség kizárólag az épület formájára terjed ki. Tehát tulajdonképpen bármi, ami henger alakú, az megfelel. Úgyhogy egy sörös dobozt is lehetne építeni a helyén, és ez is henger alakú. De hogy tényleg itt van ez a kép, ami egy 1973-as festmény, és egy ilyen alkonyati Szilágyi Erzsébet fasort ábrázol, égnek a fények a körszállal.
1: Mikor épült a körszállal?
3: Pár évvel korábban, talán 69-ben készült el, hogyha jól emlékszem, és a 60-as évek elején kezdték tervezni, vagy a közepén kezdték tervezni, Szrok György volt az építész, és hogy így égnek a fények a körút, a Szilágyi Erzsébet fasoron, meg a körszálló ablakaiban, valami elképesztő hangulata van az egésznek, és pont azt néztem, hogy én például egyáltalán soha nem hallottam Strémi Józsefről, mint festőről, tehát ugye te se?
2: Pedig te tanultam művészetet.
3: Pedig tanultam művészetet, tehát soha nem hallottam róla, és meg is vettem ennek kapcsán utána nézni, hogy na, akkor mit lehet Strémi Józsefről tudni, és hát kiderült, hogy hát gyakorlatilag semmit. Tehát, hogy franciaországi emigrációban élte le az életét a 20-as évektől, gondolom az életműve nagy részt ott lehetett, biztos Molnos Péter nálam jóval többet tud róla, igazából rá kellett volna írnom és megkérdezni, hogy meséljen már Strémi Józsefről, de hogy mennyire nincs benne a köztudatban egy ilyen alkotó, de annyira, hogy egyébként a Kizebba Galéria a saját honlapján nem tudta megadni a halálozási évét. Tehát ilyen szintű a feledése. Utána néztem egy kicsit az Arcanumban, hogy mit dob ki. Egy darab cikket dobott ki, amit ő írt valamikor a 70-es években.
2: Tehát akkor hazajött ez.
3: Hát ezek szerint, mert gondolom a körszállót is valamikor megfestette, de úgy tűnik, hogy kint halt meg Franciaországban, tehát szerintem csak ez a hazalátogató típusú festő lehetett, és tök öreg volt már, amikor ezt a képet csinálta, tehát hogy ez a halál előtt, nem tudom, hogy mikor halt meg, de szerintem a 80-as évek elején halhatott meg, és pár 73-as a kép, tehát hogy biztos, hogy ő is jó szemmel látta ezt a szimbólum értékét a körszállónak, akár külföldről hazalátogató magyarként, hogy ez valamiképpen ennek a modernizálódó Budapestnek akkor egy ilyen szép szimbóluma. És hogy tényleg azért is, hogy mondjam, az aktualitáson túl azért is melbevágó ez a kép, mert hogy az ember így rádöbben újra és újra, hogy micsoda értékek lappanganak egyébként, amiről nem tudunk semmit. Tehát,
1: És hogy nem egyedül Vasszary festett Budapestet.
2: Döbbenetes felfedezések tömege van a kertesen, de a katalógusban 550 kép van.
3: Igen.
2: Tehát látszik, hogy még sokkal-sokkal-sokkal több van, és csak hát ez nem fér el. Hát a műcsarnok összes termeibe lehetett volna egy olyan kiállítást rendezni, ahol az összes kép elfér, de nyilván nem mindenki adta volna oda a képet.
1: Nekem lenyűgözött az a kép a kiállítás elején, van azt hiszem ismeretlen festő, aki a Garai tér.
3: A Garai tér, így van. Hát az egy elképesztő kép, az egy zseniális kép. Azt most a tanulmányban, amelyik a katalógusban megjelent, Cóbelként azonosítja, talán Barki Gergely, hogyha jól emlékszem, nem a Molnos írta a tanulmány, de most nem tudom felidézni, hogy ki a tanulmány szerzője. Nem biztosan, tehát nem meri, igazából stíluskritikai alapon tudja, igen, Barki Gergely, stíluskritikai alapon tudja azonosítani, és itt is egy tök érdekes dolog, hogy végigveszi, emlékszem, mikor olvastam, mert az a kép az nekem is azonnal feltűnt, hogy önmagában az, hogy a Garai tér, mint festői téma, hát ugye ez az emberben föl nem merülne, hogy ezt valaki egy ilyen remek kép számára kiválasztja festői témaként, de hogy például Cóbelről azt gondolták, hogy nem festett Budapesteket, nincs az életművében ilyen. És aztán néhány évvel ezelőtt találtak egy oktogont, amit egyértelműen ő festett, És akkor ebből kiderült, hogy kellett, hogy legyen pont ebben az időben, így az 1900-es évek első évtizedében egy pár év, amikor ő hazajárt, és mégiscsak úgy látszik festett Budapest látképeket. És hogy itt lakott, ugye azért az valószínűsíti még a Czóberséget, hogy ráadásul lakott itt egy rokona a Garai téren, ami szintén lehet, hogy ugye még egy ilyen plusz nyom arra, hogy ez lehet. És ami nagyon érdekes, hogy ennek a helyszínét nem ismerték ennek a képnek. Tehát nem tudták azonosítani Garai térként. Ez a kép, ez egy olyan másfél évtizede bukkant föl egy aukción, és egy fortepán kép segítségével történt meg az azonosítás, így van, mert hogy egy 30-as évekbeli fortepán kép pontosan ugyanebből a szögből készült, mutatja azt, az egyik sarokháznak van egy ilyen elég jellegzetes, máig meglévő tornya, és hát ugye ez a színes piac forgatag, ami ott van, ami aztán ugye eltűnt egy pár évvel később, mikor a vásárcsarnok, egy modern vásárcsarnok fölépült, és hát ugye tegyük hozzá, hogy ugye ezek a képek azért olyan hangulatokat örökít meg olyan városi helyszíneket, amik tényleg nem léteznek, hiszen Garai tér nem létezik. Igen. Tehát ez már csak a fejünkben létezik, hogy Garai tér. Igen. Garai teret a sajnos a 2000-es években Humvaldérában ugye eladták egy társasház számára, és magát a közteret megszüntették. Tehát Garai tér az mint Chicago főtere, az sehol nincs már.
2: Igen, a fortepán használati céljait bővítjük, mert van egy pár dolog, amit nem láttunk jönni, hogy mire lehet használni. Nem gondoltuk, hogy verses kötetet lehet írni belőle, amivel irodalmi díjat lehet nyerni, és azt se gondoltuk, hogy festményt
3: lehet azonosítani vele, igen.
2: Úgyhogy elmondom a fortepán csapatnak, hogy
3: köszönöm. Abszolút büszkék lehetne. Meg is néztem, most Lőv Miklós a fotós, az ő egyik fotó, ugye 1931-es fotó, és tényleg akkora szerencse, hogy egyébként a szög is ugyanaz. Tehát valahogy pedig, hát a Garai tér esetében nem olyan nyilvánvaló a szög, mert ugye ez egy ilyen négyszögletes tér, ami nincs egy olyan jellegzetes pont, hogy mindenképpen abba az irányba fotózott, de valahogy pont úgy hozta az életet.
2: Most ugyanígyszem, ő volt azok olyan nagyon hosszú orosz hadifogságban volt, és ott is tudott fényképezni, mert valahogy a laborját is magával vitte, döbbenetes, és be tudta szerezni a Szibériában volt hadifogótáborban, és be tudta szerezni a kémiai eszközt, és a helyben is fényképezett. Uh-huh.
1: És haza is tudta hozni a képeket?
2: Igen, és a magyar királyság az törődött azzal, hogy hazahozza a hadifogót, és 1921-ben még egy utolsó hajóval jött haza a szibériai hadifogságból, és hozta haza a képeket, meg a kis laborját. A 19-es fortepán kiállításon ki is volt állítva a kis laboreszközei, mert mai napig megmaradtak, úgyhogy csodás történetek vannak. De visszatérve a kiállításra, ahogy már te is mondtad, a Konturi Béla nekem is az volt a legnagyobb, mert nekem, mint egy ilyen konzervatív és kézművelt, félművelt embernek, ilyen kis tobozokba vannak berakva a festők, és a 20. századi festők elején a Perlo Csaba, Vilmos, meg ezek a nagyon erős koloristák vannak, amit szintén már felnőtt koromban fedeztem fel, meg még egy Nemes Lámpért, meg ezek. Uh-huh. És a Konturi Béla is megvolt, de egy ilyen unalmas templomi festő abban a rovatban volt, tehát én nem gondoltam, hogy bármikor is izgalomban jövök tőle.
1: Szia, adásban vagy!
4: Sziasztok, elnézést, hogy lekéstem, de nem tudtam olyan gyorsan telefonálni, mint amilyen gyorsan az András témát váltott. Én személyesen ismertem Lőv Miklós, és ez a Garai téri fotó, ez egy üvegnegatívon maradt fent, és én annyit tudok róla, hogy amikor átalakították a Garai teret, akkor előtte és utána készített, vagy közben készített be ezt a fotót, és ez a szibériai dolgok után került elő nála, tehát tulajdonképpen két részletben adományozta ezt a fortepannak. A Szibériához még annyit tennék hozzá, hogy ő 14. december 23-án esett hadifogságba, és nem magával vitte a labort, hanem a nővére utána küldte vörös
2: keresztet. Azt a mindenit, ezt nem tudtam.
1: És te ezt honnan tudod?
4: Mert nekem személyes ismerősöm volt a fia, a Lőv Miklós, aki a papájának a képeit a fortepannak adományozta.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy ezeket elmondtad.
4: Sziasztok!
1: Köszönjük, szia!
2: Hát Ez nagyon-nagyon érdekes. Tehát visszatérve, tehát a Kontuli Béláról beszélgetünk, és ott...
1: Aki nem unalmas templomi festő.
2: Hát egyáltalán
3: nem
2: unalmas templomi festő. A tanulmányban olvastam, mert ugye ott a, tehát a katalógusban levő nagyon részletes tanulmányban lehetett olvasni, azt hiszem azt a Monos Péter írta, hogy a Rómában volt 2 évet ösztöndíjas, és így az teljesen új pályára állította, és akkor hazajöttek, és akkor Budán vettek telket, a feleségével, aki szintén Rómában volt, és iparművész volt, és akkor tulajdonképpen a kertbe le tudta festeni ezeket a városi látkát, kise kellett mozdulni a saját kertjébe, és hogy ezeket a teljesen éteri...
3: Igen, ez egy egész sorozat, amit tulajdonképpen a Rózsadomb oldalából festett, és egy jó nagy panorámát nyitott Óbudától egészen a Gellért hegyig számára.
2: És a hidaknak az az éteri, szinte párából alkotott íve, gyönyörű, és aztán később is ugyanonnan festett, van az a csodálatos asszonyportré a barátjuk feleségének, ami ugye csak azért van kiállítva, mert kicsibe az asszony van hatalmas, és picibe ott van a város mellett.
3: A Kontulinak ezek a budapesti festménye szerintem a Molnosnak is egy ilyen nagy rá döbbenést jelentettek, amikor dolgozott, mert az egyik kép, ugye 2 verzióban készült a katalógus, 2 borítóval lehet megvenni.
2: Ahogy a Kizebarinál szokás, ez egy különleges finomsága.
3: Az ember választhat, hogy melyiket viszi haza.
2: A kiadói programjuknak egy ilyen apró finomsága.
1: És az egyik az... A Virágjelétnál is így van.
2: Igen.
3: És az egyik verzióban a Kontulinak ez a Bokréta ünnep című képe van, ami egy elképesztően izgalmas kép.
2: Én azt választottad?
3: Igen. Én a másikat vittem azért, de ez is egy zseniális kép, mert hogy egy ilyen modern villa építését ábrázolja, hogy az ember lenéz a Rózsadombról, és azt mutatja, hogy tulajdonképpen ugyanolyan Bokréta ünnepet tartottak egy ilyen modern villa építésénél, mint az előző x-száz évben mindig az építkezések során, a parlament, vár, stb.
1: Ez a kép egyébként nem olyan régen volt aukcionálva, gondolom, a Kizebachnál, ha jól emlékszem.
3: Aha, igen.
2: Úgyhogy, és akkor az látszik egyébként, hogy a tanulmányban az van, hogy a Kontuli aztán megpróbált festőként a piacon maradni ilyen szociálképekkel is, és látni egy harmadik ilyen hidas képet is, ami már teljesen sötét, tónusok, sötét felhők, és mintha ilyen háborús menekültek csoportja lenne az előtérbe. Tehát egy picit próbálta a sötét világlátásra, és azt is valahol olvastam, hogy az 1957-es Hírhedt tavaszi tárlaton is szerepelt a Kontuli Béla, és kíváncsi lennék, hogy mivel.
3: Általában
2: az nagyon rosszul van dokumentálva, hogy mik voltak azon, akiben nem tudom, olvastátok-e a Spiró Gyöngyöt,
3: igen.
2: című
3: csodálatos, egy remek
2: csodálatos könyvét, de hát természetesen ott csak egy ürügye a tavaszi tárlatot, nincs szó a tavaszi tárlatabban. Na és még egy fontos dolog, hát tessék elmenni, 18-áig meg lehet nézni, és 2 olyan, ez is jellemző a Kizebbe a galéria, hogy nem elégednek meg általában csak a festmények kiállításával, hát marha jó idézetek vannak kirakva, pici kis szövegek, kontextusban helyezik a képeket, minden teremnek van a témája, ezt is megszoktuk, de ez nagyon sok galériában így van, de ők valahogy mindig a digitális világgal próbálják valahogy felspilázni a dolgot.
1: És erre a vetítésre gondolsz?
2: 2 ilyen vetítés van. 2 ilyen vetítés van. Nem tudom, hogy kiváló szerkesztő asszonyunknak elkerült a film, hogy az utcáról is van egy vetítés.
3: Én is szeretem.
1: Nem.
2: Na, akkor ezt elmesélem, mert ez csodálatos. Bent a teremben van egy nagyon feltűnő.
1: Igen, ami a hatalmas kép, hogy hívják ezt, ilyen színpadot építettek a könyvekből, és annak a tetején, igen.
2: Kifelé fordított gerincel egy csomó katalógus van, akkor arra van egy ilyen homályos üveg.
1: Igen. Tetve,
2: és azon folyamatosan megy egy vetítés, méghozzá, ezt elég nehéz elmagyarázni, mert ott nagyon nyilvánvaló, néhány kulcsképe a kiállításnak, az megjelenik ott rajta címmel, meg hogy mikor készült, majd egy kicsit lehet nézegetni, majd ez átmegy ilyen fura hullámzással egy térképbe, egy Google Maps térképbe, hogy mutatja, hogy melyik részét ábrázolja a városnak, majd abból megint átmegy egy másik kép, és ez így megy 15-20 kép. Az ember tulajdonképpen nem bírója ott hagyni annyira érdekes, és 2-3-szor is körbe lehet menni. ennél még sokkal érdekesebb, amit csak az utcáról lehet látni, és azért nem veszik észre az emberek, mert nagyon tükröződik, onnan a busz megálló háta mögött süt a nap. Képzeljétek el, hogy, hogy a Vágó József nevű híres építésznek volt az a, ugye ő egy nagyon kalandos életű volt, a testvérével tervezett mindenfélét néhány évig. Többek között kiderült, hogy a Gresham szállónak is a végső terveit ő csinálta, meg a testvére, és aztán külön utakra, és akkor Franciaországba emigrál, és részt vesz a ő az egyik tervező, ő nyerte a, sokakkal együtt a genfi népszövetségi palotának a tervét. Én mindig azt hittem, hogy ő volt a... De kiderült, hogy 10 nyerték meg, és együtt kellett volna működni, és volt egy nagyon-nagyon gonosz tervező a 10 közül, aki mindent elkövetett, hogy a többi diszkreditálja elősünk. Úgy hívták Le Corbusier.
3: Igen, igen, igen, gondoltam, hogy ez lesz a vége, igen.
2: Na mindegy, onnan hazajött, de itt valahogy nem tudott az építész kamarába bekerülni, tehát nem tudott tervezni, és akkor Budapest, Genf és Párizs között szaladgált, de fejébe vette, hogy őt már Budapestre kapcsolatban nagyobb témák érdeklik, és elképzelt egy sokkal modernebb Budapest, a Budapest, mint világváros, sok bontással és új modern épületek, és ezt mind megrajzolta, ha jól emlékszem, 41 darab hatalmas,
1: ez is benne
2: színes.
1: Van a könyvben.
3: Igen, ez egy híres sorozat.
2: Ez egy nagyon híres sorozat, 41 darab színes nagy méretű lapot, és ezt ki is tudta állítani a szem 1937-ben, méghozzá a Nemzeti Szalomba, amit ő tervezett.
3: Amit szintén tervezett.
2: Amit ő tervezett eredetileg. És a Na most arról rengeteg fény, 3 teremben voltak ezek, meg mindenféle más tervek már. Na most ezek elvesztek, ezek a nagyszínes képek, de rengeteg fénykép maradt meg a termekről. Tehát tulajdonképpen teljesen minden 41 képet lehetett rekonstruálni, és a Monos Péternek van egy fia, Monos Mihály, aki azt gondolom, hogy főállású valamilyen videós designer, nem ismerem őt, de az összes ilyen videós művet azt ő szokta csinálni a kizábólében, és képzeljétek el, hogy mesterséges intelligenciával visszaszínesítette, meg kiélesítette, följavította az összes képet, de 2 különböző változatban, az egyik csak egy nagyon gyönyörű színes állókép, és van egy, ami animálja, tehát megmozgatja, tehát, hogy autók mennek, emberek jönnek, nem nagyon sokat ad hozzá, de mégis más karakter.
1: Na
2: most ez van egy ilyen 9,5 perces kis filmecskébe összerakva, magyarázó szövegekkel, és aztán ezek a lapok. Ez kívül alá látszik.
1: Na most, de hogy a Szent István körút felül részen?
2: Igen, tehát belülről nincs, mert belülről valami más van odarakva, vagy föl van használva, vagy kép van, vagy szöveg, vagy valami, kívülről.
1: Aha.
2: Na most ezt érezte a híres kurátor, hogy ez nem ér, és kitette a Facebook oldalára. Tehát onnan szép, nézni, nyugodtan légkondicionált gyönyörű lakásodnak a hűsöléséből szépen meg tud nézni. Tehát ez is egy remek dolog. És hogy ez fölhívja azt, hogy a mesterséges intelligencia milyen fantasztikus dolgokra képes. Most pozitív rám, hogy állandóan a rettegés uralja a közbeszédet, de pozitív dologba is. A Fortepán bölcs vezére Tamási Miklós már 2 vagy 3 éve, mikor vitatkoztunk a Fortepánon belül, hogy kell-e félni a mesterséges intelligenciától, azt mondta, hogy szerinte hülyeség, hogyha az ember egy rossz regényt olvas, akkor hülyeség a klaviatúrát hibáztatni. Ezt mondta rá. Ő mindig egy nagyon optimista ember volt, úgyhogy érdemes rá hallgatni. De tehát valóban a képekkel kapcsolatban nem csak a hamisítás. Azt is mondta Miklós, mikor egyszer vitatkoztunk, hogy például, hogyha valamilyen történelmi kutatással, valami eseményről nagyon-nagyon sok információ, részinformáció van, ő nem tartja ördögtől valónak, hogy mondjuk iskolai célra egy tanár csinál egy olyan jelenetet, ahol bemutatja, hogy mit tudom én, Rákosi Mátyást hogy vallatják a szegedi csillagbörtönben. Ezt csak szélsőséges példaként mondom, ami természetesen nem
1: a valóság,
2: nem, hogy is mondjam, nem dokumentum értékű természetesen, de ilyen segélyek.
3: Ilyenek készülnek egyébként már, tehát én rendszeresen futok bele ilyenekbe. Múltkor például valaki Szentendrének a korai szerb betelepüléséről csinált egy ilyet, mint amit mondasz. Pont egy olyan témáról, amiről egyébként nem sokat tudunk, tehát fogalmunk sincs, hogy hogy néztek ki ezek az első fatemplomok, amiket fölépítettek ott a dombokon, de analógiák alapján, meg némi fantázia alapján valaki megcsinálta ezt a videót, és egyébként elég jól átélhetővé teszi ezt a honfoglalás hangulatot, ahogy a szerbek megjönnek, és ott a semmi közepén építkezni kezdenek, még akkor is, hogyha nyilván tudjuk, hogy egy csomó bizonytalanságot tartalmaz a dolog, és nem egy történetileg hiteles forrás.
2: Néhány évvel ezelőtt, 5-6 évvel ezelőtt a Budapesti Történeti Múzeumnak néhány baromi jó ilyen animáció a királyi palotának a törökkori részéről, meg a későbbi...
3: Ezeket a Pazirik szokta csinálni, ezeket a Pazirik stúdió szokta csinálni, elképesztő minőségben.
2: De az még a mesterséges intelligencia előtt, szerintem az kézzel, és a tudós kutatókkal való legszorosabb együtt.
3: Hát ezt a Pazirik egy másfél évtizede legalább csinálja, és ők rendszeresen művészettörténészeknek dolgoznak, például Buzás Gergelynek
2: a... Aquinpool Múzeumnak is vannak nagyon jó animációi, ami pedig az üzletsor, ami föl van tárva. Ezek nagyon klasszak, és a mesterséges intelligencia az tulajdonképpen azt teszi lehetővé, hogy ennek egy ezredre csökken a költsége. Persze akkor nem is annyira hiteles, de az utcaemberének a 95%-os vagy 90%-os hitelessége az még nagyon jó szerintem. Hát, arról a társasjátékról, ami az 1941-es Budapestről szól, vagy egy ilyen...
3: Nem ismerem.
2: Egy én teljesen sem. Önkéntes csapat elkezdett fejleszteni egy ilyen valamilyen társasjátékot akartak csinálni, de csak ilyen videórészletek jöttek, hogy 1941-et választották ki, és Budapesten megy végig a kamera, az Erzsébet híd, a Korvin áruháza, de mindenfelé, és ezt egy teljesen önkéntes csapat, rengeteg ember együtt, valamilyen szoftveren, teljesen nyílt forráskódú az egész, és időről időre a nyilvánosság elé tárták, hogy majd megkeresem a... De mintha ez elakadt volna, talán éppen a mesterséges intelligencia miatt, mert amióta az van, azóta valószínűleg nem érdemes ezt a munkaórák ezreit belefektetni. Na szóval ezt a két videót is érdemes.
1: Köszönjük lenni. Szépen, tehát kizárva jövő vasárnapig. Szia, adásban vagy.
4: Szervusztok, Vágó József. Szólnék hozzá, hogy azért egy kicsit egyszerűbb volt rekonstruálni ezeket a rajzokat, amit elvesztek, mert hogy ezeket a vágó kiadta könyvformát.
2: Ja, igazad van. Nekem meg is volt ez a könyv, csak egy költözésnél.
4: Igen. Egyébként a Budapest gyűjteményben a fővárosi Szabó Erinkönyvtárban megvan egy példány.
2: Aha.
4: Akit érdekel, meg tudja nézni.
2: De mit, hogyha várjál csak, előttem van ez egy kemény kötésű könyv, olyan okkersárga a gerince.
4: Hát, rég láttam. Nekem nem van fénymácsolva.
2: De mit, hogyha ott vonalas képek lennének csak, tehát
4: igen, rajzok vannak.
2: Igen,
4: rajzok.
2: De tehát maga azok, amik... Mert az egy ilyen pasztel, tehát hogy nem csak fekete-fehér, tehát nem csak vonalas rajzok.
4: Igen.
2: Tehát szerintem a könyvből mégse lehet rekonstruálni, tehát mégse annyira könnyű. De a könyv...
4: Én nem tudom, hogy az... Hát igen, mondjuk nem tudom, hogy ezek a színes, pedig azt sem tudom, hogy milyen pasztel vagy valami vízfestéket.
2: Valószínűleg vízfestékkel csinálta a nagy építész.
4: Igen, hogy lehet, hogy volt ez a vonalas változat, amit nyilván olcsóbb volt kiadni.
2: Persze.
4: És lehet, hogy ő megcsinálta szépen ezeket színezve is.
2: Igen, kiáltás.
3: És azok nincsenek meg.
2: Nézd meg a Kizel, vagy a Molnós Péter Facebook oldalán, vagy a Kizel Galéria Facebook oldalán, mert nagyon csodálatos ez a 9,5 perces kis film, ahol így megelevenednek. Nézd meg mindenképpen. És köszönjük, hogy szóltál.
1: Köszönjük, szia!
2: Úgyhogy...
3: Hát ugye még egy gondolat itt fölvetődött, a Karácsony Gergely főpolgármester is ellátogatott a kiállításra, és akkor ott talán Molnós Péter fölvetette neki, hogy nem lenne rossz egy Budapest képek múzeum kiállítás, stb. Úgyhogy szerintem ebben valóban lehet fantázia, de elsősorban egy Kiszteli Múzeum gyűjteményére lehet gondolni, mint ami nagy számban tartalmaz azért budapesti témájú festményeket, és És szerintem a Városházán érdemes lenne elgondolkodni, hogy a Városháza épületében megnyíló kiállítóterekben, egyszer majd megnyíló kiállítóterekben egy ilyen gyűjteményt be lehetne mutatni a kis celli anyagából. Sőt, én elárulom, hogy nem csak a kis celli múzeumban vannak elég jó ilyen városképek, de a Városháza folyosóin és irodai előtereiben is. Tehát az a szokás, ugye, hogy mondjam, hogy műalkotásokat dekornak használnak, ez nem csak az államgépezet kormányzati részén működött, hanem természetesen a Városházán is ugyanez a helyzet, de...
1: De a Városházán legalább nem múzeumból hozták el.
3: Hát ezek a kis celli múzeum képei egyébként természetesen, de ez már így volt a Demszki érában is, tehát ez nem egy új dolog, ezek a képek ott vannak, mint a főpolgármesteri
1: iroda előterében.
3: Kétségtelen, de ha esetleg lenne egy ilyen kiállító hely a Városháza épületében, akkor esetleg ezeknek a képeknek egy néhány jobb darabját át lehetne oda vinni, és ott be lehetne mutatni, mert kimondottan jó városfestmények vannak az épületben is.
2: A visszatérve még erre a kiállításra, az egy idézet van valamelyik nevesebb újságírótól ott, 1913-ból, hogy 1913-ban rendezték az első olyan kiállítást, amit tudtam meg a kiállításon, amit kizárólag Budapest témájú festményekből rendeztek, hogy addig nem nagyon, úgy gondolta mindenki, hogy nem nagyon témája a magyar festőknek a kiállítás, a Budapest, de utána meg se tudtak szabadulni ettől a témától, ezt írja ez a
3: Hát igen, és itt van egy, amit valóban idéz is a kiállítás, ez a Világ című lapban jelent meg, és egy nagyon tanulságos szöveg. Felolvasom, ez pont itt van, 13, igen, és a Könyves Kálmán szalomban volt ez a Budapest kiállítás, és meglepően sok, valami 60 festményt tudtak összegyűjteni. És ugye az volt az érdekes, hogy ezek között már akkor is sok modern volt. És azt írta az egyik kiállítás ismertető cikk, hogy nagy szeretetet és figyelmet a főváros eddig nem kapott a magyar piktoroktól. Idegenkedtek a fővárostól. Buda, Tabán, a Dunapart, a Liget voltak a kedvelt részletek, amelyeknek festői akadtak. De Budapest nem ment át úgy a vérkeringésbe, mint például London vagy Párizs. Mondja, és hát ugye ez azért milyen igaz tulajdonképpen, nem vesztett semmit az elmúlt 100 évben az érvényességéből a dolog, hogy hiába van ez rengeteg jó kép, valahogy ugye nem ment át a köztudatba, hogy Budapest ez lehet egy ilyen fontos témája a magyar festészetnek. Tehát, hogyha ilyen festői magyar városokra gondolunk, akkor mindig Nagybánya meg Szentendre az, ami megjelenik, vagy még sokkal jobban megjelennek a művésztelepeknek a városai, Szolnok vagy Kecskemét. De Budapest ugye olyan, mint hogyha nem lenne, pedig hát közben egyszerűen a súlyánál, meg a méreténél, meg a témáinál fogva valójában meg mégiscsak az egyik legfontosabb festői témája a magyar festészetnek.
1: Elég sok volt még az a művész ablakából készülő.
3: Képek. Ott is van egy elképesztő kép, ami engem teljesen megdöbbentett, ilyen ablakból készült kép, ez a Tihanyi Lajosnak a Dráva utcát mutató képe. Ez kifejezetten az ablakból készült, ott megtudtam, máig áll a Dráva utcában egy ház, amit a Székesfőváros épített egy ilyen kislakásos program keretében, az akkor abszolút városszéli, külvárosi, angyalföldi Dráva utcában, csak most ez a ház, ez már úgy belesimul a nagy házak közé, és nem ugrik annyira ki a maga idejében, olyan lehetett, mint egy ilyen amerikai toronyházat ebben a földszintes világban. A Komor Marcell Jakab Dezső építészpáros tervezte, és az emeletén ilyen nagy ablakos műterem lakásokat alakítottak ki festők számára. És akkor itt élt egy pár évig a Tihanyi Lajos, meg a Márfi Ödön is egyébként, és az egyik ilyen, így az ablakból szemben pont a Dráva utca túloldalán egy olyan világra lehetett rálátni, ami már régóta nincs sehol, tehát egy ilyen raktárak, fatelepek, kémények, abszolút külvárosi hangulatú világára, és hát a Tihanyi ezt festette ott az ablakából, ami elképesztő fura szögben, tehát erről a magaslati pontról, erről a nagyon magas toronyból, ahogy lenéz erre a világra, és hát elképesztően izgalmas kép. Szóval olyan típusú kiállítás szerintem, amúgy érdemes azzal a szemmel végignézni, hogy mindenki találjon benne legalább egy ilyen 4-5 kedvencet, ami őt megfogja valamiért, ami valamiért izgalmas.
2: Ugyanebből a műterem sorból készült, vagy abban az egyik ilyen műteremben készült, a Híres Lektorok című festmény, biztos ismeritek, nem?
1: Nem.
2: Amen a Vajda Miklós, Részpál, és a harmadik lektornak a nevét eszembe hullott, nagyon jól ismertem személyesen is, csak sajnos elmúltam 50 éves.
1: És de ki a festő?
2: Nem a festő, hanem a harmadik lektor, és ő megírta a Holmi folyóiratba ennek a festménynek a születését, ami egy csodálatos kis memoár darab, és onnan tudom, hogy onnan készült. Most hirtelen azt gondolom, hogy a Bernáta úrért festette, de azt hiszem mégsem. Úgyhogy most nem tudom.
1: Nem, zenélünk egyet, és akkor addigra hát, ha eszedbe jut.
2: Jó, hogy megnézzük, legjobb barátomat. Megkérdezem.

0: Sziasztok, Szabad és Független Tilos Rádió, Podmanicki Ruláz. Mit hallottunk, papó?
1: Ez egy nagyon érdekes felvétel. Bach gyűjtése. Ő nem játszott el, csak a jegyzeteiben maradt meg. A szomszéd faluba lőtte és lekottázta. Sok évszázadon kezdve semmi nem történt, míg aztán John Malcolm, a Westminster apátságnak a korrepetitora felfedezte és egy csembaló művet írt belőle, amit aztán átírt zongorára a nagy Keith Emerson, Emerson, Aiken Palmer, őt hallottuk most.
0: Köszönjük szépen.
2: Sikerült feledékenységemet felülírni, mert természetesen nem Bernát Aurél, hanem Csernus Tibor festette a Három Lektor című képet, és Domokos Mátyás a harmadik.
3: Viszont arra jól emlékeztél, hogy valóban a Dráva utcai étteremben kellett modellt ülniük a képhez, igen, miközben a kép elvileg a Hungária kávéházban, igen, a New York kávéházban mutatja őket, igen. Igen. De össze van benne tulajdonképpen így kombinálva.
2: Így van, csak onnan egy híres képe, 55-ben készült, és hát legalábbis a városi legenda az volt, hogy a Rákosi Mátyás körbe ment, és ezt a képet levetette.
3: Ezt mondjuk nem csodálom egyébként.
2: Mert nagyon pessimistának.
3: Meglehetősen, igen. Magyar értelmiség korabeli állapot, hát elég jól lefestő ábrázolás, úgyhogy hogyha volt művészeti érzéke ezek szerint, igen, a diktátornak.
2: Igen, egy nagyon különleges intellektusa volt Rákosinak, rengeteg nyelvet beszélt például, és azt mesélte nekem egy barátom, hogy a papájától hallotta azt a kis anekdotát, hogy a 55-be az operaházban volt valami nemzetünkben valami hatalmas, hatalmas fogadás, és akkor ott sétáltak, és látták, hogy a Kodály jön a feleségével, aki ugye Kodálynál a első felesége, 19 évvel idősebb volt, és akkor már egy nagyon idős asszony volt, nagyon nagyot hallott, és akkor azt mondta Passauf Zoltán, er ist ein kommunist, mondta, amikor a Rákosi közeledett, és a Rákosi persze meghallotta, és jól tudom, és akkor azt mondta, Emma asszony, teljesen igaza van, én egy kommunista vagyok. Mondta, de nem kell félni tőlem, mesélte ezt a Nádasdy Ádám barátom, akinek a papája a operaháznak az egyik vezetője volt az 50-es években, később aztán igazgatója is. Úgyhogy ez, hogy is jutottunk Rákosihoz és Kodályhoz?
3: Hát a Három Lektor.
2: A Három Lektor.
3: Ami nincs kint ezen a kiállításon, bár egyébként Csernus Tibor képek vannak, igen, kint, igen, az utolsó teremben, igen, úgyhogy igen. Ez is akár
2: ott. Csernus egyébként egy óriási nagy tehetség, és szerintem nincs a helyén most a magyar képzőművészeti köztudatban.
3: Itt szerint én úgy érzékeltem a Molnos kurátori koncepciójából, hogy az utolsó teremmel pont egy ilyen szembeállítást és párbeállítást akart csinálni Mácsai meg Csernus között. Tehát, hogy mintha az a két legnagyobb a korszakból, vagy a két alkotó, aki nagyon különböző, de mégiscsak a korszaknak valahogy a lényegét elkapó életműveket hozott létre, és azok vannak így egymás mellétéve, és kiválaszthatja, hogy ki az, melyik esik közelebb az ő szívéhez.
0: A Csernus életművet, ezt a Kogárt hozatta még haza. Én jól emlékszem.
2: Meg a kis emlékszoba is
0: de a Kogárt nincs.
3: De az emlékszoba nem, az a Várkert bazárnak az egyik testőrpalotájában.
0: Hát oda költözött a Kogárt az Andrásiról, igen.
3: Nem tudom, hogy megvan-e még az emlékszoba, igen.
2: Amikor meghalt, akkor lecsapott rá,
0: igen,
2: az üzletember, aki a
3: Kovács Gábor,
2: igen, és hazahozatta.
0: Igen.
2: Igen, igen. És az élete legvégén volt ez az új korszak a hatalmas bibliai képekkel, uh-huh, amit mindenki ájult tisztelettel figyelt, és ezekig dicsét, kivéve Forgács Éva művészettörténészt, aki a Holmiba teljesen lepocskondiázta, mint teljes tévedést és gicset, uh-huh, ami nagyon nagy bátorságra volt, mert persze külföldön élt az Éva akkor a Szent Los Angelesbe, uh-huh, tehát tulajdonképpen szembe mert menni a teljes magyar művészettörténeti, uh-huh, elittel. De Csernus nagyon jelentős szerintem. Úgyhogy szerintem ezt nagyjából többé-kevésbé kiveséztük, ezt, igen, a kiállítást. Úgyhogy...
0: Én a Tőzsdepalotát szeretném
3: csinálni. Igen, Tőzsdepalota.
2: Jaj, nagyszerű.
3: Azért szerintem ez egy elképesztő ügy. Tehát ami kiderült, ugye foglaljuk össze a hallgatók számára, ugye az derült ki, hogy az elmúlt néhány évben, mondjuk azt lehet mondani, hogy 3 évben folyt egy tervezési folyamat arról, hogy a Tőzsdepalotába költöztetnék a Magyar Nemzeti Galériát.
2: Igen, tegyünk egy nagy zárójelet, hogy épült a Tőzsdepalota, mert a Tamási Miklós mindig azt mondta, hogy azt szereti legjobban ebben a műsorban, vallásosan hallgat egyébként, amit ő nem tud. Tehát a régi dolgokban már is térjünk ki.
0: Jó, előbb a hallgató, aztán akkor utána. Szia, adásban vagy.
4: Ne haragudjatok, egy lépcsőházi megjegyzés csak. Hogy az építészfirmának van egy videója fönt a kiállításról, és ott Molnos elmondja, hogy több mint 5000 festményből választotta ki ezt az 550-et. Tehát amikor arról volt, mondtátok, hogy biztos sokkal több van, ő konkrétan megemlíti, hogy mekkora tömeget fésült át ezekért a képekért.
3: Elképesztő. Ez a katalóguson is látszik, ami ugye egy ennél bővebb válogatást ad, mint ami a kiállításon
2: van. 100 kép van a kiállításon, 550 a katalógusban.
3: Hát ezek szerint még 10-szer ennyi, igen, az
2: Amerités. Köszönjük, hogy elmondtad, ez döbbenetes. Ezt nem tudtuk.
3: Köszi szépen.
0: Köszönjük szépen.
3: Egyébként még egy dolog erről eszembe jutott, hogy van egy ilyen fura torzítás szerintem a Budapest festészet megítélésében, hogy addig érdekel minket, amíg a fotóban nem jön. Tehát, hogy a nagyon régi Budapest képeknek megvolt mindig is a maga kultusza, reformkoriaknak, körülbelül 1880-as évekig, amikor a festészeti helyett ugye tulajdonképpen a város megörökítésnek ezt a primér feladatát, hogy a várost pontosan rögzíteni, ugye ezt elég jól átveszi a fénykép a 19. század végén. És hogy a festmények olyan addig érdekesek, addig persze használjuk őket ilyen vizuális történelmi forrásként, mindenki lát, tudja, hogy egy reformkori Budapestről, egy Pest-Budáról szóló tanulmányt azt Rudolf Alt metszetekkel kell illusztrálni, mivel mással illusztrálnád, ugye, de úgy utána úgy kiesik az egész, mint hogyha onnantól nem lenne érdekes, és hogy a Péter pedig azt csinálta, és szerintem nagyon helyesen, hogy ezeket a régieket ott van egy Barabás mutatóban, de hogy gyakorlatilag...
2: Az is nagyon érdekes, az a fiú portré, ott is mellette picivel
3: A város, igen. De tulajdonképpen...
2: Gyönyörű kép.
3: De hogy azért a régieket nagyrészt hagyja, tehát hogy nem ezekre fókuszál, hanem kifejezetten onnan veszi föl a fonalat, ahonnan el szoktuk ejteni,
2: ez
3: tehát a moderneknél.
2: Egy felfedező kiállítás.
3: És ez egy ilyen értelemben, ez tényleg egy teljesen máshova teszi a fókuszt, meg átállítja azt, ami a fejünkben a Budapest festészetről van, hogy ne csak úgy gondoljunk ezekre a képekre, mint egyszerűen ilyen vizuális történeti forrásdokumentumokra, amikben az az érdekes, hogy milyen pontosan rögzíti, hogy az a már rég nem álló ház az hol állt ott. Mert persze 1860-as képeknél ez az érdekes, de aztán ugye maga a képnek a művészeti értéke válik érdekessé onnantól, hogy ezt a fotográfia jól ellátja ezt a feladatot.
2: Egyébként a főváros ezt még késve érzékelte ezt az egész dolgot, még a 84-ben még egy óriási pályázatot hirdettek festőknek.
0: Igen?
3: Így van, volt egy
2: óriási pénzdíja.
3: Egy nagy pénzdíjas pályázat kiírva, ez volt tulajdonképpen a hattyúdala ennek a fajta város megörökítő festészetnek, amikor a város tanácsa kiírt, és a város a modern Budapest jellegzetes helyszíneinek megörökítése volt a feladat. Olyan, hát már azért nem tömegeket megmozgató nevek nyerték meg ezt a pályázatot, mint Nadler Róbert, meg Sike Danc Albert,
2: akit nem ezért szeretünk.
3: Ezek korrekt városfestők voltak egyébként, teljesen jó kis realista képeket festettek Budapestről, de hát egyben mutatja azt is, hogy tulajdonképpen mint művészi teljesítmény már azért abban az időben nem ez az, ami igazán
2: persze
3: érdekes.
2: És ezek nem is szerepelnek ezek a képek.
3: Igen, mert talán egy darab lehet, kint van belőle a rendkedvéért, igen, de nem.
2: Molnos tudta, hogy ezeket jól ismeri mindenki, már akit érdekel ez a téma.
3: Egyébként az is nagyon érdekes lenne, hogy ezeket, nem tudom, hogy mi van meg belőlük, hány van meg, mert ez is egy 20-valahány kép, hogy nem tudom.
2: Igen. De hogy egyben megnézni
3: azért nagyon izgalmas lenne. Igen. Hogy én megpróbáltam megkeresni az első díjas képet, de azt se találtam meg, hogy hol van, de viszont az egyéb díjazott képek közül néhányat azért meg lehet találni akár a kis Celli gyűjteményében, szóval
2: igen, van egy ilyen híres kép, nem tudom ki a szerzője, ugye az Andrássy út sarkáról néz a Terézvárosi plébánia templom felé, és csak a földszintes ház, de már megvan a konzi épülete, meg hát persze a templom is közben teljesen ilyen
3: falusi. Van egy nagyon jó kép a Batthyány téri piacról is ezek között.
2: Igen. Úgyhogy, igen, és aztán a főváros észhez kap, és akkor egy főlevéltáros megbízza Klözt, hogy
3: inkább fényképezzen.
2: És akkor annak köszönhetjük részben ezt a csodálatos képét, egyedül a Fortepánon 1500 kép van, amit a fővárosi levéltártól kaptunk, ami egy óriási fordulópont volt a Fortepán életében.
3: És tegyük hozzá, hogy a Klösz életműnek ez a fele,
2: így van.
3: És a másik fele az, amit nem lehet azóta sem látni sehol.
2: Így van.

0: száj, akkor sok pénzért, bonyolult adminisztráció.
1: Könyvekben.
0: Esetleg kiadjuk. Na most ez a hölgyet nyugdíjba menül, és kérdeztem, hogy hát ki az utódja, és azt mondta a Perényi Roland kicsit hamiskás mosolyal, hogy én személyesen vettem át, mondta, hogy jól megismerjem a gyűjteményt. Úgyhogy...
1: Mivel nekünk volt Tamás Miklóssal készült interjú után egy nyilvános vitánk Perényi Rolanddal a képek nyilvánosságáról, ezért én most nem sok reményt fűzök a változáshoz ennek fényében, amit elmondtál.
0: Azt ígérte, hogy lesznek nagy változások. És,
1: jó, úgy legyen.
0: És akkor innen is kérjük Perényi Rolandot, hogy legyenek változások, ne csak szóba, hanem tettekben. És egyébként, mikor legutóbb meséltem, akkor azt mondta, hogy most akkor mégse akarnak önálló ilyen új és korszerű fotóhonlapot létesíteni, mert hogy a fővárosi levéltár valami hatalmas pályázattal, valami olyan kép adminisztráló szoftvert szerez be, vagy fejlesz ki, ami az összes fővárosi fotóállománynak a kezelésére jó lesz. Szóval meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Mikor elgondolkodtam, hogy ki lehetne a országos levéltár új főigazgatója, akkor egy rettegés futott rám, hogy nehogy Kenyeres Istvánt elcsábítsák oda, mert ő nagyszerűen látja el szerintem ezt a munkát, és egy remek menedzser is kihajtja az összes munkatársából mindent, amit lehet, és nagyszerű kiadványaik is vannak, úgyhogy a Fodmanicki Rulez műsor házigazdáinak egy része mindenképpen Kenyeres István szeretné megtartani a jelenlegi munkahelyén. Nem tudom, hogy egy másik egyharmad mit szól ehhez.
1: Beszéljünk a Nemzeti Galériáról. Okay. Mert tényleg egy, hogy mondjam, ilyen szimptomatikus történet volt az, ami most itt nyilvánosságra került.
0: De várjál, amikor egy zárójelet akartam nyitni, akkor telefonált is azért.
1: Ja, igen.
0: Tehát, hogy tulajdonképpen maga a Tőzsdepalota egy csodálatos épület, ami ugye a Szabadságtér egy része, ugye itt volt a nagy laktanya,
1: az új épület,
0: amit 25 évi tárgyalás után sikerült a fővárosnak megszerezni a hadügyminisztériumtól, és eleve megmondták, hogy le akarják bontani, ezt lebontották egy év alatt, akkor 27 darab házhelyet kialakítottak, és ezt egy nap alatt, vagy két nap alatt eladták. Két középületet is terveztek, ugye az Osztrák-Magyar Bankot, ami a Nemzeti Bank, meg hogy Tőzsdepalotát akarnak építeni, a többi lakóház, és ugye volt ez a híres eset, hogy szeretik volna, ha gyorsan építkeznek, és nem évtizedekig húzódik, mint
1: az Andrássy út például,
0: vagy a Kossuth Lajos térnek a beépülése, ami 1972-ben fejeződött csak be, holott már a századfordulón fölépült ki az országház, és akkor azt mondták, de ez nagyon ismert történet, csak hát, ha nem ismeri mindenki, hogy azt mondták, hogy 30 éves adókedvezményt kap mindenki, aki ingatlan adó kedvezményt kap, aki 1905. június 30-ig beszerzi a használatbavételi engedélyt, tehát teljesen kész az épület, és nem tudom...
2: És hányat ér?
0: András biztos nagyon jó,
1: hát Éva szerint... 98 a bontás szerintem.
0: Szerinted hányan fejezték be 1905. június?
1: Igen. Mindenki. Igen, teljesen elkészült a tér. Igen.
0: Incentíva az nagyon jó.
2: Igen. Nagyon jó volt a motiváció, hát, igen.
0: Így van. És egyébként is a Tőzsde felügyelte a saját építkezést, hogy Alpár Ignác szervezte, mint az Osztrák-Magyar Bankot is, és ezért is szépen harmonikus, holott totálisan más stílusú épület, de a magassága egészen addig, amíg bele nem barmoltak.
1: Egészen addig, amíg, igen, ezt akartam mondani, hogy a Magyar Nemzeti Bank emeletráépítése előtt nagyon szépen látszott az alpári városépítészeti koncepció, aminek az volt a lényege, hogy volt két teljesen különböző méretű telek, aminek építkeznie kellett. Ugye érdekes módon, hogyha megnézi valaki, akkor a Nemzeti Bank, az egykori Osztrák-Magyar Bank, az egy jóval kisebb telek, mint a Tőzsdepalotáé.
2: Csak egy csaroktelek gyakorlatilag.
1: Hát igen, majdnem fele akkora. Uh-huh. Ugye az egyik, hogyha megállunk szemben, és a Kossuth tér felé nézünk, akkor a Tőzsdepalota van bal oldalon, és a Nemzeti Bank épülete van jobb oldalon. És neki az volt a koncepciója, hogy ennek a két épületnek mégis egy olyan harmonikus építészeti egységet kell kiadnia, hogy a szem szinte úgy érzékel, mintha ezek egyformák lennének, mintha szimmetrikusan néznének egymással szembe. És a nagy méret különbség ellenére, azáltal, hogy egy nagyon hasonló tagolást alkalmazott, ebben kulcs szerepe volt annak a két tömzsi toronynak, ami mind a két épület középső részének a kiemelését elvégzi, és nincs is más építészeti feladata, tehát ezeknek a tornyoknak gyakorlatilag csak hangsúlyképző funkciója volt. Ezáltal egy olyan hatást érte,

0: hogy ha az ember megáll ezen a ponton, akkor a szeme óhatatlanul úgy érzékeli, hogy két szimmetrikus, majdnem egyforma épületet lát egymással szemben, pedig valóságban ez nem így van. Ez a hatás, ez sajnos amióta a Nemzeti Bank épületét ugye tönkretették egy emelet ráépítéssel, azóta már nem annyira érzékelhető.
1: És nagyon ordít ez a beépítés.
0: Hát nagyon, persze, teljesen szétverte ezt a dolgot, minősíthetetlen az egész.
2: Igen, igen. Visszatérve a Tőzsdepalotára, tehát az is érdekes, hogy a Tőzsde ugye maga építette, és költségeken belül sikerült megépíteni, és azon kívül azért van így lábra állítva az egész épület, hogy teljesen körülbelül boltok voltak, mert azt mondta a megrendelő, hogy azonnak a boltoknak a bevétele az a Tőzsde működési költségeit.
0: És ott volt az Upor kávéház a sarkon, egy híres lipótvárosi nagy kávéház, hogyha jól emlékszem.
2: Szerintem az nem ott,
0: nem ott volt.
2: De azért nézd meg, lehet, hogy rosszul emlékszem. Szerintem az a Percelmór bár ezek vándoroltak is, azok a kávéházak ide-oda.
0: Kávéház a Tőzsdepalotában, Upor kávéház.
2: Akkor jól, akkor te emlékszel. Akkor te emlékszel jól. Minden esetre ez a lábraállítás is egy tulajdonképpen a Tőzsde önkormányzatnak volt a döntése. És ugye 1948-ban szüntették meg, tulajdonképpen még a kommunista hatalom átvétel előtt.
0: Hát azzal együtt, annak részeként.
2: Azzal együtt, igen, mert úgy gondolták akkoriban, hogy nincs szükség ennyire bonyolult mechanizmus, hogy eldöntsük, hogy hány liter tej kell jövőre, mert a tervezéssel meg.
0: Hát ugye maga megszűnt a részvénytársasági forma.
2: Igen.
0: Tulajdonképpen, ami ugye a magángazdaságnak az egyik alapja volt, és ugye egyszerűen az államszocializmus behozatalával funkciótlanná vált a dolog, igen, tehát tényleg igen. Elvesztette az értelmét, hiszen nem volt szabad kereskedés a továbbiakban, igen, ugye a részvényekkel, tehát igen, valóban nem lett volna mit csinálni benne. Ugye ennek, ez azért fontos, ugye ez, és akkor ugye jött ugye a 1955-től a Magyar Televízió.
2: Hát de még előtte volt a Janicsár képző.
0: A Lenin intézet. Igen. De aztán ugye jön a tévé, és marad benne egészen 2009-ig. És ugye ez azért fontos korszak, mert ez az időszak, amikor ezt a házat, ami alapvetően ugye úgy épült, hogy, és ez fontos lesz abban a szempontból, ami majd amiről így beszélünk Nemzeti Galéria ügyben is, tehát ez a ház ez alapvetően úgy épült, hogy a Tőzsdének irodákra, és tulajdonképpen két hatalmas csarnokra volt szükség.
2: Igen, de két tőzsde volt benne, mert ott az árutőzsde, meg a
0: részvénytőzsde.
2: És a részvénytőzsde az egyszerű iroda, de az árutőzsdének természetes fényre van szüksége, és ezért van, hogy a déli oldalon egy nagy teresedésre nyílik, mert ott a gabonát nézték, vagy a szövetet, vagy bármit, tehát a tereskedéshez természetes fényre volt szükség. Tehát a két hatalmas terem közül az egyik erre szolgált, másik arra, bocsánat,
0: igen, közül. Igen. És ugye volt még egy harmadik hatalmas terem, ez van meg talán legfölismerhetőbben, a bejárati csarnok, ami pedig egy ilyen impozáns érkezést biztosított. De a lényeg az, hogy ez a ház, ez nagyon kevés, úgymond nagyon kevés hasznos térrel épült, nagy csarnokok adták meg a háznak a lényegét. A tévének meg abszolút nem erre volt szüksége, hanem rengeteg pici stúdióra, úgyhogy azt csinálták, hogy feldarabolták ezeket a nagy csarnokokat, beépítették, födémeket húztak be, és sok-sok pici stúdiót alakítottak ki válaszfalak sokaságával benne. Szinte fölismerhetetlenné téve ezeket az egykor nagyon impozáns belső tereket. És ugye így is odaig jutott tulajdonképpen, hogy egy modern tévét ebben nem lehetett valójában a 2000-es években már üzemeltetni, és akkor egy ilyen PPP konstrukcióban végül a tévé kapott egy új székházat a Kunigunda utcában, ahova kiköltözött. Akkor ez sokaknak egy nagyon fájdalmas folyamat volt, mert nagyon hozzánőtt a Magyar Televízióhoz ez az épület azért az 50 év alatt, amíg ott működött.
2: És ugye belvárosban volt, hogy ez olyan...
0: Belvárosban voltam, ezért nyilván jó volt, sokkal jobb volt a belvárosban munkáverni, de abból a szempontból egy nagyon racionális döntés volt, hogy egy modern tévének azért, hát szóval ez egy igazi szocialista megoldás volt, hogy egy feldarabolt Tőzsdepalotában működjön egy televízió. És hát tulajdonképpen ez volt 2009-ben, és ez azt jelenti, hogy hát 17 éve áll üresen a ház, és 17 éve nem lehet tudni, hogy mi legyen a sorsa, és mi történjen.
1: De közben volt néhány tulajdonosváltás, nem?
2: Igen, de valahol nem jött ki a matek sose.
0: Tehát, így van.
2: Tehát tulajdonképpen megvett először egy torontói befektető, akit megismertem személyesen is érdeklődött. Például azt mondta, hogy neki ez a specialitása, egy 40-es ember volt akkor a 2000-es évek elején, és azt mondta, hogy neki Berlinben, meg máshol is van, és hogy majd ő kitalálja. És tényleg csinált marha jó terveket.
1: Ez volt az, amikor irodaház, lakóház, igen, és üzletek.
2: Még azt mondta, hogy esetleg valami múzeumi funkció is beleférhetne. egy ideig fotomúzeumról is, én arra próbáltam rábeszélni, és ahogy aztán később nem beszéltem vele, de azt hallottam vissza, hogy ugye ezt mindenhol hitelből építkeznek, és nagyon drága építkezéseket, és hogy hitelt kapott volna, de a teljesen elkészülési utána bevételek, azok
0: nem jöttek már ki, igen.
2: Nem fizették volna ki, a hitel nem, hogy profitot nem terül, hanem a hitelek
0: visszatér. És ennek valójában az eredeti épület adottsága az oka. Tehát egyszerűen az a helyzet, hogy ugye ez egy első osztályú kiemelt
2: műemlék. Ha megmaradt volna az eredeti funkció, akkor is.
0: Akkor is, így van. Mert hogy pontosan ezek a nagy csarnokok, amik a tőzsdei funkcióhoz tartoztak, ezek miatt nem lehet ma, tehát ugye a műemléki kötöttség az ebben az épületben, és nem is lehet ennél, hogy mondjam, alábbadni. Mert ez tényleg egy fontos épülete a 20. század elejének, hogy ezeket a belső tereket helyre kell állítani. Tehát ki kell bontani ezt a rengeteg válaszfalat, és a nagy csarnokokat helyre kell állítani. Úgy viszont ezek a modern üzleti funkciók valóban nem nagyon adják ki a matekot. Uh-huh. És valóban minden tulajdonos ezzel küzdött, amióta csak magánkézbe került a ház. Ez mindjárt az elején, tehát ezt annak idején azonnal eladták, amikor a tévé kiköltözött belőle.
2: Sőt, még igen, a tévé még visszabérelte, még ott
0: még
2: volt a tévé.
0: Még darabig ott volt, igen, pontosan.
2: Tehát hamarabb eladták, mint hogy kiköltözött volna a tévé.
0: Igen, emlékem szerint ezt akkor vizsgált és ügyészség ezt a konstrukciót, de aztán valahogy nem lett belőle semmi. Ez még egy kettővel előtte lévő rendszer visszaéléseiről beszélünk, de hogy valóban ez a helyzet, és aztán ugye az történt, hogy 2024-ben megvette egy olyan magántőke alap a házat, amelyikről lehet tudni, hogy Tiborcz István üzleti köréhez tartozik, és aztán úgy csend volt, nem lehetett nagyon hallani arról, hogy mi a terv, mi fog történni, illetve szájról szájra jártak a pletykák a városban, hozzám is eljutott több ilyen, hogy hát, nagy tervezgetés folyik ott. Zoboki Gábor, ugye az előző miniszterelnök házi építésze végez valamiféle nagy koncepcióalkotási munkát, aminek a végén közintézmény kerülhetne a palotába, és hasonló hírek jöttek.
1: Hogy az állam vette volna meg a...
0: Nem, az nem derült ki, hogy milyen formában történne ez, de hogy ez a tervezés zajlik a háttérben. De ezek nem voltak megerősítve, ezek csak ilyen városi pletykák voltak. Aztán olyan hírek is jöttek, hogy Magyar Nemzeti Galéria költözne az épületbe. Nekem egy jól ismert műemléki építész egyszer csak azt mondta a legnagyobb megdöbbenésemre, hogy... Hát tudod, készül a Nemzeti Galéria, én szeretném megtervezni, ha erre lenne mód. Aha. És akkor én így megrökönyödtem, hogy Nemzeti Galéria Tiborcz István épületében ezt hogyan kell elképzelni, ezt a konstrukciót.
1: De egyébként mondjuk ezek a nagy terek adták volna azt, hogy ez egy jól működő Nemzeti Galéria.
0: Hát ez a másik, ugye volt-e Tasnadi György belső építész, aki, hogy mondjam, az építészeti közéletről szóló vitáknak egy ismert alakja, és általában a rekonstrukcióknak egy nagy pártolója. Néhány évvel ezelőtt, de talán pont 2024 lehetett, ez közzétett egy cikket, amiben javasolta, hogy legyen a Nemzeti Galéria a Tőzsdepalotába
2: költöztetve.
0: Elkerült a figyelmet. Ez egy elég nagy pályát befutott cikk, és azt hiszem, hogy a világon semmi köze annak a két dolognak, amit a két külön szálon futott, tehát hogy
2: Bolya és Lobachevsky.
0: Igen, tehát hogy Tasnadi György gondolkodott a Nemzeti Galérián meg a Tőzsdepalotán, és megírta ezt a gondolatát róla, hogy ez tulajdonképpen alkalmas lenne szerint a Nemzeti Galériának, és közben azt hiszem, hogy Tiborcz István is gondolkodott azon, hogy mégis mire lehetne használni azt, amit ő megvett. És most már tudjuk, hogy oda jutott, ugye, és ez a lényeg, ez tulajdonképpen a hír, tudjuk, hogy oda jutott, hogy hát legjobb lenne egy luxusplázával kombinált Nemzeti Galériával alakítani.
1: Aha, izgalmas koncepció.
2: Jó, egyébként a Louvre alatt is vannak luxusboltok.
0: Hát nem tudom. Biztos van egy múzeumi bolt benne, de azért a Louis Vuitton táskaboltra nem emlékszem a Louvre alatt.
2: Volt van ott a Louvre karuszel körül, de persze nem.
0: Hát jó, azért nem tudom.
2: Nem igazán luxus volt.
0: Szóval azért nem ebben a formában, hogy tulajdonképpen egy... Na, mert hogy mi derült ki? Tehát van egy Piero Listoni nevű olasz építész, aki a Hotel Doroteát megtervezte Tiborcéknak, ami szintén egy Tiborcz hotel, és ő egyszer csak felrakta a saját Instagramjára azt a néhány látványtervet, ami a Magyar Nemzeti Galériát mutatja a Tőzsdepalota épületében, ez most történt egy hete körülbelül, és az látszik rajta ezeken a látványterveken, hogy teljesen kimélyítették volna az épület előterét, tehát leástak volna egy ilyen sűjesztett udvart, alakítottak volna ki a Szabadság tér nagy részét tulajdonképpen, hát elvéve.
2: Hát csak egy, tudom, 30 méteres, jó széles sávban
0: azért.
2: De nem az egész teret.
0: Hát egy jó nagy darabját. A közepéig benyúlva.
1: De hogy az köztér, az nem
0: számít. Egy köztér, igen, mindegy. Azt úgy el, és akkor alatta, ott bementél, tehát tulajdonképpen nem a főkapun mentél volna be, hanem bementél volna az épület alá, hogy nyilván új terek jöttek volna létre kimélyítve. Ez lett volna a Luxus Pláza, tehát itt lett volna a Luxus Táskabolt, meg a hasonló ilyen dolgok, és akkor fönt lett volna a Nemzeti Galéria. És aztán gyorsan, mikor ez kijött ez a pár látvány, akkor megjelentek azonnal ilyen félcáfolatok, többek közt Tiborcék részéről, hogy hát ez egy olyan fázis volt, amit elvetettünk, ezen gondolkodtunk, de egy belső pályázat, amit nem is ez a terv nyert, hanem valami más terv, hogy mi azt nem mondták el. De hát ugye ebből mégiscsak egy dolog világos. Tehát ez az olasz építész 2 évvel ezelőtt úgy érezte, hogy neki erre a koncepcióra terveket
2: hát
0: kell készíteni.
2: Hónapokon át dolgozott.
0: Tehát lehet, hogy egy másik terv nyerte meg azt a nyilvánosság számára nem látható belső pályázatot, de hát azért ezek szerint ez egy témafelvetés volt a tulajdonos részéről. Mm-hmm. Na most szerintem ez valami olyan mérhetetlenül romlott ez az egész történet, hogy ez leírhatatlan. Tehát, hogy van egy kiemelt nemzeti kulturális intézmény, a Nemzeti Galéria. És aminek helyszínéről lehet vitatkozni, meg ezek legitim viták, nagyon régóta vitatkozik is róla a magyar nyilvánosság, beszélhetünk is róla, hogy hol van jó helyen a Nemzeti Galéria, nekem erről elég radikális véleményem van, de például Bán László főigazgató mindig is szeretett volna építeni egy új Nemzeti Galériát a Városligetben. Én ezzel nem értek nagyon egyet, de ezek legitim kulturpolitikai viták. De egyszer csak jön egy ember, aki, most hagyjuk is, hogy ugye miniszterelnök veje, meg hát, hogy szerezte a pénzét, meg minden, de ezt most mind tegyük félre. Jön egy ember, aki egy magánbefektető, és tulajdonképpen, és van neki egy olyan épülete, ami az ő magántulajdona, amit nem tud hasznosítani észszerűen, mert ezt az épületet sajnos senki nem tudta észszerűen hasznosítani az elmúlt 10x évben, ez kiderült róla. És megint mi az egyetlen gondolat? Tulajdonképpen sózzuk rá az egész projektet a magyar államra, húzzunk be egy jó nevű nemzeti intézményt, azt pakoljuk oda a pláza fölé, nyilván ennek a konstrukciónak a részeként ez valahogy állami pénzből épült volna meg, hiszen mi mást jelent a Nemzeti Galéria beköltöztetése, mint azt, hogy ez valamilyen módon legalább részlegesen közpénzek felhasználásával épült volna, és a végén kapunk egy olyan Nemzeti Galériát, ami ott működik a pláza fölött, egy olyan épületben, ami nincs is köztulajdonban. Tehát, szóval ez valami
2: egyáltalán nem akarom mentegetni, én azt is el tudom képzelni, csak egy másik forgatókönyved, tehát egyáltalán nem ismerem természetesen Tiborcz István, és semmit nem hallottam a motivációiról, hogy igazából ilyen, hogy is mondjam, arcmentő projektként, hogy ugye addig is azt mondogatta, áttételesen mert nyilatkozni azért nem nagyon nyilatkozott, hogy ő mint egy ilyen új nemzeti tők, és hogy értéket ment, hogy a Gellért-szállóval, meg a egyéb beruházásaival, hogy a régi műemlékeket, vagy a Szabadságtérnek azt a Adria palotáját, azt egyébként Kis Péter építész pazarul.
0: Igen, ez egy jó minőségű felújítás, ezt abszolút aláírom.
2: Tehát, hogy ő tulajdonképpen ő szerinte becsületes módon szerzett pénzéből, de ilyen a köznek is tesz tulajdonképpen szolgálatokat, és el tudom képzelni, hogy ennek a folyamatnak a megkoronázása lehet volna, hogy ő...
0: Hogy ajándékba kaptuk volna ezt a Nemzeti Galériát, úgy érted?
2: Valamilyen elemét, hát biztos nem úgy ajándékba, de...
0: Én szerintem se úgy azért.
2: Tehát azért mondjuk egy
1: eddigi munkássága alapján.
2: Igen, egy ilyen gondolatkísérletként, hogyha mondjuk ugye a Lakatos Péter meg Gauder Milán üzletemberek megvették az Atrium színházat, és akkor ők kijelentették, hogy akkor most ezt 1 forintért odaadják.
0: Oké, csak ez egy nemzeti intézmény. Tehát a Nemzeti Galéria az egy közgyűjtemény. Okay, ennek az országnak egyébként a benne van a top 3 legfontosabb közgyűjtemény.
2: Nem mondtam még. Tehát hogyha mondjuk a Lakatos Péter vagy a Bojár Gábor vette volna meg ezt, és ők indítanak egy vitát, hogy ezt közcélre szívesen fölajánlják. Ugye annyi pénzük nincs, hogy megépítsék, de magát az ingatlant, akkor lehetett volna, és például a Nemzeti Galériát, és akkor vita után ezt el lehetett volna vetni, vagy el lehet fogadni, ha tisztán asztal fölött vitatkozva.
0: Igen, persze.
2: De ennek minden eleme hiányzik itt ebben.
0: De hát ugye itt valójában ugye nem ez történik, hanem van egy titkos pályázat, amiről a nyilvánosság nem tud semmit. Ezek szerint vannak tervek, amik elkészülnek. Van egy kombináció egy plázával, ami már önmagában kizárja tulajdonképpen azt, hogy ez egy méltó, hogy mondjam, egy méltó formája legyen a Nemzeti Galéria elhelyezésének. Szóval, meg hogy mondjam, ez tényleg valóban úgy működik, ahogy mondod, hogyha van egy milliárdos, aki rendelkezik egy ilyen épület, akkor fölajánlhatja persze a nemzet javára, mint Széchenyi ezt a dolgot.
2: Részben azért, mert nem tud mit kezdeni vele.
0: De akkor a nemzet megvitatja, hogy szüksége van erre. Igen. És például ez egy jó helyszín a Nemzeti Galériának. Az biztos, hogy luxusplázával kombinálva, mondjuk ebben a forgatókönyvben ugye nem jöhet ki a dolog.
2: Igen. Nem elég nagy szerintem.
0: Nem elég nagy, így van. Ezt akartam mondani, hogy a másik probléma szerintem ezzel az egésszel, hogy még hogyha. Tehát ez egy tragikus helyzet valójában, mert a Tőzsdepalotával nyilvánvalóan valamit kezdeni kéne. Ez a millenniumi korszak által itt hagyott nagy budapesti középületek közül talán most a legnehezebb sorsú. Olyan értelemben, hogy egyáltalán nem tudjuk kitalálni a funkcióját.
2: Mert hogy a Tőzsdepalota az egy asztalméretű számítógép.
0: Hát így van, így van. Tehát az eredeti funkcióra egyáltalán nincsen szükség, sajnos. Maga az épület ott van, és én nagyon értem Tasnadi Györgynek azt a érzését, hogy az épület teljes mértékben hozná egy szép felújítás után egy Nemzeti Galéria méltóság teljességének az egész érzetét. Tehát az előcsarnokával, a főlépcsőházával, a nagycsarnokaival, ez valóban olyan, mint egy gyönyörű nagy századelei múzeum.
1: Na csak a képeket.
0: A probléma az, hogy igen, hogy az épület a mérete folytán, miután ez valójában nem egy olyan nagy épület, szerintem valójában nem alkalmas erre a feladatra. Uh-huh. Tehát egy kisebb múzeum befogadására egyébként igen, de a Nemzeti Galéria még akkor sem, hogyha egyébként tegyük hozzá, hogy a Nemzeti Galéria abból a szempontból egy szerencsés intézmény, hogy itt ugye a raktározási és restaurálási részt megoldja az OMRRK. Tehát itt nem kell egy komoly raktár.
2: Nem mindenki tudja azt a rövidítést, légy szíves, ott.
0: Igen, ez a Szabolcs utcai múzeum restaurálási központ országos. Hát ez sajnos ez egy ilyen százpontos kérdés, szóval nem tudom. Országos múzeumi raktározási és restaurálási központ, vagy valami hasonló. Ugye ezt építették a Szépművészeti Múzeum, a Néprajzi Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria számára három intézmény összes műtárgyának a befogadására és a restaurálására alkalmas.
1: Szép modern intézmény,
0: teljesen magas színvonalon tudja ezeket a szolgáltatásokat nyújtani. Ezért és aztán
2: kutatóintézet
0: is van. A Nemzeti Galériának szerencsére nem kell raktárakat és restaurátor műhelyeket építeni, bárhova is megy, csak idézőjelben csak kiállító helyeket. Ezzel együtt szerintem az épület nem igazán alkalmas Nemzeti Galériának, de a másik problémám ezzel a felvetéssel az az, hogy nekem meggyőződésem, hogy a Nemzeti Galéria valójában a legjobb és az egyetlen működőképes megoldása a Budai Királyi Palota hasznosítására. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy lehet, hogy megoldanánk a Tőzsdepalota problémáját a Nemzeti Galéria leköltöztetésével, de egy nagyságrendileg nagyobb problémát kreálnánk vele a Budai Vár esetében, ami egy irtózatosan nagy épület, és én most nem mennék bele abba a végtelen vitába, hogy mit kell belőle rekonstruálni és mit nem, de egy dolog biztos, hogy a legmaximalistabb rekonstrukciós elképzelések sem tesznek ki többet egy szintnél és a hozzá kapcsolódó lépcsőházaknál. Tehát az épület másik két-három szintje az mindenképpen úgymond rekonstruálhatatlan belső térileg.
1: És nem lehetne ide valami tőzsdével kapcsolatos, tehát ugye a Nemzeti Banknak volt egy időben ez a látogató központja.
2: Most az Budán megvan.
0: Hát ők építettek egy pénzmúzeumot, egy saját épületben.
2: Ugye én voltam
0: benne egy ilyen fárasztó kiállítás szerintem. Nem tudom, hogy nem, kicsit túl sok mindent akar elmesélni a pénztörténetéről ahhoz, amit én be tudnék erről fogadni, meg ilyen nagyon, nagyon interaktív, tehát borzasztó sok mindent kell csinálni, golyókat lögdösni, meg mit tudom én...
1: Gyerekeknek van reklámozva elsősorban.
0: Nem rossz ez szerintem, de nem
2: jó,
0: tudom.
2: De nekem,
0: mindesetre van. Uh-huh. Tehát, hogy ezt maximálisan, ezt a feladatot megoldották.
2: És városházát nem lehetne oda tenni? Fővárosi, főpolgármesteri hivatalt, ugye?
0: Tehát van egy nagy városházánk. Ráadásul.
2: És ez nem egy rettenetesen pazarló, rosszul használható.
0: Ugyanazt gondolom róla, mint a Királyi Palotáról, és ezt már akkor is így gondoltam, amikor eladása napirenden volt, hogy...
2: Mert én azt gondoltam, hogy aki főpolgármester úr, akire sokszor szavaztam egymás után, az nem jól jött ki ebből a vitatkozásból, mert azt kellett volna mondania, hogy de hogy nem akarjuk eladni, de ki az a hülye, aki ezt megveszi, hát semmire se lehet használni.
0: És ez így van. Ez így van. Ugye? Tehát, hogy egy akkora barokk, egy üres barokk műemléket keletkeztetsz a város kellős közepén, hogyha a városházát kiüríted, aminek az én, hogy mondjam, tapasztalataim szerint egy vége lehet, egy bontás.
2: Aha.
0: Tehát, hogy halálra ítéled vele valójában. Igen, az épületet. Tehát pont azért, amit mondasz, hogy senki nem fogja abban a formában megvenni, azért jó, ha közintézmények vannak nehezen hasznosítható épületekben, mert ők hasznosítják. Igen. A nehezen hasznosítható épületeket. Ugye ez volt a bajom azzal is, amikor az előző kormány ugye sorra dobta piacra a belvárosi palotákat, mert hogy ezeknek a palotáknak várhatóan nagyon rossz sorsa lesz.
2: Biztos.
0: Azok biztos. Után, hogy magánkézbe kerülnek, mert ahogy látjuk, hogy a tőzsdepalotával nem tudott a magántőke egyébként mit kezdeni 10x éven keresztül, ugyanúgy az egykori belügyminisztérium épülete a Széchenyi téren, és még lehetne sorolni azokat a házakat, amik erre a sorsa jutottak volna. Szerencsére aztán ugye az történt, ugye ezt is mondjuk egy teljesen bizarr fordulat történt, mert ugye a kormányváltásig nem sikerült eladni az épületek döntő többségét. Igen. Az új kormány leállította ezeket a költözéseket, uh-huh. Tehát mondjuk a csodálatos államkincstár a Hold utcában, Lechner-Ödön egyik főműve nem lett kiürítve, a pénzügyminisztérium nagyszerű épülete a József Nádor téren nem lett kiürítve.
2: Oda beköltözött most a Kármán András.
0: Beköltözött Kármán András pénzügyminiszter. Tehát ezek teljesen jó funkcióban maradtak. Aminek az a következménye, hogy a Bosnyák téren fölépült iroda monstrum áll üresen, és most senki nem tudja, hogy mit lehetne kezdeni vele. Hát de nem alkalmas rá, hiszen ugye hatalmas irodatereket vett az állam, ugye Tibor Istvántól, kitől mástól, amiket most nem tud feltölteni tulajdonképpen közintézményekkel, mert még a NAV is, ami oda lett volna telepítve, az Akadémia utcában működik 6 darab szép palotában, amiket valójában nem kell kiüríteni, mert akkor nem tudom velük mit kezdeni, és csak le lesznek bontva.
1: Ne, tehát, én csak azért mondom, hogy a nem működő irodaházak lehetséges jövője.
0: Ja, igen, hát abszolút. Csak ugye hát majdnem ugyanannyit kéne még egyszer rákölteni, mint a felépítésükre, hogyha egyszer teljesen másra alakított ki, akkor ez világ minden pénzét.
1: Igen.
0: Pénzét elveszi.
2: Jó, tehát akkor te szereted a mostani fel. Én egyébként az utolsó pályázatban 2007-8 fordulóján volt, akkor részt vettem a zsűri, nem a zsűribe voltam benne, hanem a zsűri mellett működő szakértői bizottságban, és ugye akkor mindenki egy terv kivételével mindenki be akarta fejezni, ugye jól tudjuk, hogy hogy a városfal bontásába a 18. század közepén nem járultak hozzá, és ezért nem épült meg az a négyszög, amit a Martinelli udvari építész megálmodott. És akkor ugye a 2007 több pályázat is volt, az egyik közvetlen a második világháború előtt volt egy nagyon érdekes és tartalmas pályázat, aminek volt egyértelmű nyertese, az nagy kár, hogy nem épült meg szerintem, és aztán több is volt a rendszerváltás körül közvetlenül, és aztán jött ez a 7-8-as, és mindenki be akarta fejezni, egy kivételű, egy nagyon bátor pályázat volt, Zoboki és Demeter, még így hívták azt az irodat. Te emlékszel arra a pályázatra?
0: Az ő pályaművükre? Nem már.
2: 7-es számú pályázat volt nekem, tulajdonképpen egyszerre tetszett, és egyszer előbb borzadtam tőle. Azt mondta Zoboki, hogy itt most tulajdonképpen két legyet kéne ütni egy csapásra, az új városházát megcsinálni, illetve egy városi főteret csinálni, ami hiányzik tulajdonképpen. Minden rendes fővárosban van egy városi főtér, ahol van söröző, meg mindenféle. És azt a javaslatot tette, és szépen meg is rajzolta, hogy a felét lebontotta volna, tehát a négyzet helyett csonkolta volna, uh-huh. És egy hamis homlokzatot tervezett és az óriási főtérre pedig két különálló kis kortársi épületet tervezett, amit csak vázlatosan, hogy ide majd kell egy pályázat útján egy tervezet, és hogy ez majdnem nyert a belső hírek szerint, de azt hiszem, valamelyik skandináv ország.
0: Erik von Eggerát nyert, én ugye emlékszem, aki egy felhőkarcolót akart aztán építeni a sarokra, amit nem írt bele az eredeti pályázatába.
2: Úgy van. Mindenesetre azt mondta, megvétózta valamelyik zsűritag, azt mondta, hogy mert díjat akartak, nem első díjat, de díjat akart adni neki a zsűri, híreim szerint, és azt mondta az a skandináv országból származó fővárosi főépítész, hogy műemléket nem bontunk.
0: Nem bontunk. Én ennek a konzervatív álláspontnak vagyok abszolút a híve.
2: Javaslom, hogy megvételt, vagy bármit, dicséretet, bármit.
0: Pontosan ugyanezt gondolom. És azt is gondolom erről az egészről, hogy amint összeáll az a csendes felújító munka, ami a városházán most már 3-4 éve folyik, és aminek a borzalmas állapotban lévő egykori hátsó homlokzatok felújítása a már látható része, de van egy nagyon nagy nem látható része az egykori nyomdai szárny belső tereiben, és aztán utóbb a Városháza Parknak az elkészülésével. Én nagyon remélem, hogy ez a munka ez révbe fog érni egy-két éven belül, vagy legalábbis ennek az önkormányzati ciklusnak a végére, és annyira jó kis főteret fog Budapest kapni a Városháza háta mögött, anélkül, hogy bármit le kellett volna bontani, anélkül, hogy bármi felhőkarcolót kellett volna mellé építeni, vagy bármilyen látványos beavatkozást kellett volna csinálni, hogy szerintem azt fogja példázni ennek a folyamatnak a vége, hogy sok esetben ezeket a tereket csak föl kell fedezni, mm-hmm. és meg kell tisztítani ahhoz, hogy használni tudjuk, és ott vannak valójában, rendelkezésre állnak, és a fő baj az, hogy nem látjuk meg évtizedeken keresztül bennük.
2: Már van egy jele, nem tudom, hogy beszéltünk el műsorban, vagy csak akartam beszélni, az új Budapest Galéria a Gerlóci utcában, ahol a Kemény György kiállítás van, nem tudom, azt láttam?
0: Nem még.
2: Na, ugye jól emlékszünk, hogy a Budapest Galériát azt elzavarták a Szabadsajtó utca sarkáról, és akkor a Bálnában húzta meg magát, majd egyszer az állam
0: kivásárolta a Bálnát,
2: és egyszerűen év közepén elzavarták onnan, és akkor azt mondták, hogy hát akkor majd a Városházán belül, de ez 20-ba, 21-ben, nem tudom, rengeteg évvel ezelőtt történt, és most két hónappal ezelőtt, vagy 6 héttel ezelőtt megnyílt a Gerlóci Kávéház oldalához.
0: Hát ez már
2: szemben.
0: Az a nyomdai szárny, amit van, én említettem, így van, igen, így ez van. Akkor annak az első elkészült darabja,
2: szinte
0: igen.
2: Szinte semmit se csináltak, ilyen gyönyörű boltíves
0: terek vannak.
2: Hihetetlenül igen. Alkalmas igen. Galériának. És
0: ez egy nagyon-nagyon látványos része
2: és a
0: Városházának.
2: És a kiállítás is nagyon érdekes, bár nem tudom, hogy miért ilyen egészen alacsony felbontású nyomatokat tettek ki, teljesen egységesen, de egy csodálatosan gazdag életmű, hogy évtizedenként teljesen új stílusba fogott Kemény György, és volt egy nagyon-nagyon jó megnyitó is, mivel 90 éves most a Kemény György, és 90 vendéget, azt hittem, hogy nem fog elférni, és kiderült, hogy 90 vendéget hívott a Kemény György, és meg vagyok tisztelve, hogy én is ennyike lehettem, és 90 darab makaront is kiraktak, hogy az különböző színű makaronokat, és az is jelképezte, hogy milyen sok színű az ő, és akkor mindenki kapott.
3: Bocsa, híres plakátos Kemény György
2: az? Azaz, lemezborító, plakát, mindenféle.
3: Volt egy nagyon híres plakátja, a Új fürdőruhák, az a címe, nagyon jó csaj volt, volt arca neki. Nekem 10 év volt az ágyam fölött.
2: Az is ott van szerintem, de körülbelül 200-300 műve van ott kint, így lelógatva, és frissen
0: mondjuk kinyomtott. Azt azért mondjuk el, hogy nem jeleskedik a Városháza abban, hogy hirdesse ezt az eseményt. Tehát, ha te
2: figyelmedet elkerült,
0: ahhoz sok hallok erről. Tehát, hogy miközben ugye ennek a szárnynak a megnyitása vagy részleges megnyitása, azért mégis egy több éves munka előzte meg.
2: Szégyen, hogy ilyen hosszú ideig húzódott.
0: Szégyen, hogy ilyen. Ugye ez senki nem ismerhette ezt a szárnyat, mert ebben a szárnyban működött egészen a 90-es évek végéig a főváros házi nyomdája.
2: De szerintem a levéltára is ott működött. Nem?
0: Lehet, hogy a levéltára is ott működött. Igen, ezek tulajdonképpen a főváros üzemeltetett egy komoly nagy ipari üzemet a saját épületében, mert hogy maga nyomtatta ki a saját kiadványait benne. De ez aztán utána, amikor ez megszűnt a 90-es években, akkor
2: a levéltár fölépült.
0: A nyomda megszűnt, és akkor ezek fölöslegessé váltak, és azóta ezek üresen voltak ezek a terek. És hát tényleg egy nagyon komoly munka ennek a belakása, a hasznosítása.
1: De akkor kiállítani a Budapest témájú festményeket?
0: Hát pontosan, tehát hogy én azt gondolom, hogy itt föl lehet építeni egy olyan Budapest múzeumot, vagy egy Budapest kiállítóhelyet, ami a Kiscellinek is bemutatkozási lehetőséget nyújt, mert ez a Kiscelli, hogy mondjam, a mai kiállítóhelye nem teszi igazán alkalmassá.
2: Hát meg olyan, mint a Szent Gotthárdban.
0: Olyan, igen. Szóval, hogy tök szép a templom, meg szép az épület, meg én nem is tudom, hogy a sorsára kell hagyni, de azért nyilvánvalóan jó lenne egy belvárosi bemutatkozó hely. Hogy a turisták nem találják meg, így van. Tehát, hogy én a Városházában látom ezt a lehetőséget, a Városháza alulhasznosított részeiben, hogy végső soron ilyenné tudjon válni. Úgyhogy remélhetőleg elindul ezzel a megnyitással, amiről mesélsz, de hát tényleg abszolút nem hirdették, tehát semmi.
2: És mit is hallottál az Zuhany híradóban, hogy most egyéb ilyen terek készülnek?
0: Igen, tehát hogy sőt, már láttam ilyen látványterveket is arra vonatkozólag, hogy a nagy belső udvar felüli oldalnak az átalakítására milyen tervek vannak, mert ott is végig a földszinteket tulajdonképpen, amik teri voltak zsúfolva ilyen gépházzal, meg raktárral, meg ilyen mindenféle kiszolgáló funkciókkal. Hogyha ezeket végig kitisztítod, akkor tulajdonképpen kapsz egy olyan térsört, amit teli lehet rakni kávézóval, bolttal, és egy rendes városi főteret tudsz megcsinálni az épület aljában, aminek ráadásul egy szakasza még árkádos is, tehát teljesen olyan, mint hogyha Velencében, a Szent Márk téren lennél, egy kicsit közép-európai verzióban, de mégiscsak van ez az árkádos hangulata, és erre már futottak így a hogy mondjam, lehetett látni, felbukkantak a nyilvánosságban olyan építészeti tervek, amikről tudom, hogy készülnek, és megvalósítás előtt állnak, csak még nem lettek a nyilvánosságban megfuttatva, és van egy Rathauskeller terv is ugyanerről, amelyik a Városháza pincéjét használná egy nagy vendéglátóhelynek.
1: Ez a gyors utolsó telefon, kérlek röviden, szia!
4: Jó, azt szeretem volna mondani, hogy ennek a kiállítótérnek az a problémája, hogy hát téglafal, vakulatlan téglafalat látunk, fehérre lefestve, és nagyon erősek a fúgáknak a rajzolata. Tehát kisebb méret, már így is vannak olyan plakátok, amelyek bele vesznek ebbe a nagyon erős rajzolatba, amit a fúgák által látunk. Kisebb képeket például szerintem egyszerűen lehetetlen erre a falra föltenni, szóval nem teljesen hibátlan kiállító felületet kapunk. Nagyméretű dolgokhoz megfelelő, de már egy 50-70-es képet ez bezabál, ez a fal felület.
2: Hát azt hiszem igazad van. Igen.
0: Erről mondjuk, hogy mondjam, múzeumi szakembereket nem ártana megkérdezni kiállító helyépítésekor, hogy ők miben tudnak kiállítani.
2: Pénz, csak egy ideiglenes.
0: Lehet, hogy ez csak egy ideiglenes verzió.
4: Úgyhogy ilyen nagyon trendinek tűnik a dolog, de szerintem használhatatlan.
1: Köszönjük szépen, hogy telefonáltál, ezzel véget ért a mai Podmanicki Rulász. Köszönjük, hogy hallgattatok. Sziasztok!
2: Na, ez nem volt uncsi.
0: Igen, nem is biodómoztunk.

0: az éjszaka, egy lehordott zsurnadrág. Épp hogy egy kis éjszaka, épp hogy túl nagy rád.
1: Szomorú hírrel kell kezdenem a műsort. Megint nagy veszteség érte a Tilos Rádió közösségét. Két nappal ezelőtt, június 8-án, elhunyt Végső Zoltán, alias Túró Rudi, zenekritikus, szervező, tanár. A Tilos Rádió több műsorának volt vezetője, szerkesztője, tagja. A Facebookon elég sok méltatást lehet róla olvasni. Hiányozni fog. Bevallom, most tudtam meg, hogy a bútor zene ötlete is az övé volt. Zolikám, a béke legyen veled. A mai bútor zeneadásban Jürg Frey idén a Simon Reynnel Another Timber kiadójánál megjelent Clarinet Quintet című kompozícióját játszom le. Jürg Frey, svájci klarinétos, zeneszerző, a Wandelweiser zenei kollektíva tagja, több mint 50 éves pályafutása után 2022 körül betegség miatt abba hagyta a zenélést. Ezután mondta azt, hogy a klarinéton bárki képes játszani, ellenben senki más nem tudja megírni az ő zenéjét. A 2023 és 2025 között komponált Clarinet Quintet az első olyan jelentős mű, amelyet a visszavonulás óta a saját hangszerére írt. Nem tudható, hogy ez egy búcsú, az előadói tapasztalatok leszűrése, vagy egyszerűen csak a következő darab, amit meg kellett írnia. De ez nem is érdekes. A lényeg maga a zene. A zene pedig különösen csendes. Az 54 perc alatt az öt hangszer lágy és természetes melegséggel folytat párbeszédet. A klarinét itt nem szóló hangszer, hanem a zenekar egyenrangú tagja, szerves része a vonósok szövetének, velük együtt lélegzik. Hallgassátok!

0: Tilos Rádió híreit halljátok.
1: A CERN kutatói felfedezték a kétszeresen bájos Double Charmed Baryon család harmadik és egyben utolsó tagját a CERN nagy hadronütköztetőjében. Az LHCb programban dolgozó fizikusok kísérleteik során azonosították a speciális baryont, egy olyan nehéz részecskét, amely két bájos Charm kvarkot és egy furcsa, azaz strange kvarkot tartalmaz. Ezzel egészült ki a kétszeresen bájos baryonok régóta keresett elformájában fél évszázadon megjósolt családja. A magyar narancs hírét hallottátok?
2: Világszerte bővülnek az internet és hangszolgáltatás optikai hálózatai. Észtország, Hollandia, Norvégia és Spanyolország után június 30-án Finnországban is elnémultak az analóg vonalas telefonkészülékek. A Nokia hazájában szinte teljesen kiszorította őket a mobil technológia. A részvezetékes hálózat itt az 1880-as években kezdte meg működését. Az ELISA, az utolsó hagyományos hálózatot üzemeltető finn távközlési cég stílszerűen fejezte be szolgáltatását. Topi Manner vezérigazgató vonalason hívta Jarkko Saarimäkit, a hírközlési hatóság vezetőjét. Fölidézték analóg emlékeiket, vázolták a mobilos jövendőt, majd könnyed Kulemin-nel búcsúztak egymástól. Viszont hallásra, számolt be a Euronews. Világszerte bővülnek az internet és hangszolgáltatás optikai hálózatai. Észtország, Hollandia, Norvégia és Spanyolország után június 30-án Finnországban is elnémultak az analóg vonalas telefonkészülékek. A Nokia hazájában szinte teljesen kiszorította őket a mobil technológia. A részvezetékes hálózat itt az 1880-as években kezdte meg működését. Az ELISA, az utolsó hagyományos hálózatot üzemeltető finn távközlési cég stílszerűen fejezte be szolgáltatását. Topi Manner vezérigazgató vonalason hívta Jarkko Saarimäkit, a hírközlési hatóság vezetőjét. Fölidézték analóg emlékeiket, vázolták a mobilos jövendőt, majd könnyed Kulemin-nel búcsúztak egymástól. Viszont hallásra, számolt be a Euronews.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióból.

Kedves hallgatóim, ez itt a Tilos Rádió. Abban is mostantól mezitlábas mesék, minden pénteken 1-3-ig. DJ Suhoidő és Johnny drámával váltásban. Én most egy DJ Suhoid vagyok. Igen. Ami most szól az Alice Coltrane, és a szám címe az, hogy Turiya i Ramakrishna. Nos, eléggé spirituális, ami azt illeti, és itt a műsor elejében ilyen próbálok minőségi jazzt játszani, hogy Turó Rudi odaátról ne nagyon ráncolja a homlokát, de hát ezt nem tudom sokáig csinálni, mert előbb-utóbb azért nem tudok úgy működni, hogy ő egy idő után ne ráncolná be. Most egy kicsit próbálok a kedvére tenni, RIP Turó Rudi, és ez egy, ettől eltekintve egy olyan műsor, ami csak egy sima műsor, nincs semmi koncepció vagy elképzelés mögötte. Köszi, hogy hallgattok. Tilos Rádió, mezitlábas mesék, nyakunkon a hétvége. És egyébként, ha már hétvége, akkor egy programajánló, mert hogy holnap van szerencsém DJ-zni egy olyan helyen, ahol sok ember lesz, és ez annyira nem is gyakori mostanság. Ez a hely, ez a Ponton lesz, ahol a Blue Sun kiadó egy új kiadványát ünnepli. Kiváló line-uppal Eril Fjord, Cosmo D, Hanussen. Tök ciki, hogy pont a főszereplő nem jut eszembe, akinek a lemezbemutatója lesz. Valamilyen lean. Na mindegy, utána nézek. Az a lényeg, hogy ez egy programajánló volt holnap estére.

Na igen, Errol Lean, egy török srác, aki ilyen ambient cuccokat csinál, és neki jön ki egy új EP-je a Bluesun kiadónál. Ezt fogjuk ünnepelni, tehát Errol Lean is fellép, már 4-től zajlik az esemény, egészen késő éjszakáig. Jó magam, 11 és 2 között lépek a világot jelentő deszkákra. Na hát tényleg ennyit a programajánlóról. Ja, mezitlávas, Rip Tour, Rudi.

Jó, ez még mindig a Tilos Rádió, benne mezitlábas mesék. Ezzel a kis blokkal Végső Zoltán műsorkészítő kollégánkra, azaz Túró Rudira emlékeztem. Ja, ilyesmi.

0: A Szovjetunióban Csehszlovákiában, a Német Demokratikus Köztársaságban.
1: Itthon pedig az ország legszebb helyein. Hévízen, Parádon, Harkányfürdőn, a Balatonnál pihentek, szórakoztak, üdültek számosan.
0: A biztosítási és önsegélyző

Egy év alatt 5000 termelőszövetkezeti tag vett részt üdülésben, budapesti városlátogatásban, külföldi társas utazásban.

0: megszületkezett titoknak tudnia kell, hogy mi a biztosítási és bensegélyző csoport.
1: Célja, hogy szükség esetén pénzbeli támogatást nyújtson a tagoknak.
0: A biztosítási és önsegélyző csoport tagjai kétféle segélyben részesülhetnek. A rendes segély összege

0: rendességében a tag halálokat balesetből származó államügyeletes rukkantságba esetén a csoport azonnal kifizeti.
1: Rendkívüli segélyre is igényt tarthatnak a csoport tagjai.
0: A befizetett összeg 25%-ából szociális alapítása. Házasság, szülés, hosszantartó betegség, hosszantartó elhalálozások, iskolára.

Ah, y ya está.

ez itt még mindig a Tilos Rádió, a Mezítlábas mesékkel. Az előző szám egy acetát volt, 78-as fordulat, azért beszéltek olyan mély hangon az illetők, csak annyival ráírva a ceruzával, hogy aktuális. Ez pedig a KLF legendás második lemeze, a Chill Out, ami valójában inkább egy mix, mint szerzői lemez. Na, hallgassuk is!

eldicsekedem azzal a műveltséggel, amely szerint a chill out műfaj, amit mindnyájan jól ismerünk, hát ez innen jön, hogy ezt a lemezt annó így nevezték el. Ezért 1990-ben.

hello hallgatók, ez itt a Tilos Rádió. Benne a mezítlábas mesék háromig, Suhaiddal. Már volt egy programajánlóm, azt akkor most megismételném, azaz egy programajánló következik, amely holnapra szól. A Pontonon Blue Sun lemezbemutató, Errol, a jó ég. Megint elfelejtettem. Errol, figyeljetek, meg lesz. Errol Lean, Dreamwash EP release. Szóval egy új Blue Sun kiadvány, általában jók szoktak lenni, gondolom ez is az lesz. Ott lesz még Hanussen és Cosmo D, azaz a Blue Sun kettős, ott lesz még Eril Fjortatyeszom, ott lesz Errol Lean, és ott leszek én is. Holnap délután 4-től a Pontonon, hajnal hasadásig, vagy ameddig az úri közönség úgy tartja. És egy másik programot is ajánlnék, ami pedig jövő szerda, a Kassa hajón Beyond the Notes, kiváló tatyaszokkal, ez már évek óta megy, Crimson, Mintaka, Eril Fjord és Jómagam a Kassa hajó Batthyány térnél, annak a teraszán, tök jó hang, tök szép a kilátás, tök jók a zenék, ez pedig késő délutántól, tehát 6 órától tart, mit tudom én, 10-11, ilyesmi. Ez a két program ajánlom volt. Köszi, hogy hallgattok, Tilos Rádió, mezítlávas.

ami pedig most szól, az a Finn Rikiti kiadónak a házi Big Band zenekara és a Big Booty Express J. Dilla klasszikust így értelmezik. Át, újra. Ja, elég jó.

て立つは動かず泣いた。

Drága jó hallgatók, ez itt a Tilos Rádió, benne a mezitlábas mesék, még egy 10 percen keresztül, legyen 11, ami most szól, az Lee Perry és Brian Eno közös felvétel a Heavy Rain című lemezre, az a cím, hogy Here Come the Warm Dreads, itt jönnek a meleg raszták.

Drága hallgatók, nagyjából ennyi volt már a Mezitlábas mesék című péntek kora délutáni önterápiás zenei műsor. Ha bárkinek az önterápiához hozzájárultam ezzel, külön öröm. Legyen jó a hétvégétek, gyertek táncolni szombaton a Pontonra, meg szerdán ücsörögni zenét hallgatni a Kassára. Ez egy programajánló volt. Köszi, hogy hallgattatok, jó hétvégét nektek, szevasztok!

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: A CERN kutatói felfedezték a kétszeresen bájos Double Charmed Baryon család harmadik és egyben utolsó tagját a CERN nagy hadronütköztetőjében, az LHCB programban dolgozó fizikusok kísérleteik során azonosították a speciális baryont, egy olyan nehéz részecskét, amely két bájos Charm kvarkot és egy furcsa, azaz strange kvarkot tartalmaz. Ezzel egészült ki a kétszeresen bájos baryonok régóta keresett elformájában fél évszázadon megjósolt családja. A Magyar Narancs hírét hallottátok?
2: Július 1-én szerdán életbe lépett Magyarországon az egyszer használatos műanyag poharak forgalomba hozatalának tilalma. Ennek megfelelően Magyarországon tilos az egyszer használatos műanyag poharakat és a 10 tömegszázalékot meghaladó mértékű műanyag bevonatú papírpoharakat használni, írta a Telex. A tilalom vonatkozik ezek tetejeire és fedeleire is. Ezeket mostantól többször használatos poharak, vagy egyszer használatos, kevesebb, mint 10%-nyi műanyagot tartalmazó papírpoharakkal kell helyettesíteni. A Magyar Vendéglátók Ipartestülete levélben fordult a felelős miniszterhez kérve, hogy a poharakra vonatkozó haladékot további 3-5 évvel hosszabbítsák meg. A kormány a rendelet hatáját nem tolta ki, de kiadott egy módosítást, amelynek értelmében a 10-nél kevesebb tömegszázaléknyi műanyagot tartalmazó egyéb anyagból készült poharak használatát engedélyezte.
3: Világszerte bővülnek az internet és hangszolgáltatás optikai hálózatai. Észtország, Hollandia, Norvégia és Spanyolország után június 30-án Finnországban is elnémultak az analóg, vonalas telefonkészülékek. A Nokia hazájában szinte teljesen kiszorította őket a mobil technológia. A részvezetékes hálózat itt az 1880-as években kezdte meg működését. Az ELISA, az utolsó hagyományos hálózatot üzemeltető finn távközlési cég stílszerűen fejezte be szolgáltatását. Topi Manner vezérigazgató vonalason hívta Jarkko Saarimäkit, a hírközlési hatóság vezetőjét. Fölidézték analóg emlékeiket, vázolták a mobilos jövendőt, majd könnyed Kulemiinnel búcsúztak egymástól. Viszont hallásra, számolt be a Euronews.
0: A Tilos Rádió hírét hallottatok.

Tilos Rádió, Tilos Rádió, FM 90.3, www.tilos.hu, és ez pedig a Go Free, karantén különkiadás, autóval eljöttünk idáig, ide bejöttünk, itt nem volt senki már egy hete, minden lefertőtlenítve, külön fülhallgatókról dolgozunk, és szerencsére egész messze vannak egymásra a lemezjátszók, tehát minden előírás megpróbálunk betartani, de nem hagyhattuk a kedves hallgatókat, ahogy a közmédiában se és mindenhol bejárnak dolgozni azok, akik a rádiót és a TV csatornákat készítik. Mi is felelősségünknek éreztük ezt, hogy ne hagyjuk a főleg most otthon tartózkodó barátainkat és hallgatóinkat péntek délutáni vidám muzsika nélkül. Éppen a Space Queen című szám szól, hogy ha le lesz fertőzve a Föld, akkor már el lehet kezdeni keresgélni az űrbe a következő hely felé. Szevasztok, Tilos Gofri!

Tilos Rádió FM 90,3 www.tilos.hu 2020. március 20-a 16 óra délután 4. És ez itt a Tilos Rádió, élőben, stúdióból, DJ Zogyka és DJ Szomosi Peti. Úgy döntöttünk, hogy bejövünk, mert az összes közmédiába és műsorszolgáltatóba bejárnak, hogy az otthon ragadt embereknek minél minőségibb és jobb műsor készítsenek az emberek. Ott is vannak regulációk, itt is vannak, ezeket betartjuk, de ettől függetlenül ez a mi munkánk, ez a hivatásunk, hogy sugározzuk nektek a zenét. Úgyhogy itt vagyunk, és fogadjátok ezt sok szeretettel. Tilos!

Tilos Rádió, Tilos Rádió, FM 90,3, www.tilos.hu. Ez volt a Go Free, és programajánló helyett, mert a programok elmaradnak, az első program, ugye a lejátszott DJ setnek a dalszövegei, nek az értelmezése, lefordítása magyarra, azon elgondolkodás. Ez az első házi feladat. És egy ez itt a reklám helye. Indítottam, mint testnevelő tanár egy YouTube csatornát, hivatalból is, lelkesedésből is, hogy otthon a gyerekek, de a felnőttek is, vagy leginkább együtt tudjanak mozogni. Ez mini lakásra tervezett.

Peti Vendeg, de jön koronásan tolja. Ezt hagyjuk. Szerintem ez jó záró.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Mesterséges intelligencia és fejlett képalkotó technikák segítségével sikerült teljes egészében kiolvasni egy lezárt herkuláneumi papírusz tekercset, ami közel 2000 éve megégetett a Pompeit is elpusztító Vezúv kitörése. A kutatók bejelentése szerint ezzel közelebb kerültünk ahhoz, hogy roncsolás nélkül is megfejtsük a herkuláneumi kéziratot, írja a Reuters alapján a Telex. A megfeketedett, nagyon érzékeny tekercseket lehetetlen kinyitni anélkül, hogy ezzel súlyos kárt szenvedjenek. Ezért a kutatók nagy felbontású szkenneléssel, számítógépes technikákkal virtuálisan csomagolják ki a kéziratokat, érzékelik, hogy hol van rajtuk tinta. Most majdnem másfél méternyi 20 hasábos szöveget sikerült visszanyerni ezzel a technikával. Ez a dokumentum jelenleg a legrégebbi már megfejtett herkuláneumi tekercs, ami egyébként etikáról, művészetről és az emberi viselkedésről szól. Egy éve is őrültség lett volna azt hinni, hogy egy teljes tekercset el lehet olvasni roncsolás nélkül, mondta a Kentucky Egyetem informatika professzora Brent Sells, aki a projektet vezeti.
2: Július 1-én szerdán életbe lépett Magyarországon az egyszer használatos műanyag poharak forgalomba hozatalának tilalma. Ennek megfelelően Magyarországon tilos az egyszer használatos műanyag poharakat és a 10 tömegszázalékot meghaladó mértékű műanyag bevonatú papírpoharakat használni, írta a Telex. A tilalom vonatkozik ezek tetejeire és fedeleire is. Ezeket mostantól többször használatos poharak, vagy egyszer használatos, kevesebb, mint 10%-nyi műanyag

0: Szinte teljesen kiszorította őket a mobil technológia. A részvezetékes hálózat itt az 1880-as években kezdte meg működését. Az ELISA az utolsó hagyományos hálózatot üzemeltető finn távközlési cég stílszerűen fejezte be szolgáltatását. Topi Manner vezérigazgató vonalason hívta Jarkko Saarimäkit, a hírközlési hatóság vezetőjét. Fölidézték analóg emlékeiket, vázolták a mobilos jövendőt, majd könnyed Kuleminnel búcsúztak egymástól. Viszont hallásra, számolt be a Euronews.
1: Ezek voltak a hírek.

0: so hot.
1: This is the sound of the 30s.
2: One, two, three, four.

0: Szevasztok, kedves hallgatók, ez itt az Utca Rádió a Tiloson. Misi és Marian a stúdióban, Renátát, Julit és Lilit pedig üdvözöljük innen a Margit körútról. Hát a mai adásban menteni fogunk, ahogy talán olvashattátok is az ajánlóban, mindenek előtt és az adás első blokkjában ételt fogunk menteni, a Budapest Bike Mafia. Mafiától van itt két vendégünk, akikkel beszélgetni fogunk. Az adás második blokkjában balatoni kerítéseket fogunk menteni, ez egy nagyon-nagyon izgalmas projekt, és végül, nem tudom, hangokat és tehetségeket, mert hogy a budapesti utcazene fesztivált fogjuk ajánlani itt az Utca Rádióban, úgyhogy maradjatok velünk. Akkor elsőként nagy szeretettel köszöntöm Havasi Zoltánt, aki a Budapest Bike Mafia alapítója, ő telefonon van velünk, szia!
1: Háló, sziasztok!
0: És itt van velünk Prix Gábor, ő pedig a Budapest Bike Mafia önkéntese, jó sok mindennel foglalkozik, de nem mellesleg futár is. Szia, Gábor!
2: Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit!
0: És akkor rögtön az első kérdésem az lenne, Zoltán, itt hozzád fordulok, hogy ugye az elmúlt hetekben elég sok híradás volt ezzel kapcsolatban, sokat olvastunk arról, hogy a budapesti közterületeken az állapotok romlottak, sok a konfliktus, sok a sérelem, sok a lakossági panasz, ez ügyben a, nem tudom, több kerületvezető, polgármester is megszólalt, szóval, hogy nagyon sok szó van most erről, és azt nem gondolom, hogy nekünk most ezt a rendkívül összetett problémát, vagy ezeket a nagyon komplex folyamatokat szét kéne szálazni, meg kéne fejteni, az viszont nagyon érdekelne, hogy a Budapest Bike Mafia, nem tudom, működésébe, hogy a működéseteket ez befolyásolta-e valamilyen módon a megnövekedett, vagy megváltozott igényekre, hogyan reagáltok egyáltalán, hogy hol van most ebbe az egész, nem tudom, probléma csomagba a Budapest Bike Mafia?
1: Hát egyrésztről ugye a Bike Mafia élelmezés szinten van ebben az egészben, illetve az, hogy az utcán élő emberekkel igyekszünk valamilyen kontaktust teremteni, és motiválni őket arra, hogy vegyék igénybe a szolgáltatásokat, tehát a hajléktalanlátást magát. Az, hogy ami most történik és ennyire látványos, ez pedig, hát 2015-ben is ennyire látványos volt, meg 16-ban egyébként, és itt felbontanám ezt a dolgot, egyrészt a szerhasználókra, akik nem feltétlenül hajléktalan emberek, tehát hogy nem azok a típusú hajléktalan emberek, akik kint vannak az utcán 0-24-ben. Tehát ez egy sokkal sokrétűbb probléma, mint az így elsőre látszik, hogy a hajléktalanok drogoznak, meg a hajléktalanok nem tudom én, nem mennek be STB-STB. Tehát, hogy ez egyébként már akkor látszott, amikor az első ilyen hullám volt a designer drogoknál. Én ebben nem akarok belemenni, mert nem vagyok ennek a szakértője, de hogy mi tapasztaltuk, ez teljesen biztos. És most megint megjelentek új típusú drogok, meg új típusú foglalkozások, mondjuk így, az ilyen palaszgyűjtés és a többi, és ez gyakorlatilag kiadott egy olyan új típusú problémát, amivel egyrészt az önkormányzatoknak van dolga, egyrészt a civileknek van dolga, és nagyon nagy rész az államnak van baromi nagy feladata benne.
0: De akkor a ti napi működéseteket, vagy egyáltalán azt a megszokott munkamenetet, amiben dolgoztok, ugye nagyon széleskörű kiterjedt tevékenységet folytattok, majd erről fogunk beszélgetni, de hogy akkor ez az új helyzet, ez valahogy módosított ezen, vagy a ti működésetekbe ez most beleszólt valahogy?
1: Az, ami az utcai, mondjuk azt a szolgálatot érinti a Bike Mafia oldaláról, azt egyáltalán nem, tehát a menet nálunk ugyanaz, a struktúra ugyanaz, maximum több emberrel találkozunk, és új típusú problémákkal szembesülünk ezzel kapcsolatban, de ezt nyilvánvalóan épp igyekszünk megbeszélni a többi szervezettel, akik az utcán vannak, és mondjuk a szakértői ennek az egész dolognak.
0: Tehát akkor részt vesztek ilyen típusú egyeztetéseken, vagy azokon a, nem tudom, fórumokon, ahol erről szó van, ezekben ti aktívak vagytok?
1: Abszolút. Tehát amúgykor egy hete, vagy másfél hete volt egy egyeztetés ezzel kapcsolatban a fővárossal, illetve a főváros összehívta a különböző szervezeteket, és mindenki elmondhatta a tapasztalatát, és elkezdődött egy olyan komolyabb megoldási kulcs megkeresése, ami hát várhatóan egyébként ezt meg tudja oldani, vagy ha nem is tudja megoldani, de enyhíteni tud, de még egyszer mondom, igazából itt az államnak baromi erős szerepe van, mint ahogy volt az elmúlt 15-16 évben is, meg azt megelőzően is egyébként ezzel kapcsolatban, de talán most azt érezzük, hogy erre valami olyan akarat bír lenni majd a következő hónapokban vagy években, ami mind a civil emberek, vagy a civil szektor dolgozóinak, mind a hajléktalan ellátásnak, és mind a budapesti lakosoknak egyébként valamiféle megoldást bír kínálni.
0: Igen, hát reméljük a legjobbakat, és próbálunk optimisták lenni, köszi. És akkor most Gáborhoz fordulok, hogy ugye most arról volt szó az adás elején, és akkor tartjuk is magunkat ehhez, hogy a Budapest Bike Mafia rengeteg mindennel foglalkozik, tényleg, hogyha fölmentek a honlapjukra, akkor láthatjátok, hogy ugye most már 15 éve működtök, az elképesztően sok idő, ráadásul 15 évig ennyire stabilan és ennyire megbízhatóan működni, az tényleg egy óriási teljesítmény, de hogy mi most erről az ételmentő projektetekről vagy szolgáltatásotokról fogunk beszélni, hogy Gábor, azt kérdezném először, hogy ebben mostanában ebben van valami újdonság ahhoz képest, ahogy eddig nyújtottátok ezt a szolgáltatást?
2: Igen, van egyfajta újdonság, tehát tény és való, hogy már az első, tehát 2011-ben, amikor először kimentünk az utcára, az is egy klasszik ételmentés volt, hiszen karácsonykor megmaradt ételeket vittünk ki a rászorulóknak, és gyakorlatilag ez végigkíséri az elmúlt éveket. Próbáltunk egy olyan megoldást kitalálni, amely nem egy nagy infrastruktúrát jelent, hanem a helyben megpróbálja kezelni a dolgokat minél több önkéntes bevonásával. Az elmúlt években volt egy felületünk, ahova futárok tudtak jelentkezni, és értesítést kaptak arról, hogyha mondjuk egy rendezvényen, egy étteremben megmaradt egy csomó kaja, és elmentek érte. És most az elmúlt évben végül is egy olyan fejlesztést csináltunk, illetve egy új honlap, az ételmentés.hu, és ezen az ételmentés.hu-n mindenki láthatja, hogy hova és mit lehet elvinni első körben Budapesten. Tehát fel van listázva, a térképen el van helyezve az összes olyan intézmény szálló, ahol örömmel fogadnak ételt, megvan a nyitvatartása, és akár bárki, tehát egy egyszerű polgár, aki mondjuk éppen elutazik nyaralni, és észreveszi, hogy a hűtő tele van, az is megtalálhatja a szomszédjába, vagy a környéken lévő szállót, és el tudja vinni ezt a maradék ételt. Tehát, hogy ez már egy ilyen jellegű fejlesztést jelentett. Természetesen továbbra is megvan az a lehetőség, hogy itt az éttermek, rendezvények jelzik az ő igényüket, és akkor mi futárt küldünk. Tehát próbáltuk ezt úgy felépíteni, hogy a lehető legkevesebb adminisztrációval és a lehető legrugalmasabban működjön. Tehát azért világos, hogyha az ételmentésről beszélünk, itt több skála, vagy több szint van, beszélhetünk számokról, de hát azért 1 millió tonna élelmiszerről beszélünk évente évente Magyarországon, ami azt jelenti, hogy hogy mi a lakosságot és a rendezvényeket próbáljuk célozni, de mindenképpen majd ejtsünk szót arról, hogy azért vannak más szereplők, például az Élelmiszerbank, aki egy más szintjét kezeli ennek a kérdéskörnek. Mi egyfajta rugalmas, nagyon gyors reagálású, kisebb volumeneket és lehetőség szerint nagyon olcsón és nagyon egyszerűen próbálunk kezelni. És szerintem ez mindenképpen egy sikeres, tehát azért a mi esetünkben is sok tonna élelmiszer mentéséről tudunk beszélni.
0: Tehát akkor ennek a fejlesztésnek a része, hogy van egy mindenki számára hozzáférhető, nem tudom, térkép, azt meg tudja nyitni, és akkor a lakóhelye szerint itt, ezeket a nagy távolságokat akkor sikerül, nem tudom, csökkenteni, hogy így lokálisan hasznosuljon ez az élelmiszer, de hogy segíts abba, hogy kell ezt elképzelni, hogy mondjuk tegyük fel nekem, van egy rendezvényem, és akkor jelzem előre, hogy azt, ami ott megmarad, azt szívesen felajánlom nektek, mondjuk segítsetek, és adjatok ehhez egy futárt. De én honnan tudom, hogy mennyi fog megmaradni? Tehát én hogy tudom nektek mondani azt, hogy ti hogy készüljetek, vagy hogy én hogy készüljetek? Mi lesz, ha nem marad végül semmi? Tehát ezeket hogy hidaljátok
2: át? Igen, tehát hogy az mindenképpen látszik, hogy ebben nagyon rugalmasaknak kell lennünk, tehát hogy nagyon sok értesítést kapunk. Mi azért arra törekszünk, hogy hogy mondjuk, tehát hogy nem az óriás adagokat, de mondjuk 50 adagot próbálunk egyszerre, tehát hogy ami egy kargóra vagy egy autóba elfér, tehát hogy nem egy-két adagért kellene elmenni. Tehát igazából az semmilyen probléma nincs, hogy valaki jelzi nálunk, hogy lesz egy rendezvénye, lehet, hogy fog maradni kaja. Erre mi azért tudunk készülni, és hogyha nem marad, akkor semmi gond, bedobjuk a megfelelő csatornákba, és akkor megtaláljuk azokat a futárokat, önkénteseket, akik ezt el tudják vinni, tehát hogy bátran lehet bennünket keresni. Az is simán előfordul, hogy akkor megmondjuk, hogy hát most mit ajánlunk megoldásként, nagyon sok cégnél, nagyon sok helyen ez működik, hogy akkor ők maguk ezt kezelik, de hogy igyekszünk a minél több emberhez, akár futárként mi is eljutni. Igen.
0: Uh-huh. És akkor mi lesz a sorsa ezeknek az élelmiszereknek? Tehát gondolom ezek, hogy mondjam, elég széles skálán mozoghatnak, tehát gondolom a megmaradt élelmiszerből, meg italokból, meg egyáltalán biztos van olyan, ami nem tudom, romlandó, más akár jobban tárolható, tehát hogy akkor ezek hogy érnek célt ezek a csomagok?
2: Nagyon sokféle dologra beszélünk, tehát tényleg az van, hogy ugye nagyon sokféle élelmiszer marad, kezdve onnan, hogy mondjuk fölhív bennünket egy kávécég, hogy maradt egy raklap kapszulás kávé, odáig, hogy akkor egy rendezvényen maradtak szendvicsek. Tehát, hogy ez nagyon sokféle, és ennek megfelelően nagyon sokféle hasznosulás. A legfontosabb az, hogy mi rendelkezünk azzal, illetve a honlapon is fenn van, az az információ, hogy melyik szálló milyen jellegű dolgot tud fogadni. Vannak olyan szállók, ugye, ahol csak nincsen konyha egyáltalán, tehát oda készételeket tudunk vinni, akár csak kiszerelve például. Vannak olyan szállók, ahol van konyha, tehát hogyha valahol megmaradt egy zsák krumpli, most mondtam valamit, mondjuk ez kevésbé életszerű, de előfordulhat, akkor azt is tudjuk, hogy az hova tud kerülni. Tehát, hogy ilyen szempontból látjuk azt, hogy az intézményekben milyen jellegű igények vannak, és ezeket össze tudjuk kötni. És hát a harmadik ugye az, hogy mi magunk is, tehát mi minden kedden is csütörtökön járunk az utcára, ez a Vitamin Kommandó nevezetű programunk, és ez a nagyon sok felajánlást ez a program szív föl. Tehát például a pékségek azok klasszikusan ilyenek, tehát mi megpróbáljuk úgy ütemezni, hogy a pékség felajánlásokat akkor minden kedden és minden csütörtökön gyűjtjük be, és akkor azt mi magunk készítünk belőle szendvicset, és az kerül az utcára. Tehát, hogy azért mondom, hogy több rétű a dolog, van, tehát arra is nagyon sokszor van példa, főleg azért a téli időszakban, hogy embereknek, akiknek megmaradt szalámi vagy ilyesmi, azt például a Vitamin Kommandóra hozzák, és ott mi azt ott fel tudjuk dolgozni. Tehát, hogy azért ilyen módon is van, tehát vagy az van, hogy akkor direktbe kivisszük a szállóra, vagy ajánljuk a felajánlók, hogy vigye a szállóra, vagy pedig mi dolgozzuk fel.
0: Uh-huh. Hát a lényeg az szerintem, vagy ami nagyon értékes, vagy vonzó ebben, vagy mindenféleképpen az, hogy nagyon rugalmas ez a rendszer, tehát akkor nagyon sokféle opciót tudtok kezelni, vagy ez egy elég nagy logisztika, de a lényeg az, hogy akkor ez, tehát hogy mindenre van előbb vagy utóbb megoldás.
2: Hát majdnem mindenre, ugye az van, hogy itt a pánkság és az élelmiszerbiztonság egy kicsit ütközik egymásra, tehát fáj a szívünk, hogyha valamit ki kell dobni, de világos, hogy még azt sem tehát lehet, hogy amit én megennék otthon, azt mondjuk egy szállóra bevinni, nem biztos, hogy tehát mondjuk egy ilyen lejárat közeli, vagy majonézes, vagy tojásos dolgot, tehát azért látszik az, hogy sajnos nem lehet mindent megmenteni, uh-huh. És itt azért mindig elmondjuk, bár ez a Bike Mafia nem egy zöld szervezet, de hogy alapvetően nagyon erős a fenntartatósággal kapcsolatos tevékenység körünk is, és mindig elmondjuk, hogy az élelmiszernél is ugyanúgy van, mint mondjuk az energián, hogy ez a legjobb, amit ugye nem is kerül, tehát végig gondolja az ember, és nem is veszi meg, amire nem lesz később szüksége, mert hogy azért tényleg sok mindent nem lehet megmenteni. Azért az is egy nagyon durva szám, hogy egy állampolgár a Magyarországon 60 kiló élelmiszer szemét jut, tehát ennyit dobunk ki átlagosan a kukába, és hát azért ezt elképzelhetetlen mennyiség, tehát ez a 500-600 ezer tonna, ezt nem fogja tudni se az élelmiszerbank, sem a civilek, senki megmenteni, tényleg arra kellene odafigyelni, amikor az ember elmegy bevásárolni, tervez, stb., hogy ez ne is keletkezzen, de ha már van, akkor nézzük meg azokat a megoldásokat, hogy lehet megmenteni, hiszen a másik oldalt pedig hát látjuk, ahogy a Zoltán is említette, az utcán ezes nagyságban vannak emberek, és azért A szociális helyzet a szörnyű, ezt tudjuk. 800 ezer ember van olyan helyzetben, hogy nem jut megfelelő minőségi élelmiszer, ez köztük gyerekek. Tehát azért itt bőven nagyon jó lenne, hogy ezeket a problémákat tudnánk kezelni.
0: És irgalmatlan drága a kaja, azt is tegyük hozzá. Szóval ez is rárakódik erre. Az előbb említetted, hogy pékségekkel vagytok gyakran, vagy akár napi kapcsolatban, és ez hogy szokott kinézni, hogy ti megkeresitek a pékséget, vagy akár a pékségek maguk jelentkeznek nálatok, hogy hello, napi szinten van nálunk, felesleg elviszitek?
2: Meglepően sokan jelentkeznek már maguktól, hogy van felesleg, de azért a jellemző az, hogy mi keressük meg ezeket. Tehát, hogy teljesen életszerű az, hogy mondjuk ugye a mi vitaminkommandónk az a Pozsonyi utcában működik, és ahogy jönnek a futárok, önkéntesek a vitaminkommandó, akkor látják, hogy nyílt egy új pékség, és akkor beugranak, megkérdezik, hogy mi történik a maradékkal, és hogyha semmi, akkor ezt mi föl tudjuk szedni, és akkor tudjuk hasznosítani. De bárki, tehát, hogyha vannak ilyen pékségek, örömmel fogadjuk ezeket a megkereséseket. Szerencsére, hát hogy is fogalmazzak, tehát nekünk most azért már nagyon régóta csináljuk a vitaminkommandot, az elmúlt években kenyeret nem nagyon kellett venni, tehát ez gyakorlatilag ez a pékárut, azt mindig össze tudjuk szedni. A mi másik oldalra furcsa, hogy működnek ezek a pékségek, hogyha hirtelen marad 20-30 kiló kenyér, de mondjuk tény, hogy a minőségi pékségeknél azért vannak azok a, hogy fogalmazzak, apró szépséghibák, picit túlsült a kenyér, akkor azt már nem biztos, hogy most nem mondok neveket, de hát nagyon jól ismerjük ezeket a pékséget, ahol egy 70-es kenyér 2000 forintba kerül, ott azt már nem tudják kirakni. Viszont az tökéletes még nekünk, tehát az nem szabad, hogy kukába kerüljön, tehát ezek is ide tudnak kerülni hozzánk, igen.
0: Mekkora verseny van ezen a piacon? Tehát úgy értve, hogy az élelmiszerek feleslegének a piacán, tehát hogy ezek a boltok, pékségek, mindenféle kávézók, akik ilyesmit kínálnak, hányan vagytok arra, akik az este keletkező feleslegre igényt tartottak?
2: Sajnos nagyon nincs verseny, tehát igazából nagyon kevés szereplő van. Ugye van az Élelmiszerbank, aki a legnagyobb volument, de őket nem lehet a mi szintünkön említeni. Nagyon jó projekteket építettek fel Európai Uniós támogatásból, például a közékeztetésbe, iskolai menzákra odahelyezett sokkolóhűtőkkel több száz adagot tudnak egyszerre mozgatni hűtőkocsival, vagy ők azok, akik ugye Auchan, Tesco, stb. Leszerződtek az ottani maradékra. Tehát van egy ilyen cég, amely ugye az Élelmiszerbank, ami az a nagy sok tonnás adományokat viszi akár a hajdúhatházi cigánytelepre, és vagyunk mi, akik itt rugalmasan pörgünk, és gyakorlatilag van még egy-két ilyen lelkes szervezet, például a Futnomomsz, akik ugye gyűjtenek élelmiszert a piacon, és azt megfőzik, de nem nagyon van ilyen szereplő, és hát aki a piacon van, a piaci alapon, a Munch nevezetű, ugye ők sem igazából rúgnak labdába, tehát, hogy amit a horeca szektorból hallunk, meg a vendéglátóktól hallunk, azért az elég macerás, és jóval kisebb az a volumen, mint amennyi van. Tehát itt verseny nincs, mindenkit örömmel látunk, tudjuk mondani, hogy jöjjenek, bárki, tehát, hogy kerületeket el lehet vinni, nagyon sok lehetőség van ételmentésre, igen.
0: És akkor eddig szerintem javarészt így cégekről, vagy tényleg ilyen nagyobb volumenekről beszélgetünk, de mi van a lakossági felesleggel, vagy maradékkal, tehát mi van, ha egy kis háztartásba esténként, vagy ahogy az előbb említetted, mondjuk egy nyaralás előtt nem egy ilyen tetemes mennyiség, hanem csak kis mennyiség maradt, pici, hogy érdemes akkor is beszállni, vagy ebbe az ételmentős projektetekbe gondolkozni, tehát kicsivel is be lehet szállni ebbe a
2: mindenképpen, tehát projektbe. Egyértelmű, hogy van tere ennek, tehát hogy az, persze itt mindenképpen kell az adott embernek a pici aktivitása még ehhez, és ez, mert hogy az nem fog tudni megtörténni, hogy egy futár elbiciklizik Gazdagrétre, mert valakinek maradt 2 kiló kenyere, de azt bőven meg tudja tenni az illető, hogy megnézi, hogy mit tud azzal kezdeni. Ugye vannak nagyszállók, azok ott nem biztos, hogy jó, de hogy vannak tényleg kifejezetten kis szállók, ahol 30-40 ember van, ott, hogyha megmarad valakinek egy pár pogácsa, stb. Bár annak is tudnak örülni. Mi azt is szoktuk mondani, persze, aki még ilyet nem csinált, annak nehezebb, de ugye mi ezt csináljuk évek óta, hogy nyugodtan oda lehet menni utcán lévő embernek, és oda lehet adni. Világos, hogyha valaki szeretne ilyet, de nem mer, jöjjön el hozzánk a vitaminkommandóba, jön velünk egyszer-kétszer, megnézi, hogy működik-e, milyenek a visszajelzések, mert azért azért, ugye amit Zoltán is említett, és sokan beszélnek róla, hogy nehéz a helyzet az utcán, de akkor, és főleg azokhoz az idős, elesett emberekhez oda megy az ember, nagyon hálásak. Tehát, hogy nagyon, tehát nem véletlenül csinálja ezt az ember hosszú évek óta, hihetetlenül örülnek annak, hogy hozzájuk szólunk, beszélgetünk velük, kapnak egy vizet, kapnak egy szendvicset, tehát ezek nagyon pozitívak, és nagyon fel tudnak tölteni, és azért ez a többség, tehát azért mi több száz emberrel találkozunk, és lehet, hogy itt a posztokban kiraknak nagyon csúnya képeket, tehát itt nagyon sokszor tényleg 60 pluszos elesett emberekről van szó, akik igazából nem áldozatai rendszernek, és egyáltalán nem agresszívak, hanem nagyon örülnek minden támogatásnak, de világos, hogyha valaki még nem ment oda ilyen emberhez, akkor nem biztos, hogy ezt megmeri tenni, de hogyha hozzánk becsatlakozik, ezt tudom ajánlani, akkor meglátja, hogy ebben nincsen semmi olyan dolog, amitől félni kellene. Szóval ezt mindenképpen tudom ajánlani. Érdemes megnézni az ételmentés honlapunkat, ott tényleg fel van sorolva, hogy mit, hova, hogyan lehet vinni, fölvenni velünk a kapcsolatot, és akkor keresünk megoldást. Mondok
1: még egy pontot, hogyha érdekel benneteket esetleg. Itt hallatszom?
0: Hogyne, igen, persze. Igen.
1: Na, tök szuper. Az van egyébként, hogy ugye az ételmentést gyakorlatilag 11-12 éve csináljuk. Most újult meg az a website, amit korábban csináltunk, az egy kicsit ilyen kaja-Uber-szerű dologként működött. Ez most meg a profi verziója, tehát itt gyakorlatilag be tudnak regisztrálni a fogadóhelyek, be tud regisztrálni, aki besegíteni önkéntesbe, akár futárként, kocsival, bringával, gyalog, bármilyen formában, és a felajánló is. Tehát gyakorlatilag a mi feladatunk az, hogy összekössünk különböző szereplőket, és nyilván valamilyen formában ezt monitorozzuk. Tehát egy ilyen abszurd közösségi dolog. És a másik nagyon fontos dolog egyébként ezen a ponton, hogy az, hogy mi ezt propagáljuk, népszerűsítjük, megjelennek olyan cégek, most mondok egy példát, a nagyon sok közül, Four Seasons, nem is gondolná bele, ugye, hogy az ottani mestercukrász azt mondta, hogy őt ez baromira érdekli, és minden héten egy alkalommal 20-30 olyan típusú dolgot elkészítenek külön, amit egyébként el tudunk vinni. Tehát azok az emberek, akik nem esznek lazacos homársalátát minden nap, vagy olyan képviselőfánkot, vagy nem tudom én, egyszerűen megjelentek olyan szereplők, akik azt mondták, hogy már pedig szerintük is enniük kell, meg próbálják ki, tehát jusson nekik is, és elkezdte a piac egyébként önmagát ilyen szempontból tuningolni és szabályozni. Tehát, hogyha a nagyobb közösségre gondolok ebből a szempontból, amikor azt mondom, hogy figyeljünk oda a másikra, és kezdjünk el úgy élni végre, hogy a másik is fontos, akkor ezek az apróságoknak tűnő dolgok a legfontosabbak. Tehát bejöttek olyan, mondom, piaci szereplők, akik azt mondják, hogy ezáltal, hogy látják, hogy mi ezt csináljuk, gyakorlatilag felajánlják a saját munkájukat, energiájukat, és nyilván a terméket is magát. Tehát külön is elkezdenek ezért dolgozni bent a cukrászok ez esetben, meg máshol a pékek, a stb., hogy azt mondják, hogy figyelj, egyszer be akarunk ebbe az egészbe szállni. Szerintem ettől nagyszerű az egész.
0: Hát ez hihetetlen, tartsa meg a jó Isten a jó szokásokat, és ezt vigyék minél tovább. Hadd kérdezzek ezzel kapcsolatban valamit, hogy most ugye nagyon finom, drága és különleges ételekről beszéltél az imént, de hogy ugye ezeken a rendezvényeken sokszor, ami megmarad, az, hogy is mondjam, nem... sokszor nem a legegészségesebb, vagy nem a legjobb beltartalmú élelmiszerek. Most ilyenekre gondolok, hogy megmarad egy csomó chips, egy csomó ropi, egy csomó csokoládé, kóla, mit tudom én. Számít ez valahogy? Tehát, hogy mennyire, nem tudom, egészséges vagy tartalmas egy élelmiszer, vagy hogy persze számít, de hogy ettől függetlenül bátran éljenek a felajánlók azzal, hogy ezekre az élelmiszerekre is érdemes ezeket is bedobni ide a közösbe.
1: Hát figyelj, én az előbb bevásároltam egyébként, és bakker vettem chipset, tehát hogy nagyon durva, meg ilyen kis csoki golyót, meg ilyeneket, amire tökre tudom, hogy nem kéne ennem, mert ízik tőle egyébként a hasam, meg ilyenek, de hogy alapvetően ezek a termékek inkább olyan, tehát ilyen kedélyjavító sztorik. Tehát, hogy az, hogy a Bike Mafia arra vállalkozom, vagy bárki igazából csak az élelmiszer, csak az egészséges élelmiszert viszi ki, nyilvánvalóan erre nem bírunk, vagy nem tudunk, meg nem csak a vegán, meg nem csak a vega, hanem az ilyen típusú ételt, mindent igazából, ami jó minőségű viszonylag, ami persze vállalható, azokat abszolút fel lehet ajánlani mindenkinek. Tehát én tudom azt egyébként, hogy a chips az egészségtelen, tehát basszus kulcs. megfogjuk, azt megesszük, egy ropogtatunk, és a többi. Vannak emberek, akik ezt nem tehetik feltétlenül meg, tehát nincs arra pénzük, hogy vegyenek egy, nem tudom én, egy, most nem akarok én neveket mondani, egy szelet csokoládét, ilyen csokit, meg olyan csokit, szóval, vagy gyümölcsöt.
0: Igazából arra akartam csak célozni, hogy ők is éljenek bátran a felajánlással, tehát ha valakinek nem jutna eszébe amúgy, hogy egy csomó chipset, meg csokit, meg ropit is föl lehet ajánlani, akkor de föl lehet, mert hogy mások nagyon is örülnek neki, meg hát tényleg nagyon hasznos, meg jó
1: hát
0: tud lenni.
1: Hogyne. Abszolút. Tehát, sőt, tényleg egyébként ezek a dolgok azok, amik annyira luxus kategória már egyébként egy bizonyos rétegnek, hogyha nyilván tudatosan gondolkodnak, és a pénzügyeiket is nagyjából próbálják úgy igazítani, hogy egész egyszerűen nem fogja megvenni a chipset, és akkor jut, és kész. És legyen ez bármi más is egyébként, tehát pattogatok a kukorica, vagy nem tudom én. Ja.
2: Igen, meg tényleg arról van szó, hogy azért itt nem az van, hogy minden nap ezt teszik. Szóval igazából tényleg nagyon rossz az ellátási rendszer, és ugye erről is érdemes beszélni, hogy kell-e rendszeresen vinni élelmiszert mondjuk szállóra, és szerintünk mindenképpen kell. Tehát, hogy nagyon fontos azt látni, hogy azért sokszor elhangzott az elmúlt 16 évben, hogy mindenkinek el kell menni dolgozni, stb. Azért nagyon rossz állapotban lévő emberek vannak itt. Nem arról van szó, tehát igen, a szállókon sokan vannak, akik eljárnak dolgozni. Hát nekünk volt olyan, most ebben a projektben pont, amiből készült az új honlap, volt egy kutatás. Ilyet még sose csináltunk, és nagyon kevesen, hogy még hajléktalan szállón is szociológusok végeztek fókuszcsoportot. És azért ott kiderült, hogy nagyon sok fél ember van, és van olyan, aki nem, hogy nem veszi ezt igénybe, hanem a munkából hazajön, fizetéséből ő vesz még a többieknek. De ez a kisebbség. A nagyobb része az embereknek, tehát nagyon sok kutatás van erre, jócskán betöltötte a 60-at, nem tud elmenni már dolgozni. Fizetés, nyugdíj nincs, tehát gyakorlatilag tényleg szükséges, hogy valahogy, hogy hozzájusson valamiféle élelmiszerhez, hogyha ezt meg lehet oldani adományból és a maradékokból, az nagyon jó, de igazából nem kell feltétlenül szociális érzékenységből olyan nagyon komoly dolgokra gondolni. Tényleg arról beszélünk, van egy ország, amely ma 9 milliós ország, és itt azért van pár tízezer ember, akit el kell látni, azért ezt meg tudja tenni egy ország, meg tudja tenni egy közösség, és meg is kellene tenni.
0: Elmondod még egyszer ennek a honlapnak a címét, ahol itt tájékozódhatnak?
2: Ételmentés.hu, tehát hogy ez viszonylag könnyen megjegyezhető, és egyébként a Bike Mafiának az oldalait, Facebookot is lehet követni, és bárkit szívesen látunk, akár ebben az ételmentés dologban. Vannak olyan projektjeink, programjaink, például a Vitamin Kommandóval, tényleg bárki jöhet, semmilyen, minden két hétben, minden héten kétszer ott vagyunk, aki nem tud biciklizni, az is jöhet, annak is találunk munkát, de voltak olyanok is, ugye, akik nem mennek a városba biciklizni, de mivel mi együtt megyünk egy kupacba, így jött meg hozzá a kedvük, és hát persze foglalkozunk intézet és gyerekekkel, ami egy másik szint, de oda is minden további nélkül várunk önkénteseket.
0: Tehát a lényeg az, hogy akkor nagyon sokféle tevékenységhez lehet kapcsolódni a Budapest Bike Mafiához, tehát hogyha ehhez van kedvetek, szívesen készítenétek szendvicseket, vagy futárkodnátok, vagy bármilyen más módon segítenétek a Bike Mafia programját, akkor a lényeg az, hogy tudtok jelentkezni, a honlapon megtaláljátok a megfelelő címeket. Zoltán, még tőled kérdezem, hogy a nyárra vagy a nyaratokat, ahogy előre nézed, van valami olyan esemény, közös főzés, balatoni nyaraltatás, bármi, amit így külön kiemelnél, vagy itt záró gondolatként hozzátennél ehhez a beszélgetéshez?
1: Abszolút. Tegnap volt az első szállóbulink, ami azt jelenti, hogy voltunk az Aszódi utcai hajléktalan szállón, és elvittük a Balatont, főtt kukoricával, lángossal, bajszos szintissel, a 80-as évekkel, és minden óriási bulika volt. Ez most már megtörtént, tehát ez a tegnapi nap folyamán lezajlott, és ebből lesz még a nyár folyamán. Illetve mi elég speciális módon viszünk el családokat nyaralni a Balatonra. Tehát mi vagyunk azok, akik kibérelnek egy-egy helyet, ami csak az övék, és teljesen intim környezetben, tehát csak ők vannak ott, úgy nyaraltatjuk őket, és hogyha valami van, akkor ott vagyunk a háttérben, és bármiben segítünk. Ezt rajtunk kívül azt mondom, hogy mások nem így szokták csinálni, ami szintén baromi jó, de mi kitaláltuk ezt, hogy legyen egy kicsit unikálisabb az egész sztori. Tehát ez a balatonos, illetve a nyári sztorink. Egyébként meg robban a farmunk, tehát hogy a farmon folyamatosan szeptember végéig a Bike Mafia farmon, ami Buda és Újbuda határában van, a Felsőrösed utcában, oda várunk szeretettel mindenkit. lesz egy, tehát hogy a, gyakorlatilag a stand-uptól elkezdve a zöld edukáción át, ingyenes zöld edukáción át, különböző gasztroprogramokon keresztül a Drum & Bass-ig minden előfordul, ami lehet. Ez egy tök fura elegy, egyébként ezzel pont nyertünk véletlenül egy díjat egy Bécsben ebben az évben. A lényeg, hogy a farmra sok szeretettel várunk mindenkit. Egyébként meg nézzék a Facebookot, mindig kitalálunk valami újat.
0: Jó, hát hihetetlenül jók vagytok, úgyhogy kedves hallgatók, akkor nézzétek a Bike Mafiát és az ételmentés oldalt, csatlakozzatok Havasi Zoltánnak és Prix Gábornak, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak velünk.
2: Köszönjük szépen a lehetőséget.
1: Köszönjük.
0: Most zenélünk egy kicsit, és jövünk vissza.

0: Sziasztok, ez még mindig az Utca Rádió a Tiloson, az adásunk második blogjába, vagy blogjába, ahogy korábban ígértem, balatoni kerítésekkel fogunk foglalkozni. Lehet, hogy láttátok már a különböző közösségi oldalakon szembe jött veletek elképesztő fotókat látni az elmúlt időszakban. Nagyon-nagyon jó gyűjtemény állt össze itt a 60-as, 70-es évek balatoni nyaraló övezeteinek a kerítéseiből, korlátjaiból, és hogy ezt már múzeumi szinten is gondozzák, meg kutatják. Törő Balázs ötletgazda, muzeológus és néprajzkutató a vendégünk. Ez a Formákon túl projekt, amiről beszélni fogunk. Itt vagy velünk, Balázs?
1: Igen, szia, üdvözlök mindenkit.
0: Szia, nagy szeretettel köszöntünk, hello! Egyrészt légy, mondd meg, hogy te hogy kerültél ennek a projektnek a közelébe, te ugye az ötletgazda vagy, és hogyha jól tudom, akkor ez még ott a veszprémi kulturális főváros idején szökkent szárba valahogy, mesélj ennek a kezdeteiről.
1: Igen, hát nagyon jól összefoglaltad, és szerintem 2023-ban volt Európa kulturális fővárosa a Veszprém és a térség, de ezt a projektet már 2021-ben elindítottuk, a sok-sok ilyen előprojekt része volt. Ez is hát ötlete volt a város kulturális intézményei között, illetve az LKF csapatnak ez megtetszett, ez az ötlet, és hát így indult gyakorlatilag azzal a célra, hogy hát sok célja van egyébként, tehát van egy múzeumi célja, van egy ilyen közösségépítő célja, igen, de hát erről biztos fogunk még beszélni.
0: Úgy olvastam, hogy ezt eredetileg Varga Marietta és Mall Fülöp fotográfusok fotósorozatával indult el ez a projekt, és hogy aztán igen, így egyre növekszik, meg egyre nagyobb, meg élénkebb érdeklődés övezi, és akkor most a Lackó Dezső Múzeum gondozza valahogy ezt a projektet. Ez mit jelent?
1: Valóban úgy indítottuk, hogy a két említett fotós készített remek képeket. Igazából ki ezt csinálónak, hogy egyértelmű legyen, hogy mire is gondoltunk. Tehát az, hogy a két ismert platformon gyakorlatilag egy ilyen kerítésvadászatot hirdettünk meg, hogy tessék, itt vannak azok a példák, ezeket én határoztam meg előre, hogy ezek valószínűleg jól egyértelművé teszik a szándékunkat, és kedvet csinálnak, és hát ez be is jött ez a tervünk. Hamza Gergő nevét kell megemlíteni, aki az LKF csapat részéről gondozta az oldalakat, tehát ő volt az én kollégám. És hát a lényeg az volt, hogy felhívást tettünk közzé, hogy ezeket a balatoni formás alkotásokat ki, ha a Balaton partján ezeken a nyaralóterepeken lát, akkor fotózza le és küldje el nekünk. Annál jobb, hogyha sztori is kötődik hozzá, a történet, háttérinformációk. Ugye az egésznek a felütése az, hogy ugye 60-as, 70-es évek nyaraló kultúrájával foglalkozom én jó magam, és hát előbb-utóbb ezek a kerítések is hát szemembe ötlöttek.
0: De hogyan szerettél te bele ebbe? Mi a te kötődésed? Szóval hogy jött ez a vonzalmad ezekhez a kerítésekhez, meg ezekhez a formákhoz?
1: Hát én Balatonakaliban nőttem föl, és hát az egyetemi évek alatt választottam magamnak ezt a témát. Igazság szerint érdekelt, már nem tudtam róla semmit, tehát a puszta kíváncsiság vezetett oda, hogy ezzel foglalkozzam. Gyakorlatilag ebből is doktorálok, szóval ez azóta nyilván ez rága boga akadt, és hát ahogy így interjúztam, nyilván a kezdetektől, tehát amikor kialakulnak ezek a nyaralótelepek, közösen felépültek ezek a nyaralók ilyen-olyan módon, itt ugye a fusizás szót kell, meg a buharát kell ugye beemelnünk. Egy ilyen ugye párhuzamos társadalom, párhuzamos gazdaság létezik. De a kerítésekről nem volt szó, tehát hogy a nyaralótelepek kezdeti időszakában nincs is szó ilyesmiről, mert egy ilyen nagyon erős közösség alakul ki, tehát eszük ágában nem volt egymás közé kerítést húzni, hát aztán nyilván előbb-utóbb elkészültek ezek, viszont ezek sem olyan célra, hogy bárkit is elválasznak egymástól, tehát ezek átláthatók, különben átléphetők, tehát hogy ilyen jellegű funkciók gyakorlatilag nincs is. És hát így kezdtem ezen gondolkozni, akkor ezek mik, és az a változás, ami a Balaton társadalmi összetételében zajlik az elmúlt főleg 10-15-20 évben, ez felerősödik, a nyaralótelepek képe átalakul, tehát nem csak az állandó lakosság, a nyaralótársadalom is változik, kérdésként merül fel bennem, hogy akkor ez a világ is, ugye népe az állandóan az utolsó órában ketyeg, meg futunk a dolgok után, ezt szokás mondani, közhely, bár valamennyire igaz is, tehát ez a kvázi kortárs jelenség is, és egy ilyen utolsó órás gyűjtő akciót kívánt ki belőlem.
0: Na, erről még foglak mindenképpen kérdezni, de akkor Léci, fejtsd ki ezt egy kicsit, mert szerintem nagyon érdekes, hogy mit üzennek ezek a formák, ez a, nem tudom, játékosság, ezek a színválasztások, tehát hogy a 2026-ból visszanézve megnézzük ezeket a kerítéseket, napocska formát, vitorla formát, nem tudom, sellőt, bármit, szóval, hogy mit üzennek ezek? Mit tudnál erről összefoglalóan elmondani?
1: Előtte azt azért szögezzük le, hogy ezek a formák, nem tudom, Nyíregyházától Körmendig, de külföldön is sok helyütt megjelennek. Tehát attól balatoniak, hogy helyi csinálja a nyaralósnak, tehát a kontakt az, amit igyekeztünk megvilágítani. Tehát hogy hogyan ér össze ez a két társadalmi réteg. Ez volt egyébként a fő felütés. Az, hogy kiderítsük, hogy ki csinálta, kinek, és mikor, hogy, mennyire, miért, ugye az a fusizás, ez amúgy nagyjából megállja a helyét. Tehát ugye a gyár tulajdon az, ami tulajdonunk igazából. Tehát, de igazából ez is, ugye ezt el lehet viccelni, de különben egy komoly társadalmi, meg gazdasági zavar hiányra mutat rá, tehát nem volt amilyen kerítésüzlet, meg az ismert barkácsáruházak, ahol belsétáltunk és vehettünk bármit, hanem kellett oldani. Igazából ez a kerítés kapu ablakrács téma csak egy minimális része, de szelete, de egy nagyon látványos szelete, ezért is olyan nézszerű szerintem. És hát, hogy miért ilyen forma, és miért olyan forma, de itt ez egy nagyon, nagyon izgalmas kérdés, és nagyon nehéz kérdés, mert a legtöbb esetben nem is ismerjük az alkotókat, már nem tudjuk őket megkérdezni, mert már nem nincsenek köztünk, tehát ez egy nagyon izgalmas kutató vagy kutatási része ennek az egész.
0: De vannak ebben trendek, tehát látni trendet, hogy akkor nem tudom mennyi. Igen. A napocska, milyen magas, milyen brácsozottságú, tehát hogy így ezt így nyomon tudjátok, vagy visszatudtátok fejteni?
1: Vannak egyébként, hogy is mondjam, specialistái ennek a témának is. Itt ezek mesterek, lakatosok, ugye a térségben sok volt az ilyen gyár, Balatonfüredi hajógyár, nagy kibocsátóközpont volt, de a fűszfői nitrokémia, és sorolhatnánk, illetve a munkanyaraló tulajdonosok is sok esetben mesteremberek voltak, varkácsolgatók. Ugye ebben a korszakban a nyaraló az nem azt jelenti, hogy nem csinálnak semmit, vagy csak sütetik a hasukat, hanem a nyaraló az egy tevékeny helyszín, tehát hogy ott mindig történik valami, strandolás sem úgy zajlik, hogy kiteküdtek fél napokra, hanem csak gyors, rövid, intenzív úszások, nyilván a gyerekek kivételt képeztek. Tehát, hogy megsikerült fogni néhány, vagy több tényleg specialistát, név szerint is ismerik őket, jellemzően a már egyébként a gyermekeik is időskorú emberek, de visszaemlékezésekből meg lehet állapítani, hogy itt-ott Fűszőről vannak ilyen alkotók, vagy éppen Balatonudvari környékéről, Zánkáról, és nekik voltak kedvenc mintái. Gondolom, ezeket sablon alapján készítették, vagy nagyon álom, hogy egy-egy ilyen terv kis füzetet találjunk egy-egy családi hagyatékból, hát ilyet még nem sikerült találni, de nagyon jó sztori az is például, hogy hogyan zajlott egy ilyen betonacél kapnak vagy kerítésnek az összeállítása, tehát a beton volt gyakorlatilag a rajztábla, ott krétával rajzolták ki a formát, és akkor úgy hegesztettek, tehát vannak ilyen érdekes finomságok, amik már tényleg a művészetmezőjére vihetnek minket a tér.
0: És mit gondolsz ezeknek a kerítéséknek a megítéléséről, vagy a presztízséről? Szóval, hogy az érdekelne, hogy ugye az elmúlt években egyébként akár nektek is köszönhetően, hogy tényleg ezekre, hogy mondjam, egyre nagyobb figyelem irányul, egyre értékesebbnek tűnnek ezek a darabok. Szóval, hogy látod, hogy azok, akiknek ma a nyaralójuk vagy a telkük egy ilyen kerítés mögött áll, hogy mondjam, hogy mennyire érzik maguk ezt értékesnek, tehát még akár akkor is, hogyha a nyaraló épületét magát felújítják, vagy modernizálják bármilyen módon, hogy ezeket a kerítéseket megtartják, büszkék rá, vagy felajánlják nektek, vagy hogy látod ezt most?
1: Remek kérdésre, tapintottál az egyik izgalom, tehát az egyik lényegre, hogy igazából az is kérdés, hogy például egy-egy ilyen nyaralótelepen, egy-egy ilyen épületet, ugye ezek típus tervek alapján épültek, hogy tekinthetünk műemléknek, szóval hogy most ugye ez egy ilyen karót nyelt kategóriának tűnhet, de hát hogy védhetjük-e ezt a fajta építészeti módos stílust, ugye ez egy izgalmas kérdés.
0: És te mit képviselsz ebben?
1: Én ezt gondolom, hogy kell és igen, tehát most előre ugrok sokat, de ennek az egész projektnek, vagy ennek a kutatási irányzatnak az egyik végkifejlete az lehetne, hogy a régészetből csendű kifejezésé legyek in situ, tehát egy helyben, egy idézőjelben tájházat, tehát értsétek úgy, hogy egy ott a helyszínen egy nyaralót úgy bemutatni, ahogy az mondjuk a 60-as években megőrizte terkultúráját, vagy úgy, hogy azóta, ahogy alakult mindennel együtt, hogy ez egy jó lehetőség lehetne, hát nyilván ez nagyon sok infrastruktúra és egyebek kérdése, de hogy a kérdésre is válaszoljak, minden és mindennek az ellenkezője is megfigyelhető, tehát sokan ezt az egészet kinevetik, főként azok, akik kortársai ennek a jelenségnek, amit hogy szóval hogy szemük előtt volt egész életünkben, de úgy tekintettek rá, hogy ez egy ilyen kis gagyi valami, tehát ilyen játékos kis bókás, nem tudom én, és csak nevetnek rajta, kaptam olyan üzenetet, hogy ezekről a hülye kerítésekről is már jutok az emberek eszébe, és hát tehát ilyen nevető kommentfejekkel küldte
0: hát nekem
1: egyébként. Igen, tehát egyébként egy történész érdeklődésű ismerősöm. Néhány napja zánkán sikerült beszélgetnem olyan új nyaraló tulajdonosokkal, akik az épületet nem tartották meg, épületeket nem tartották meg, de valami, tehát fontosnak érezték azt, hogy a kerítéseket. Ugyan a mai, hogy is mondjam, ízlésnek ízlés szerint átalakítva, tehát a szürke antracit nem tudom milyen színben pompáznak, mert ezek a kapuk kerítések nem tudom én milyen, sárga, piros, kék, zöld, stb. Viszont megvalad. Tehát a balatoni értézésnek összességében azt gondolom, hogy ez része a tulajdonosok el is, de nagyon sok tárgyat egyébként fizikai valójában is sikerült begyűjtenünk, és ez a Latko Dezső Múzeum most oldalról hadd beszéljek, hát én a Latko Dezső Múzeum néprajzosa vagyok, és az Európa Kulturális Fővárosa projekt lezárultával, ami felületeinkre költözött a formák túl, és hát kénytelen kelletlen ilyenek örülünk, viszont innentől nem az a célunk, hogy az összes létező ilyen kerítést begyűjtsük föl, inkább az a cél, az egyik cél, hogy valóban rávilágítsunk arra, hogy ez a korszak, ez a jelenség is érték lehet, és ez a Balatonfüreden, ami ugye hát a reformkori múlt van ugye csúcsra járatva, de ott is olyan lelkes helyi gondolkodók, városi múzeum munkatársai befogadtak egy ottani gyűjtésünket, sőt segítségükkel sikerült megmenteni egy ikonikus és Füreden Orácson mindenki által ismert és kedvelt nevezett pókos kaput, amely hát a kidobás szélén állt, hogy így fogalmazzak, és hát ott sok önkéntesünk formákon túl követő és helyi lelkes közreműködő jó voltából, ez most már az új füredi városi helytetett gyűjteményben.
0: Alapvetően a Balaton körül mennyire megőrződtek ezek a típusú kerítések, kapuk, hogy látod?
1: Hát folyamatosan fogy, én úgy látom. Nagyon kevés eset van egyébként, hogy jelenben is készülnek, és lehet is gyűjteni. Akkoriban van egy nagyon jó sztori, hogy miért ábrázol virágot, ibolyát, és miért ábrázol feszegetés pontyot egy ilyen, az egy kapu egyébként, mert ibolyának hívják a tulajdonost, akinek számára hálából az ott nyaruló ezermester készítette, az ő tesója pedig, aki szintén a tulajdonos, pedig hát nagy horgász és a keszeg és a pontja kedvence.
0: Azt hittem, hogy Ibolya ezzel hálálta meg, de nagyon jó így is.
1: Igen, ezzel hálálta meg azt, hogy ő ott nyaralhat, és barátságból készített nekik egy ilyen stílusban passzoló kaput.
0: Láttam az oldalatokon, hogy tavaly nyáron ott Balatonakaliban te tartottál is egy ilyen vezetett sétát, hogy mesélj már arról egy kicsit.
1: Igen, szerencsére már több ilyen séta volt.
0: Jó, hogy volt több is, aha.
1: Igen, már Udoriban volt fővényesen egy ilyen, ráadásul ezt igyekszünk árasítani, hogy még vonzóbb legyen a helyi kertmozik kínálatával is, tehát bújtorfirmeket vetítettünk, tehát ez még inkább, hogy is mondjam, összehozta ezt a légkört, és hát nem túlzok, azt mondom, hogy százak vettek részt rajta, tehát nagyon-nagyon jól sikerült. Van igény erre a stílusra, lehet, hogy egy kicsit jobban is működik, mondjuk egy ilyen frontális, akár előadás, akár egy ilyen általános múzeumi, mondjuk akár kiállítás. Tehát nagyon-nagyon jól működött, pláne úgy, hogy adott esetben bekukucskálhattunk nyaralókba az ott 40-50-60 éve nyaruló tulajdonosok, a saját élményeiket ott néhány percben átadták a közönségnek, ezek nagyon izgalmasak voltak, nyilván sok sztorival, fotókkal, és hát felkerestünk akár típus nyaralókat, és hát olyan kapukat, kerítéseket, amiről a Formekultúr projekt szól.
0: Elmondod, hogy neked mi a kedvenced, biztos van egy ilyen, amit valami miatt így különösen szeretsz, vagy a leginkább szokatlan, a legextrább, hogy írd le nekünk egy ilyen nagyon extra balatoni formás mintás kerítést.
1: Nagyon-nagyon sok ilyen van, mert mindegyik valamiért, vagy hát nem is mindegyik, de nagyon sok, amit én is személyesen ismerek, és nem csak fotolhattam, ahhoz kötődök. Az első, ami a Formekon túl logóját is iklette, ez egy érdekes ilyen előterep kutatás volt, hogy a Google segítségével ugye a kis embert ladobáltuk utcákba, és akkor úgy néztük, hogy na, hova lenne érdemes elmenni, és Fűszalmási telepen volt egy zseniális kiskapu, amit hát el is mentünk az utcába megnézni, hogy akkor ezt fotóztassuk-e a Mariettával és Fülöppel, és hát nem volt már ott, de látszott, hogy nemrég cserélték ki egy ilyen teljesen jelentelen óvis alkotásra. És hát csöngettünk, kopogtunk, már majdnem bemásztunk a kerítésen, amikor előjött az öt bérlő úriember, nagyon bizalmatlanul, aztán tehát nagyon jó kis néprajzi gyűjtés kerekedett belőle, utána össze haverkodva már együtt rángattuk elő a nem tudom milyen kupacból, és hát ez volt az első begyűjtött tárgy, és hát ő is iklette ez a kis a Balaton hullámain úszó vitorlás naptengerben. Hát ő egy kedvenc, de sok ilyen van.
0: És alapvetően mi a sorsa, vagy ideális esetben, hol végzik ezek a kerítések? Tehát így, hogy már te lettél ennek az arca, meg a figurája, tehát hogyha valaki innentől kezdve, ne adj Isten, megválna a kerítését, akkor az hívjon téged bizalommal, és akkor a múzeum számára ezeket megmentitek, vagy hogy, szóval hogy látod, hogy a következő évtizedekben hogy fog alakulni ezeknek a remek formáknak a sorsa, vagy te mit teszel ehhez hozzá?
1: Nyilván ez is járható út. Én azt szeretném, hogy azon az optimális szerintem, hogyha valakinek nincs is erre szüksége, akkor ott helyben, akár egy közparkban, egy térelemként, vagy egy strandon, ilyen térelválasztóként, tehát hogy maradjon ott a helyi közösség számára, hiszen ez tényleg generációk kötődhetnek. Ez az Arácsi Pókos kapu egy nagyon jó példa, hogy helyi és nyaraló generációk nőttek úgy fel, hogy a kisgyereknek el kellett menni a pókok előtt, mert imádták és kötöttek hozzájuk. Egyébként több ilyen hasonló projekt működik a világhálón, akár a Balaton Off-Season is emlegethetjük, amely révén, ha jól tudom, Siófok Sóston mentődött meg, vagy és jól fogalmazom, tehát hogy egy kidobásra ítélt zseniális kerítésalkotás, ott a közösség erejével, tehát ott egy szerveződött egy mentőközösség, egy mentőakció, úgy tudom, hogy az a kerítés is valahol ott elhelyezésre kerül. Tehát én nem szeretném ezeket a raktárunkba eldugni, és akkor hadd kanyarodjak vissza arra a bizonyos nyaraló múzeumra. Nyilván, ha ez egyszer megvalósul, nyilván annak akár az udvarán is ezeket ki lehet állítani, hiszen az időt írnák, tehát ilyen probléma nem lenne, tehát egy helyen is be lehetne ezt mutatni. Nyilván ez is egy remek dolog lenne, de hát igen, hát sok múlik nyilván a tulajdonosok ízlésétől, hiszen ahogy mondtam, sem településképi, sem semmiféle védelem egyébként nem úgy ezeket.
0: Na jó, de akkor alapvetően abban támogatjuk, vagy arra bíztatjuk a tulajdonosokat, hogy akkor vagy ne váljanak meg ezektől, vagy akkor valahogy a helyi településnek, a helyi közösségeknek valahogy ajánlják fel, tehát hogy maradjanak helybe ezek a remek formák.
1: Hogyne, hát ez egyértelmű, tehát útalapban senki ne zúzza be őket, ha lehet kérdene. Én azt gondolom, hogy itt tényleg van például

0: csatornákon lehet megnézni ezeket a fotókat, Balázs, segíts!
1: Elsősorban a Facebookon, illetve az Instagramon, Formákon Túl néven, de a Lackó Dezső Múzeum felületén van egy adatbázis, ami gyakorlatilag egy nagyon egyszerű Balaton térkép, és a települések nevére kattintva, települések szerint rendezve található azok az alkotások, formák, amelyeket eddig ismerünk, de néhány településnél szomorú felhirdeti, hogy onnan még nem kaptunk, úgyhogy tényleg mindenkit buzdítok, hogy ezt böngészre átnézze meg, járjon nyitott szemmel a nyaralótelepeken, és bátran küldje a képeket, lehetőleg történetekkel, sztorikkal megspőkel, hiszen akkor igazán mesélő egy ilyen néprajzi tárgy.
0: Hát nagyon szépen köszönjük, küldjetek be fotókat és jó történeteket, hogyha tudtok. Köszönjük szépen, Balázs, hogy itt voltál, most zenélünk, és akkor az adás harmadik utolsó blokkjával jövünk vissza nem sokára.
1: Köszönöm szépen, én is. Köszönöm.
0: Szia!

0: Sziasztok, ez még mindig az Utca Rádió a Tiloson, az adásunk utolsó blokkjával vagyunk, és ahogy ígértem, a Utcazene Fesztiválról, a Budapest Playről fogunk beszélgetni. Hangácsi Márton, Marci a vendégem, itt van velünk a stúdióban.
1: Szia, sziasztok!
0: Marci énekes, gitáros és dalszerző, és az Utcazene Fesztivál szervező csapatának az egyik tagja, Sebestyén Áronnal és Revicki Balázzsal együtt. Szia Marci, rengeteg kérdésem van.
1: Sziasztok, nyomjuk.
0: Azt mondtuk, hogy azt fogjuk bemondani, hogy ez az első ekkora volumenű, fővárosi szintű nagy utcazene fesztivál, amire egyébként, segíts, hogy jól mondom, egy július 17-ig még lehet jelentkezni. Jövő hét péntekig, igen. De hogy azért már voltak itt kisebb-nagyobb utcazene fesztiválok, amik végig is ezt megelőzték, vagy te hogy kapcsolódtál ezekhez, egyáltalán hogy kerültél ebbe a szervező csapatba?
1: Igazából a fiúkkal, akikkel csináljuk, már kitaláltuk ezt 3 év, hogy tök jó lenne, hogyha Budapestnek is lenne egy utcazene fesztiválja, mert nagyon-nagyon sok van az országban. Nyilván a Veszprémi a legelső, az az, ami nagyon régóta van, egy ilyen, azt gondolom, hogy nagyobb presztízzel bíró, de hogy jó lenne Budapesten is csinálni egy ilyet.
0: Ahol egyszer te már nyertél is, ugye?
1: Igen, a Veszprémi-nek a szakmai díját azt 2012-ben sikerült megnyernem, és ez elég jó volt, úgyhogy remélem, hogy valaki ugyanezt a jó érzést majd megtapasztalja nálunk is idén. De hogy ezt tavaly és tavaly előtt a Fény utcai piacon tudtuk megcsinálni, ez egy kisebb léptékű fesztivál volt, de alapvetően sok jelentkezőnk volt, szerintem nagyon színes volt a felhozatal, és ez volt a Budai utcazene fesztivál, de az egy nem titkolt szándékunk volt, hogy ezt majd egyszer fővárosi szintre emeljük, és nagyon-nagyon-nagyon sok szerencsés véletlennek köszönhetően ez idén sikerült.
0: Hogy fog kinézni ez a fesztivál? Először beszéljünk magáról, hogy mi a terv, és akkor utána magáról az utcazenéről, a műfajról szeretnélek kérdezni, de hogy mi az elképzelés, hány jelentkező jut be ők, hol kapnak lehetőséget szerepelni, és aztán mi az, amivel még jár, mert ugye a Sziget fellépést még nem is említettük.
1: Igen, alapvetően ez úgy fog kinézni, hogy 2 hétvégéről lesz szó, és 2 csütörtök, péntek, szombat, az egyik a július 30-án kezdődő, a másik pedig az augusztus 6-án kezdődő csütörtök, péntek, szombat. 10 helyszínen lesznek a főváros közterein utcazenészek, és napi 3 utcazenész lesz ezeken a helyszíneken. Változó időpontokban, mert van mondjuk a Fény utcai piac, vagy a Fehérvári piac, mint helyszín, ott például a szombati napon korábbra raktuk a fellépőket, mert akkor több ember jár arra, de például a Meder nevű helyen a rakparton, a pesti rakparton, ott mivel ugye eleve hétköznap 6-tól van bármi, ezért ott 6-tól lesznek utcazenészek. A lényeg az, hogy megtöltsük úgy a várost élőzenével, hogy ez mindenkinek egy plusz tudjon adni. A járókelőknek, a turistáknak és a zenészeknek is, akik fellépnek. Uh-huh. Ez a cél.
0: Milyen hagyományai vannak ennek Budapesten, hogy nagyon szeretnélek majd arról kérdezni, hogy mondjuk olyan nagyvárosokhoz képest, mint mondjuk nem tudom, New York vagy Párizs, így a budapesti hagyományok hogy néznek ki ekkora városok vagy nagyvárosokhoz képest. Másrészt meg így segíts egy kicsit úgy valahogy képbe kerülni, vagy látni ezt, hogy egyáltalán milyen egy tipikus, vagy egy jó, vagy egy népszerű utcazenész, ő mit játszik, egyáltalán hol, mikor. Szóval, hogy így
1: egy kicsit keretezzük.
0: Álljunk irányba, igen, hogy
1: azt gondolom,
0: miről
1: hogy
0: is beszélünk
1: egy,
0: most.
1: Egy klasszikus utcazenész, tehát, hogy akinek ez a megélhetési formája, hogy ő utcazenél, az nagyon fontos, hogy olyan dalokat játszon, amiket az emberek ismernek. Mert azért ez egy olyan műfaj, ami nem tud nagyon hangos lenni, nagyon harsány lenni, tehát hogy kell, hogy valami ismert dolgot halljanak az emberek, hogyha a főhősünk azt szeretné, hogy neki adjanak, adakozzanak.
0: De várj, itt hogy szakítsalak félbe mindjárt, okay. Hogy azért az a legtipikusabb, nem? Hogy ahogy én ilyen YouTube videókon látom, hogy azért most már erősítőkkel állnak ki, tehát nem ám egy szágitár, hanem tehát, hogy
1: persze,
0: most már azért rendesen ki vannak hangosítva az utcazenészek.
1: Egyértelmű, de ez, azt gondolom, hogy ez a klasszikus forma, tehát, hogy ami így kialakult. Mi ezzel szemben a fesztiválon, én legalábbis személy szerint, és beszélek a magam nevében, de azért ismerem a többieket is, és tudom, hogy ők is így vélekednek, azért a kreativitást, és azt, hogy valaki mondjuk dalszerző is legyenek saját ötletei, én nagyon-nagyon díjazom, mert azért a zenében igazán úgy lehet igazán kiteljesedni, és hosszú távon érvényesülni, hogy az ember dalokba tudja önteni a gondolatait, a világnézetét, a fájdalmát, a boldogságát. Úgyhogy szerintem egy jó utcazenész összességében az, aki fel tudja kelteni a figyelmet. Vannak olyan figurák, akiknek sikerül ez úgy is, hogy saját dallal, amit nem ismer senki. Szerintem ez ritkább. A standard az tényleg az, de és itt beszélhetünk a többi nagyvárosról is, akár London, New York, Dublin, hogy ismertebb dalokat dolgoznak fel. Lehet, hogy nagyon máshogy, de hogy azért valamennyire felismerhetően.
0: Milyen hangszerekben gondolkodunk itt alapvetően, vagy mik a legtipikusabbak? Most én mondanám, hogy tangó, harmonika, meg gitár, de hogy ezzel nem tudom a népszerűséget, vagy bármit, az ismertséget, az eredményességet, múljon ez bármin is, hogy mitől eredményes vagy jó egy utcazenész, hogy mondd már el, hogy mik a legtipikusabbak, vagy a mostani jelentkezők alapvetően.
1: Tehát a standard azért az a gitárének még mindig, én mondjuk ezt személy szerint nagyon szeretem, de jelentkeztek handpenesek, hegedűsök, klasszikus gitárosok, van DJ-nk is, aki jelentkezett, illetve van hip-hop formáció is, úgyhogy nagyon széles. Érdekes módon tangóharmonikást még nem hallott, de
0: nem hiszem
1: nem
0: el.
1: Hallottam még, nem hallgattam még végig mindenkit, szóval lehet, hogy lesz, de azt még egyébként nem hallottam a jelentkezők közül. Nagyjából a felét hallgattam meg eddig.
0: Uh-huh. És milyen formációkról beszélünk? Tehát itt általában szólóban állnak ki a muzsikusok, vagy hogy látod egyáltalán ők ugyanaz a kategória, tehát ha valaki ketten-hárman szeretne kiállni, meg a szóló művészek, ők akkor együtt versenyeznek.
1: Igen. Alapvetően most nagyon-nagyon rövid idő volt ennek a fesztiválnak a megszervezésére, tehát hogy vannak azért korlátaink, emiatt duókba maximalizáltuk a jelentkezők számát. Ennek van egy nagyon-nagyon egyszerű oka, ha 10 helyszínen megy egyszerre a zene, akkor azt így infrastruktúrálisan és humán erőforrásba is szinte lehetetlen lett volna megoldani így a nyár közepén. Úgyhogy ezért gondoltuk, hogy duók legyenek. Itt ugye játszik az is, hogy mondjuk jelentkezik egy zenekar, akinek mondjuk az énekese meg a gitárosa eljön és akusztikusan játszanak. A klasszikus utcazene szerintem azért az inkább ez a párfős, de most már azért én is látom, hogy kezdenek menni zenekarok, sőt én nagyon sokat jártam Ferrarába egy olasz utcazene fesztiválra, ott meg aztán volt minden, de az egy ilyen 10 napos ilyen óriási nyüzsgés volt. És hogy a távlati cél azért majd ez is.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy akkor ez a cél, vagy valami olyasmi, ami felé így közelíteni szeretnénk. Aha.
1: Igen, hát hosszú távon mindannyiunknak vannak céljai, de most én próbálok ugye arra fókuszálni, hogy itt ugye minden rendben legyen, illetve amit még így, ha már célok hozzátennék, hogy nekünk nagyon-nagyon fontos ilyen misszió ebben az egészben az, hogy ebből a 10 helyszínből néhányat meg tudjunk hagyni egész évre. Mint állandó utcazenepont a városba. Tehát, hogy a legnagyobb ajándék igazából ezzel a fesztivállal az lenne, hogyha lenne állandó utcazenész körforgás szerintem nálunk, ami aztán hasonlóan tudná térképre rakni Budapestet, mint az említett nagyobb városok, ahol azért ennek óriási kultúrája van.
0: Mindjárt visszatérek erre is a gondolatfolyamra, amit most elkezdtél, de hadd menjek egy lépéssel visszább, hogy állunk azzal az arányjal, hogy van-e énekes produkció, vagy csak zenés? Meg egyáltalán egy utcazenész népszerűségéről, most mondjuk így megint, az szerinted mennyire meghatározó, hogy valaki énekel is hozzá, vagy csak játszik?
1: Alapvetően szerintem azért az énekes produkciók sikeresebbek. Uh-huh. Itt most megint az utcazenélésről beszélek, de hogy itt a fesztiválon belül meg azért szerintem jó, én legalábbis nagyon örülök neki, hogyha színes. Tehát, hogyha vannak instrumentális előadók is, és azért jelentkezett sok olyan gitáros, aki csak ilyen dallamokat játszik, vagy csak, hát azért...
0: És hegedűsök például vannak.
1: Hegedűs is van, aha. Igen, abból is van több, tehát egy többféle stílusban is, klasszikus is, de egy kicsit modernebb is. Azt hiszem volt egy cselló duó is, akik
0: jelentkeztek. Ezt akartam kérdezni, hogy...
1: Úgyhogy nagyon-nagyon színes, és én azt szeretném, hogy tényleg így minden stílusnak, amiből nyilván tudunk meríteni, adjunk lehetőséget, mert az megint csak nagyon fontos, hogy mindenki találjon olyat, amit szeret.
0: És arról, hogy az egyik terv, vagy az egyik cél az, hogy egész évben kapjanak lehetőséget, hogy akkor itt ezt a hagyományos utcazene műfajt azt tartjuk, vagy tartjátok, tehát akkor az a művész fellépő tényleg valahol egy ilyen utcai környezetbe fog játszani, vagy akár ezt ilyen belső terekbe is bevinnétek, szóval hogy mennyire flexibilis ez a műfaj, hogy kell ezt elképzelni?
1: Most a fesztiválnál közterekről van szó, meg szerintem hosszú távon is ez lenne a cél. Az ilyen belső udvaros, kicsit ilyen zegzugosabb részek, azok mondjuk, hogyha ennek a fesztiválnak lesznek ilyen csápjai, akkor nagyon érdekes lehet, hogy ilyen kisebb helyekre berakni ezeket az előadókat, vagy akiket alapvetően kiválasztunk. Pillanat. De itt most alapvetően a közterekről, a nagyon klasszikus utcazenéről van szó.
0: Uh-huh. És akkor elkezdtünk már erről beszélgetni, de hogy mondj már néhány szót ennek így. Egyrészt a hazai hagyományairól, és arról, hogy akkor így te, aki ezzel így jobban képbe vagy, és akkor sok ilyen külföldi fesztiválon vettél már részt, hogy szerinted milyen irányba érdemes ezzel mozdulni, vagy így kapacitálni a hazai zenészeket, vagy résztvevőket. És egyáltalán így kinevelni a hallgatóságot, meg gondolom az is egy ilyen fontos, hogy minél több tapasztalatunk legyen, vagy összehasonlítási alapunk.
1: Igen, szerintem az utcazene, amit így társadalom szinten leginkább tud adni, az, hogy szélesíti a látókört, vagy mondjuk legyen hallókör, ha már zene. Lol. De mert érted, tehát, hogy van mondjuk itthon, nem tudom, 30-40 előadó, aki mondjuk csinál egy teltházas Budapest Parkot, jó zenekarok működnek, de nyilván azért egy ilyen nagyon szűk keretben vannak ők rakva, ugye könnyű zenébe. És az mondjuk, hogyha valaki elindul dolgozni, elmegy találkozni a barátokkal, futni, stb., és bele tud futni egy olyan zenei produkcióba, amiben amúgy soha online se futna bele, az mindig egy ilyen újabb mérföldkő ahhoz, hogy ő kíváncsibb legyen. És hogyha ezzel kíváncsibbá tudjuk tenni az embereket, kicsit nyitottabbá, akkor szerintem az hosszú távon nagyon jó hatással lehet a társadalomra.
0: Uh-huh. És milyenek szerinted a hazai tapasztalatok? Tehát, hogyha megkérdezünk egy átlag budapestit, hogy ő az utcazenélésről így mit gondol, mennyire érzi ezt egy ilyen hogy mondjam, izgalmas dolognak, vagy éppen egy ilyen konfliktusos területnek, akkor mik szerinted így a mi tapasztalataink?
1: Nagyon-nagyon vegyes. Én saját tapasztalatból tudok erről beszélni, igaz, ez nem a 2020-as évek, de olyan 10-es évek elején egy ilyen 3-4 évig utcazenélésből éltem.
0: És nagyjából
1: Itt Budapesten.
0: Aha, de úgy, hogy ebből éltél, jól értem?
1: Igen, ez volt a... Hát választanom kellett, hogy mi legyen, és mivel a zene volt az életem, ez tűnt az egyetlen járható útnak. De arra sok mindenre nagyon jó volt, arra különösen, hogy azért egy ilyen... Így láttam azt, hogy az emberek hogy viszonyulnak ehhez, és nagyon-nagyon-nagyon sokféle... típus láttam.
0: Mesélj már, hogy boldogultál, vagy milyen tapasztalataid voltak, vagy egyáltalán honnan, hová értél el ezek az alatt, az évek alatt?
1: Igazából, szerintem az utcazenész, hogyha valaki utcazenésznek megy, abban, hogyha ő csak azt akarja csinálni, nincs óriási fejlődési lehetőség, mert tényleg ez egy bevételszerzési forrás, hogyha többet kapsz egy nap, akkor az egy jobb nap, ha kevesebbet, akkor az egy rosszabb nap, ugyanígy az élményekkel is, hogyha többen oda mennek és megdicsérnek, az egy jobb nap, hogyha meg éppen elküldenek a francba, hát az nyilván egy
0: szarabb nap. De hát akkor arról van tapasztalatod, hogy ha ezt játszom, akkor többen oda jönnek, ha meg amaszt, akkor nem.
1: És ez nem dalfüggő, ez szerintem nem dal, meg nem produkciófüggő, egészen egyszerűen vannak emberek, akik nem tudják elfogadni ezt, mint létformát, nem tudják elfogadni, mint művészetet. Az én tapasztalatom az, hogy szerencsére jóval kevesebben vannak, mint az, akinek ez egy plusz tud adni. De mondjuk ott van a másik része, és azért ezzel is szembesültem, hogy azért vannak olyan társadalom peremén lévő emberek, akiknél maradt egy húros hegedű, egy hamis szájharmonika, valami, és hogy tudjanak több pénzt csinálni, azért ezzel kiállnak, és igazából zajt keltenek. És ha valakinek az a tapasztalata, mondjuk 10 évig, hogy naponta kétszer őket hallja az aluljáróba, vagy az utcán, akkor nyilván nem lesz pozitív az utcazene megítélése, és nagyon-nagyon szeretném, hogyha így ezeken az embereken is tudnánk egy kicsit nyitni, hogy igenis van azért ennek egy olyan, tehát van ennek útja, vannak nagyon jó zenészeink, tényleg, és van helye a kultúrának az utcán.
0: Hát ezt amúgy szeretném megerősíteni, mert az én munkahelyem, ahol ülök, egy kollégám, aki már éppen nem dolgozik velem, de ő maga is zenész, szájharmonikás, de minden máson is játszik, szóval nagyon képzett és nagyon jó hallása van, és hát a mi ablakunk mellett hol egy furulyás, hol egy hegedűs játszott, de elképesztő hamisan, nagyon hosszan és hangosan, és hát szerintem a kollégámnak ez egy ilyen fizikai fájdalom volt ezt naponta nyitott ablak mellett sok órán át hallgatni, de egyébként ugyan ő az, akit így elképesztő módon feltölt az, amikor egy ilyen jó művésszel találkozik, vagy egy ilyen izgalmas produkcióval.
1: Igen, és igazából szerintem az is elfogadható, hogy hogy azok az emberek, akik mondjuk nincsenek közel a zenéhez, vagy nem értenek hozzá, vagy tényleg csak kikapcsolódás nekik, nem feltétlenül fognak tudni különbséget tenni a között, hogyha ők egész nap egy rossz utcazenészt hallanak, akkor mitől lesz az majd jobb? Mert ahhoz társítják az utcazene fogalmát. És emiatt azért szerintem hosszú távon ezen lehetne javítani. Ugye például Londonban olyan rendszer van, hogy nem tudom, amennyire én tudom, hogy évekkel előre le vannak foglalva már a helyek, hogy hol ki fog zenélni, tehát hogy nagyon szűrő van az, hogy kik játszhatnak.
0: Tehát ez egy ilyen szabályozott környezet.
1: Igen, igen. Nyilván Londonról van szó, rengeteg nagyon jó zenész van, tehát hogy fel vannak töltve ezek a helyek az aluljáróba olyan zenészekkel, akik nagyon-nagyon jók, és azért ez egy kulturális pezsgés.
0: Tehát, hogy... Na de hát más városokban, vagy Párizsban, amikor a metróban egy-egy megálló persze. között csak felpattannak tangó harmonikás, meg reppelős rácok, ugyanez, szóval ez is egy ugyanez, elképesztő igen, jó műfaj, nem? Tehát igen. ott is olyan profi előadókkal találkozni, hogy az államot szedem össze a földön.
1: És szerintem
0: elképesztő.
1: Egyébként itthon is vannak, tehát hogy azért én is személyesen is ismerek nagyon sok embert, aki így tényleg utcazenélésből él, meg bele is szoktam futni olyan emberekbe, akiket nem ismerek, de nagyon jók. Uh-huh. És őket össze kéne gyűjteni, és akiben van hajlandóság arra, hogy ne csak utcazenészként képzelje el magát, annak pedig szeretnénk egy hidat képezni arra, hogy komolyabban foglalkozzon ezzel, és tényleg legyen helye így a zeneiparban itthon. Ugye erre vannak a nyeremények majd, tehát hogy erre van egy ilyen utókövetés a fesztiválnak. De legyen Budapesten minőségi utcazene, igazából a hosszú távú cél az ez.
0: Szerintem azt az előbb nem mondtuk el, de mondjuk el mindenféleképpen, hogy akkor itt a budapestiek, tehát a hallgatóknak lesz lehetőségük szavazni. Ez hogy fog történni? Ezt hogy kell elképzelni? Nekik is, aha.
1: Nekik is. Lesz egy, a fődíjasunk az a zsűri által lesz kiválasztva. Ők, tehát mi a szervező csapatból is fogunk azért javaslatokat tenni, de hogy a Szepesi Matyi van, aki énekes dalszerző a Konyhazenekarból, a Bicó Andi, aki a Parknak a PR-osa, és a Somodi Áron, aki most a Méringer Marci, meg a Bieber's gitárosa, meg egyébként zenei producer, hogy ők lesznek azok, akik a szakmai díjakat fogják megítélni. És mellette ugye van közönségszavazás, ez egy, szerintem elég izgalmas a rendszer, ahogy működni fog. Minden színpadnál és minden helyszínnél lesz egy QR-kód, és amíg valaki zenél, hogyha azt a QR-kódot valaki beolvassa a telefonjával, akkor automatikusan arra adja le a szavazatát, aki zenél. Tehát, hogy csak úgy lehet szavazni, hogyha hallasz is valakit.
0: De többekre is leadhatom
1: igen,
0: a szavazatomat?
1: Igen, abszolút. Csak hogy azt akartuk, hogy ne az legyen, hogy mondjuk akinek a legtöbb social médiás elérése van, az nyerje a közönség díjat, hanem akiben tényleg éppen a legtöbben úgy futnak be, hogy a legjobban tetszik nekik. Meglátjuk persze, hogy ez a rendszer mennyire lesz jó, de nekem ez nagyon-nagyon tetszik, hogy ez így működik.
0: Uh-huh. Tehát akkor szavazunk mi is, hallgatók, igen. és akkor van a zsűri, ez a kettő adja majd ki egy ilyen, nem tudom, pontszámot, külön, egy ilyen pontozásos
1: hát
0: rendszer lesz?
1: Ezek külön díjak lesznek, tehát hogy a közönség szavazat meg a zsűri díj, ott más-más nyeremények lesznek. Uh-huh. És akkor ezen kívül még lesz egy legjobb hangszeres díj, hogy tényleg aki akár nem egy vokális produkció, vagy mondjuk egy vokális produkciónak a részeként annyira jó a hangszerén, őt is szeretnénk külön értékelni.
0: Tehát, hogy a legjobb hangszeres tudású, vagy ilyen szemben a legtehetségesebbnek tartott művész kap majd egy elismerést. És akkor erről a szigetfesztiválos fellépési lehetőségről még beszéljünk
1: igen,
0: egy kicsit.
1: Igen, a fődíjas, tehát a zsűri fődíjas, ő fellépett majd a Sziget utolsó, azt hiszem az utolsó napján a Bacardi Stage-en 5 órakor, de emellett másik 10 produkciót pedig majd kiválasztunk, akik utcazenélhetnek a Szigeten. Ők fognak kapni Sziget heti jegyet is emellé. Oh. Tehát, hogy ez szerintem nem egy rossz deal. Plusz a Szigetnek a mínusz egyedik napján, vagy a nulladik, mindig elcseszem. De mindegy, ki fog erről majd menni minden. Azoknak a helyeken, ahol van a fesztivál, még lesz pár utcazenész, hogy így kicsit akik idejöttek a Szigetre, őket így mutassuk, hogy merre kell uh-huh. menni, kicsit kedvet csináljunk nekik a városban ehhez.
0: És akkor gondolom kapnak megjelenési lehetőséget is egy csomó, nem? Igen. Tehát gondolom a főváros, aki ebben partner, ti, meg rengeteg budapesti szórakozóhely is valahogy támogatja ezt az utcazene fesztivált, vagy partner, ebben gondolom náluk mind meg fognak jelenni ezek
1: Igen. Tehát tényleg az a cél, hogy találjunk olyan előadókat, akiket az utcazenéből, vagy ha nem is az utcazenéből, de akik ide jelentkeztek, át tudjunk emelni egy ilyen komolyabb produkcióvá. Nyilvánvalóan az onnantól már az előadókon fog múlni, hogy ők ezzel élnek-e, vagy tudnak élni, vagy akarnak élni vele.
0: És ezt beszéltünk már erről, hogy akkor hányan jelentkeztek eddig, mert hogy én tájékozottam az elmúlt napokban, és akkor úgy tűnt, hogy ez ilyen elég szép szám. Igen.
1: Most már majdnem 190, azt hiszem, hogy 187 a hányan jelentkeztek. Nagyjából 80 előadót fogunk kiválasztani, és még ugye egy hét van a jelentkezésig. Úgyhogy én arra buzdítok mindenkit, hogy jelentkezzen, mert hogy alapvetően szerintem ennek az egésznek a részének lenni is már egy nagyon jó dolog. Én az előző két kisebb fesztiválunkból kiindulva látom, hogy milyen jó közösségek tudtak itt létrejönni, milyen jó barátságok, ismertségek, és ez szerintem erre ugyanúgy lesz itt lehetőség, még ha valaki adott esetben nem is nyer díjat. Ne az legyen az elsődleges szempont, hanem tényleg kicsit frissítsük fel a várost.
0: Van az utcazenészeknek valami közös fóruma, tehát van olyan platform, ahol így a budapesti utcazenésznek kell lenni, vagy budapestinek kell lenni, vagy nem. Oké, ez fontos. Ahol így meg tudják osztani a tapasztalataikat, vagy akár most van egy olyan élő fórum, ahol utcazenészek egymással beszélgetnek meg, tapasztalatot osztanak meg.
1: Na látod, ezt nem tudom. Könnyen lehet, hogy van egy csoport, ilyen Facebook csoport, ahol tudnak kommunikálni, de erről nem tudok.
0: Aha, csak már kíváncsi lennék, hogy akkor az utcazenészeket, nem tudom, akkor gondolom túl sok idő nem volt őket most bevonni ennek a fesztiválnak a tervezésébe, vagy kialakításába, de akkor biztos, hogy gondolom utólag az jó, hogyha visszatudtak mérni.
1: A legutóbbi éveink jelentkezőivel én találkoztam így külön, és akkor velük azért egyeztettünk erről. Úgyhogy volt némileg, de nem tudom, hogy ilyen fórumuk van, de ez egy nagyon jó ötlet, utána nézek.
0: Hát, vagy ha nincs, akkor...
1: Akkor
0: megvan az új feladat. Marci, nagyon szépen köszönöm, el is repült már az időm.
1: Annyit
0: nem akartam kérdezni, úristen.
1: Majd még.
0: Igen, majd egyébként, hogyha lement ez az egész, meg lezajlott, meg volt a szigetes szereplés, meg minden, akkor egyébként nagyon szívesen várunk vissza, hogy...
1: Interjú.
0: Hát igen,
1: jó,
0: hogy,
1: okay,
0: hogy, hogy sikerült, meg egyáltalán mik a tapasztalata, és akkor elmondod még egyszer röviden a hallgatóknak, hogy hol jelentkezhetnek, meddig,
1: persze,
0: hogy akkor legyen meg egy ilyen...
1: Július 17-ig lehet jelentkezni budapestplay.hu oldalon, egy YouTube videó kell, leírás és egy fotó hozzá, és a fesztivál pedig július 30-tól augusztus 1-ig és augusztus 6-tól augusztus 8-ig tart, és ez alatt a 6 nap alatt kétszer várjuk őket fellépni. És tényleg óriás, nagyon jó díjak vannak, érdemes szerintem jönni.
0: Jó, utcazenészek, akkor jelentkezzetek. Hangácsi Márton, Marci volt a vendégünk, nagyon szépen köszönjük. Ez volt az Utca Rádió, és várunk titeket jövő pénteken is, jövünk. Szevasztok!
1: Sziasztok!
2: A Tilos Rádió hírei következnek.
3: A CERN kutatói felfedezték a kétszeresen bájos Double Charmed Baryon család harmadik és egyben utolsó tagját a CERN nagy hadronütköztetőjében. Az LHCb programban dolgozó fizikusok kísérleteik során azonosították a speciális baryont, egy olyan nehéz részecskét, amely két bájos Charm kvarkot és egy furcsa, azaz strange kvarkot tartalmaz. Ezzel egészült ki a kétszeresen bájos baryonok régóta keresett E-formájában fél évszázadon megjósolt családja. A Magyar Narancs hírét hallottátok?
4: Búvárok találták meg a Hofukumaru nevű japán teherszállító hajó roncsát a Fülöp-szigeteki Luzon partjainál, írta a Euronews. A hajó 1944-ben süllyedt el, fedélzetén több mint 1200 szövetséges hadifogollyal. A hajóroncs 8 évtizeden át ismeretlen helyen volt. A háború utáni feljegyzések hiányosak voltak, a szövetségesek támadási jelentései csak hozzávetőleges koordinátákat tartalmaztak. Rejtélyének megoldásához most egy digitalizált japán katonai irat adott kulcsot. 2025-ben bukkantak a konvoj zászlós hajójának tisztjei által készített iratra, ami időrendet és térképet is tartalmazott. Hollandia bejelentette, hogy más országokkal együttműködve keresi a módját annak, miként róhatják le tiszteletüket az áldozatok előtt, miközben a Hell Ships Memorial Foundation megkezdi a munkát az elhunytak hozzátartozóinak felkutatására.
5: A fő és vizes folyadékok kölcsönhatásából létrejövő hidrotermális rendszerek fontos szerepet játszottak az élet kifejlődésében, a mikroorganizmusok elterjedésében. A krétakorvégi kihalást okozó Chicxulub kisbolygó 200 km átmérőjű kráteréből egy 2016-os expedíció gyűjtött mintákat. A Yucatán-félsziget közelében lévő lelőhelyen 1 kilométerrel fúrtak a tengerfenék alá. Anne-Marie Pickersgill geológus a minták izotópos kor meghatározása és elemzése révén most arra jutott. A dinoszaurusz ölő Chicxulub becsapódás 66 millió éve teremtett hidrotermális rendszere 58 millió évvel ezelőtt hűlt ki teljesen. Ökoszisztémája a korábban becsült 2 helyett 8 millió évig volt aktív. Írja a Nature nyomán a Qubit.
2: Ezek voltak a hírek.

0: FM
1: 93.3,
0: benne pedig a Tilos Rádió péntek esti két hetente jelentkező szöveges zenés, zenés szöveges műsora. A Pensioners Club. Állj le, béké ringam! Featuring von Schwarz.

Szóval hallgassatok ezen a péntek nyári estén is minket. Meg fogunk majd később emlékezni rádiónk halottjáról. A nemrég elhunyt Végső Zoltánról, Turu Rudiról. Rest in peace, Rudi. De a műsor elején egy-két karibi, reggae és dancehall újdonság. Majd aztán lesz itt minden. Tiros. FM 90.3. Pensioners Dub Club. Pensioners Dub Club. Pensioners Dub Club. Pensioners Dub Club. Yo. Pensioners Dub Club. Yo. Pensioners Dub Club. Yo.

újra. FM 90.3. Benne egészen 6-tól fél 8-ig a Pensioners Dub Club. Ha még nem lennének fenn a gyerekek, akkor most igyekszünk őket felkelteni. Nem sokára esti mese. De hallgassátok folyamatosan a Tilos Rádiót. ILBK Lingam featuring von Schwartz. Emlékezzetek Túró Rudira, Végső Zolira, akinek legyen nagyon könnyű az útja. Tilos, Tilos, Tilos, Tilos. FM 90.3 Pensioners.

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

0: A varjú lánykérőben. A varjú egyszer meglátta a cinegét, s feltette magába, hogy feleségül kéri. A cinegének is nagyon megtetszett a varjú, s fogadta a kérőjét. Este, ahogy az asztalnál ültek s eszegettek, megkérdezte a varjú a jegyesétől.
1: Mondd már, miért vagy olyan picike?
2: Fiatal vagyok még.
1: Hás, nem is nősz nagyobbra?
2: Növök még, hát hogy ne nőnék?
0: Evés után unatkozni kezdett a mennyasszony. Furton furcsa kásítozott. Azt mondja végül a vőlegénynek.
2: Én úgy unom magam, mesélj valamit, ami elűzi az unalmat.
1: Jól van.
0: Hagyta rá a varjú, s mindjárt neki kezdett a mesének.
1: Tavaly ott volt az erdő melletti faluban, ahol a nagybátyám lakik, egy bab. Olyan magasra felfutott, hogy a csiga háromszor kúszott fel kára szára mentén az eső felhőkbe inni.
2: Hát már ez is valami. Tavaly előtt én egy akkora borsót láttam, amin egy tücsök felmászott a naphoz, hogy pipára gyújtson nála.
0: A varjúnak mindjárt újabb történetek voltak kéznél.
1: Elég az hozzá, hogy 3 esztendővel ezelőtt olyan hatalmas szél kerekedett ott, abban az erdő megetti faluban, hogy az emberek, drágám, 4 kézláb tudtak csak járni, és csak hónapok múltán szoktak le róla.
2: Ez is valami. Most 5 esztendeje olyan táltos szelet láttam, hogy a szélmalmoknak nem látszott a vitorlája, olyan sebesen pörögtek.
0: A varjú erre elmondott egy 3. történetet.
1: Hát 10 esztendővel ezelőtt, mikor olyan kemény fagy volt, emlékszel, vagy fiatal vagy, de emlékszel, hogy az erdőben minden fenyő tövétől a sudaráig meghasadt belé.
2: Már ez is valami. Úgy jó 12 esztendeje, mikor éppen a 3. fészekalja fiókáim után keseregtem, új esztendő napjatáján olyan csikorgó hideg idő járt, hogy a kemence szája előtt kenyeret dagasztó asszonynak hozzáfagyott a tészta a kezéhez, és a fazék egyik oldalán főtt az étel, a másik oldalon azonban vastag jég borította a levest.
1: Hát igen. Hát régen te kemény fagyok jártak.
0: Tette hozzá a varjus, felsóhajtott. Engedelmet kért, hogy egy kicsit kimenjen, s nem is jött többé vissza. Bárhogy álljon a dolog a babbal, a borsóval és a faggyal, de olyan öreg feleséget, aki ezt mind látta, nem akart magának.

0: melyikért többet? Arra-arra lefelé, egy kicsit felfelé, Tiszántúl, Dunántúl, hol a kurta farkú malactúr, volt egyszer egy király, s annak három fia. Mikor mind a három fiú annyira felcseperedett, hogy serkedezett a bajuszuk, azt mondja nekik a király.
1: No, édes fiaim, most már menjetek, lássatok országot, világot.
0: Elindult a három királyfi, három szép paripán, s mentek hegyeken, völgyeken, erdőkön keresztül, hol lefelé, hol felfelé, de mindegyre csak elfelé. Addig mentek, mendegéltek, míg egyszer csak egy rengeteg nagy városba értek. Kérdik a város végén egy fiútól.
2: Hé, fiú! Miféle város ez a falu?
1: Hát ez a Fehér Király városán.
0: Megörültek a királyfiak, hogy a király városába értek, mentek egyenesen a királyi palotába, ott is a király elé, és elmondták, kik s mik ők. Örvendezett a Fehér Király a fiúknak, mert erős barátságba volt az apjukkal. De hát még a királyfiak örültek csak igazán, amikor meglátták a Fehér Király leányát. Sok szép lányt láttak a hazájukban, de ilyen szépet nem. Bezzeg, körbefogták mind a hárman, kellették magukat, s ahogy a vacsorának vége volt, mind a hárman bementek a király szobájába, s megkérték a lányát mind a hárman.
3: Hát én most melyiknek adjam? Hej, csak volna még két lányom.
0: Mit csináljon? Egyiket se akarta magára haragítani, hát azt mondta.
3: Halljátok, fiúk, én most egyiknek sem adom a lányomat, hanem menjetek tovább, s melyik mához esztendőre a leghasznosabb dolggal tér vissza, azért lesz a lányom. Itt a kezem, nem disznóláb.
0: A fiúk kezet csaptak, s még hajnalban útra kerekedtek. Együtt mentek, amíg egy nagy rengetegbe nem értek, itt az út három felé ágazott, megegyeztek hát, hogy hárman három felé mennek, s majd egy esztendő múlva találkoznak ezen a helyen. Elindultak békességgel, s ment ki az útjára. Sok országot bejárt mind a három fiú, mindent jól megnéztek, vizsgáltak, s egymás dolgot megvettek, aztán ismét eladották, mert már többet érőre akadtak. Ha nem telt múlt az idő, vissza is kellett már fordulni. Egy-egy dologban mégiscsak megállapodtak mind a hárman, s mire az esztendő letelt, visszakerültek abba a rengeteg erdőbe, ahol egymástól elszakadtak. Bezzeg, hogy mindjárt azt nézték, hogy melyik mit hozott. A legidősebb azt mondta.
4: Nézzétek, én egy messzelátó üveget vettem, hogy a világ végére lehet vele látni.
0: A középső azt mondta.
5: Én meg egy olyan köpenyeget vettem, hogy csak belé kell bújni, s oda repít egy szempillantásra, ahová parancsolod.
0: A harmadik azt mondta.
6: Én meg olyan narancsot vettem, kézzétek el, hogy ha valaki halad, oda teszem és felébred.
0: Ahogy ezt mondják egymásnak, a legidősebb belenéz a messzelátóba, s hát majd csak kiejti a kezéből ilyettébe.

0: van bizony valami, rosszat láttál?
1: Jaj, ne is kérdjétek, halva fekszik a király kisasszony.
2: Belenéz a másik kettő is a messzelátóba, s hát csak ugyanigaz, halva feküdt a szép király kisasszony.
0: Hamar, hamar, bújjatok a köpönyegembe egyszeribe, ott leszünk, s hát ha még fel lehet támasztani.
2: Belebújtak a köpenyekbe, s hopp, már ott is voltak a király palotájában. A legkisebb királyfi előveszi a narancsot, a király kisasszony orra alá tartja, s lám egyszeriben felpattan a szeme, mosolyog a szája. Na, volt nagy öröm. Voltám, de nem sokáig, mert a királyfiak összevesztek a leányon. A legidősebb azt mondta.
1: Engem illet, mert én láttam meg, hogy meg van halva.
2: A középső azt mondta.
0: Az bizony megláthattad volna, mert ha nincs az én köpenyegem, még most is az erdőben volnánk. Engem illet a leány.
3: Úgy, figyeltek ide. Hát aztán mit értünk volna ezzel, hogy az egyik meglátta, a másik időröpítette, ha nincs az én narancsom, ha?
2: Nem tudott igazságot tenni a király köztük, össze kellett hivassa az ország bölcsemberét. Hadd tegyenek azok igazságot. Ezek aztán összeültek, 7 nap 7 éjjel tanakodtak. Az egyik erre beszélt, a másik arra, míg a 7. éjjel mégis megegyeztek, hogy a legkisebb királyfit illeti meg a király kisasszony. Ebbe megnyugodtak az idősebb fiúk is, és úgy járták a kállai kettőst az öccsük lakodalmán, hogy döngött belé a palota földje. Egyszer csak a nagy vigasság közben előveszi a legidősebb fiú a messzelátóját, s beléje kukkint.
1: Gyere, csak, gyere, nézd bele, és mit látsz?
0: Látok, 2 szép leány, olyan szépek, mint 2 ragyogó csillag.
1: Na, ha látsz, bújjunk a köpenyekbe, nézzük meg őket közelebbről.
2: Még meg sem gondolták jól, s már ott is voltak. Az ám a szomszéd király leánya volt az a 2 lány. Megkérték a kezüket, adták, vitték a köpönyekben. Meg sem álltak hazáig. Hazaért ekkorra az öcsük is a feleségével. Még csak most volt víg lakodalom. A sánták is rúgták a port, ahogy tudták. Tál tányér elég volt. Ételita kevés volt, mégis minden jó volt.

0: bűbájosok versengése. Egyszer volt, hol nem volt, akkoriban, mikor még a róka is, meg a tanuki, azaz a nyeskutya is mesterien értett az alakoskodáshoz, meg a bűbájoskodáshoz, s valahányszor csak szembe találkoztak az úton, mindig összeszólalkoztak azon, hogy melyikük fajtája az ügyesebb, jártasabb benne. Történt egy szép napon, hogy Ravaszdi róka gondolt egyet, és váratlanul beállította a tanukihoz.
1: Ide hallgasson, Gombé uram! Tudja mit? Mérkőzzünk meg! A szentélynél várom Kendedet, ott majd eldől, melyikünk furfangosabb. Én előre megyek, de aztán Kend is jöjjön ám rögvest.
0: Fújt el mondókáját a róka, s anélkül, hogy a tanuki egy szót is szólhatott volna, kapta magát és elrohant. A rendkívüli kihívásra Gombé septiben összehívatta a komáit.
2: No, cimborák, hát akkor milyen alakot öltsünk magunkra?
0: Tanakodtak, vitatkoztak, majd eszükbe jutott, hogy van nekik egy avit kéziratos tekercsük, amit az őseiktől örököltek, s a régi tanuki mesterek titkos tanításai az átváltozás fortéjairól címet viseli. Hamarjában előkerítették hát, kigöngyölték, s a fejüket összedugva böngészni kezdték. Egyszer csak a nőstények elkezdtek lelkendezni.
3: Jaj, menetlenyi menet lesz!
4: Menetlenyi menet leszünk!
0: Megállapodtak tehát, hogy mennyasszonyi menetként vonulnak a szentélyhez. Hanem abban már nem sikerült egykönnyen megegyezni, hogy ki legyen a mennyasszony.
3: Nem mondtam, hogy
0: így nagy ricsaj támad.
3: Nem én leszek a mennyasszony.
2: Csönd legyen, egy szó se többet. Én leszek a mennyasszony, és kész.
0: Fakadt ki végül Gombé mérgesen. Így aztán gazdára talált a többi szerep is szép sorjában. Ki lesz a ló, amelyen a mennyasszony ülni fog, ki lesz a vőfé, ki lesz a lampion hordozó, kikből áll majd a díszes kíséret. Ha nehezen is, de végül mindenkinek jutott szerep.
2: No, fölkészültetek?
3: Föl, igen.
2: Hát akkor átváltozni. Rajta!
0: Ezzel hip-hop már is készen állt az ünnepélyes menet, s méltóság teljesen megindult a szentély felé. Az alakcsere remekül sikerült, sehol nem kandikált ki egy árulkodó farkinca sem. Annak rendje és módja szerint meg is érkeztek a róka által megadott helyhez. Hanem amint a szentélykapu elé értek, megpillantottak a földön egy incsiklandozóan illatozó gőzbuktát.
2: Nini, egy bukta!
4: Az enyém!
0: Ezzel rávetették magukat a finom falatra. Hanem a nagy tülekedés közben teljesen kiment a fejükből, hogy ők most éppen bűbájoskodnak, hát szépen visszavedlettek tanukikká. Hanem akkor megmoccant a bukta.
5: Engésztem, Gombé, hopp!
0: S a gőzbuktából azon mód róka lett.
1: Ti haspókok, úgy kell nektek falánk torkos tökfilkók.
0: Kacagott az elképett tanukikon a róka, hogy majd megpukkadt nevettében. Tanukikat igencsak bántotta a harsánykár öröm. Szégyelték is magukat a fölsülés miatt, legszívesebben a föld alá bújtak volna.
2: Meglásd, Ravaszdi, nem hagyjuk ennyiben a dolgot. Meglakolsz még ezért, meglásd, ne félj!
0: A tanukik újra összedugták a fejüket, hogy megtanácskozzák, mit évők legyenek. Támadt is egy jó gondolatuk, s ezúttal vita nélkül megegyeztek. Majd egy hírnökkel sürgős üzenetet küldtek a rókának.
6: Holnap déltájt az országút menti fenyőfák alatt várjon Kend.
0: No, másnapra róka is fölkészült a visszavágóra. Fogott egy marék füvet, a feje búbjára tette, majd bukfencezett egyet a levegőben, s abban a pillanatban Daliás szamurájjá vált.
1: Bújhatsz te akárki képébe, Gombé, az én szememet ugyan nem csapod be.
0: Fogadkozott, s leült az út mellett az egyik fenyőfa alá, ott leste várta a tanukit. Ahogy a fa alatt üldögél, egyszer csak látja ám, hogy egy pompás főúri menet közeledik.
1: Na, ez igen. Meg kell adni, ügyesen csinálja. Sehol egy farkinca, ami kilátszana.
0: Úgy elámult, hogy még a szája is tátva maradt. Igen ám, de eközben ő is megfeledkezett magáról, s anélkül, hogy észrevette volna, visszaváltozott rókává.
1: Na, várj csak, majd bolond leszek alul maradni.
0: Gondolta, s egy ugrással a menet előtt termett.
1: Na hát, Gombé uram, Kend meg nagy úr képében, odabent kuksol a gyaloghintóba, mi? Mutassa csak magát, hadd látom, na!
0: Csak hogy ez egy valóságos főúri menet volt.
7: Micsoda pimasság, mit merészelsz te elvetemült bitang, mi?
0: Támadtak rá a rókára, a méltóságukban sértett vitézek, s jó alaposan elnagyabugyálták.
1: Elnézést kérek, nem tudtam, hogy a tacsúfú rászettek.
0: Posszankodott a kárvallott ravaszdi, és nyűszítve menekült vissza a hegyre. A tanukik pedig, akik távolból figyelték, mi történik, tapsoltak örömükben.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Július 1-én szerdán életbe lépett Magyarországon az egyszer használatos műanyag poharak forgalomba hozatalának tilalma. Ennek megfelelően Magyarországon tilos az egyszer használatos műanyag poharakat és a 10 tömegszázalékot meghaladó mértékű műanyag bevonatú papírpoharakat használni, írta a Telex. A tilalom vonatkozik ezek tetejeire és fedeleire is. Ezeket mostantól többször használatos poharak, vagy egyszer használatos, kevesebb, mint 10%-nyi műanyagot tartalmazó papírpoharakkal kell helyettesíteni. A Magyar Vendéglátók Ipartestülete levélben fordult a felelős miniszterhez kérve, hogy a poharakra vonatkozó haladékot további 3-5 évvel hosszabbítsák meg. A kormány a rendelet hatályát nem tolta ki, de kiadott egy módosítást, amelynek értelmében a 10-nél kevesebb tömegszázaléknyi műanyagot tartalmazó egyéb anyagból készült poharak használatát engedélyezte.
2: Világszerte bővülnek az internet és hangszolgáltatás optikai hálózatai. Észtország, Hollandia, Norvégia és Spanyolország után június 30-án Finnországban is elnémultak az analóg, vonalas telefonkészülékek. A Nokia hazájában szinte teljesen kiszorította őket a mobil technológia. A részvezetékes hálózat itt az 1880-as években kezdte meg működését. Az Elisa, az utolsó hagyományos hálózatot üzemeltető finn távközlési cég stílszerűen fejezte be szolgáltatását. Topi Manner vezérigazgató vonalason hívta Jarkko Saarimäkit, a hírközlési hatóság vezetőjét. Fölidézték analóg emlékeiket, vázolták a mobilos jövendőt, majd könnyed Kuleminnel búcsúztak egymástól. Viszont hallásra, számolt be a Euronews. A Mátrában idén is kilométereken át csontszáraz a Kövicses patak alsó szakaszának medre. A zagyva mentő civilek, a zagyva mentik, már többször figyelmeztették mind az önkormányzatokat, mind a vízügyi hatóságot, ám az éltető víz a közelébe sem jut el a zagyva folyónak. Márpedig ezt nem csak az asszály okozza, hiszen a kövicsest tápláló csörgőpatakban, vagy a hasznosi tározóban és annak kifolyásánál nincs vízhiány. Pásztón azonban már nyoma sincs a víznek. Nem úgy az ellenőrizetlen vízkivételnek. A civilek több helyütt láttak szivattyúkat. A mélyedések posványosából mindesetre a halakat, szitakötőlárvákat, ebihalakat, a Büki Nemzeti Park munkatársának segítségével átmenekítették az agyvába. Számol be a sokszínű vidék.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Kognitív Találkozások. Korné bátyóval.
1: Sziasztok!
0: Én meg Borbála vagyok, és végül is sikerült megint élőben lennünk a
1: Igen.
0: stúdióból, úgyhogy ha olyanatok van, akkor nyugodtan telefonáljatok be. Kicsit olyan furcsán érzem magam, ezt most beszéltük, hogy annyira világos van, és valahogy nem ez volt a fejemben. Igazából nem, vagy lehet, hogy csak nem tudom. Nem ez a kép volt az, amire emlékeztem a stúdióról, ahova így beszoktunk esni.
1: Igen, ez nagyon, nagyon érdekes, hogy az terekről az emlékek mennyire mások, és igazából tök mindegy, hogy már teljesen máshogyan néz ki az a tér, még mindig az emlékedben tök sokszor úgy maradnak meg.
0: Vagy ugyanúgy néz ki, mert igazából minden ugyanott van, és már egy ideje
1: ja, csak a
0: nincsenek nagy
1: fények
0: változások.
1: Mások,
0: Na ez az, hogy közben így eddig viszonylag sok időt eltöltöttünk már itt, tehát hogy így benne van valahol a fejecskénkben az, hogy mi merre, hogyan van. Nem, most ég az a lámpa. Lehet,
1: igen, meg mögötted nem
0: meg.
1: Ég az a lámpa, tehát ez mindig néztem azt a szép sárga fényt, meg a baggyot, és most az nincs.
0: Aha.
1: A baggyot van, csak nem sárga fény. Nem, erről, amúgy erről az jutott eszembe, hogy a gyerekkori a vidéki ház, ahol nagyapánk és nagyanyánk volt a postagon, tehát ez átépült, és átépítette a család egy része, hogy mondjam, és valamiért, tehát hogy hiába, hogy sokszor voltam már ott, valamiért az emlékeimben, hogyha rágondolok, akkor még mindig azt arra régi emlékre, arra régi házra gondolok. Tehát az a tér, az nekem még mindig ugyanaz, és mindig emlékeztetnem kell magamat arra, hogy az nem az.
0: Hát igen, mondjuk ezek azok az emlékek, amik fölül tudnak íródni tapasztalattal, de nyilván nem sok időt töltöttél el ott azóta, mert
1: ez
0: én
1: igaz.
0: Viszont azért viszonylag így rendszeresebben megyek, és nekem meg már arra kell magamat kényszerítenem, hogy visszagondoljak az eredeti állapotra. Meg arra, hogy hogyan fértünk be oda sokkal többen, mikor igazából sokkal kisebb volt, mert egy falat lebontottak közbe, és hogy igen, ilyen tök érdekes, hogy így hogyan tudnak ezek az emlékek alakulni. Nyilván azért is mondjuk, mert ahogy mondtad, ez így gyerekkori emlékek kötnek oda, amikor mindenki itt nagyobbnak tűnt, meg
1: igen,
0: azzal is,
1: igen,
0: hogy az
1: igen.
0: egész egy ilyen távoli hely, hogy el kell menni, másfél órát kell döcögni a vonaton, aztán meg a kispiroson, és akkor nyilván az egész kap még egy ilyen plusz mázat.
1: Igen. És az is milyen végtelenségnek tűnt ez a másfél óra amúgy, és most ahogy belegondolok, hogy amikor így 43 órát utaztam Spanyolországban.
0: 43 óra.
1: Hát vagy nem tudom mennyi, de körülbelül annyi.
0: Ezzel mindig ledöbbennek, hogy ez hogy bírod ki így.
1: És akkor ez a másfél óra az egy végtelenségnek
0: igen.
1: tűnt akkor.
0: Ez a gyerekeknek az időfelfogása amúgy tök érdekes. A mentoromnak vannak erről kutatásai, úgyhogy igazából azokat majd behozhatjuk. Már az előző adásban is hoztál föl ilyen idővel kapcsolatos dolgokat.
1: Igen.
0: Az, hogy olyan hülyen jegyzetelek itt az adás közben, hogy általában nem értem, hogy miket írtam föl.
1: De akkor majd lehet, hogy az adás után át kell rágni ezeket, és akkor...
0: Igen, még addig, ameddig a fejünkben van, ez egy pár nap, és teljesen kimegy.
1: Hogy ez ilyen téridő kontinuumról van szó? Tehát, hogy a tér, tehát, hogy kisebbek vagyunk, és nagyobbnak fogjuk fel a teret is, és akkor az időt is? Vagy ez...
0: Igazából lehet, nem tudom, hát ez az egész, tehát hogy mi tehát ezzel a kognitívos vagy megismerés tudományos hozzáállással az ember szempontjából közelítjük meg azért ezeket a gondolatokat. Tehát,
1: igen.
0: hogy most az nekem mindig egy nagy kérdés, hogy az, ahogyan mi, amilyen leírásokat mi tudunk alkotni, például az időről az alapján, ahogyan az ember viselkedését vagy agyi reakcióit megfigyeljük, hogy az milyen összefüggése van a fizikának a fogalmaival. Tehát, hogy én nekem ez egy nagyon távoli és nagyon ingoványos kérdés, úgyhogy ebben nem mennék bele, vagy esetleg, hogyha valamikor sikerül jobban fölkészülni belőle, bár amennyire így visszaemlékszem cikkekre, amiket olvasom, igazából senkit nem érdekel nagyon, hogy a fizika amúgy így miben van. hogy, tehát, hogy így nem, mert hogy egyszerűen nem az a fókusz, hanem, hanem hogy hogyan tudunk megfelelő kutatási helyzeteket létrehozni, hogy bizonyos fogalmakat tudjunk mérni az emberekben.
1: Aha.
0: Tehát például itt...
1: Ja, ez most kognitív szemszögben.
0: Igen. Igen, tehát hogy és innentől kezdve, tehát az, hogy most éppen van egy cetlink rá, az, hogy most idő, és akkor az idő cetli alá tartozik, de hogy az, hogy igen, tehát hogy most más területeken máshogyan használják az időt, vagy másra használják, és az nem feltétlenül van összefedésben. Igen. Aztán lehet, hogy összefedésben, vagy, tehát hogy igazából párhuzamosan lehet értelmezni, kettőt mondom, nem tudom, mert ehhez nem értek egyáltalán, de majd utána nézhetünk. Ez hogyan érjem föl a...
1: Szerintem írd föl, ahogy esik, és aztán majd ahogyan puffan, akkor
0: esik,
1: majd...
0: Okay. Jó. Ja, igen, és hogy a fények, hogy ez is tök érdekes, hogy ez a tér viszont ugyanaz, tehát hogy, és hogy minden második héten azért találkozunk vele, tehát hogy itt nincsenek ilyen nagy elszakadások, vagy ilyen olyan sok érzelmi rárakódás sincsen, meg nincsenek nagy időbeli távlatok, és mégis csak azzal, hogy mondjuk ilyen eléggé egyértelmű, hogy az évszakban a fényviszonyok hogyan változnak, és az hogyan befolyásolják a stúdiónak a megjelenését, az már megváltoztatja a hangulatát is.
1: Igen, de közben meg azt szerintem azért az ott, tehát hogy mennyire hat ránk, az meg annyira szubjektív, mert hogy igazából csak most, tehát most hat ennyire ránk, mert ebben a stúdióban most van az első nyarunk igazából, és szerintem, ha ezt átélünk egy teljes nyarat, akkor utána a következő nyáron már nem lesz. Ez nagyon sokat vaciláltam ezen, hogy mennyire borzasztó az, hogy nem hiszem azt, hogy bármelyik sorok mögött ott lehet egy szörnyeteg.
0: Ja, ja.
1: Erről beszéltünk egyszer, és hogy ez azért van, mert hogy túl sok mintát vett az agyam már, és már tudom, hogy nem lesz ott szörnyeteg, és a fantáziám így ezzel így csak kevényesedik, és nehéz ezt levetkőzni ezeket a dolgokat, és ugyanez, ez, hogy most ez lehet, hogy így elég erősen hat ránk az, hogy én éppen a fények ilyenek, mert először éljük meg. Viszont lehet, hogyha már hozzászokunk, akkor megint csak nem lesz izgalmas, és csak így egy sok közül.
0: Ó, most ezt is be akartam hozni, ezt az ilyen tudatosságnak a föntartása. Te adtál egy olyan házi feladatot egyszer a hallgatóknak, hogy mindenki étessen a lába elé nézni.
1: Mindenki egyest kapott. Mindenki egyest kapott.
0: Te is.
1: Én is egyest kaptam. Igen.
0: Nekem amúgy a láb elé nézés az annyira nem kiskoromban jobban szerettem, akkor nagyon sokat nézegettem a repedéseket, de most meg az épületeket imádom nézni, és ahogy azok így forgulódnak a perspektívába, uh-huh. hogy mondjuk így a 4-es, 6-os az így végig szágul, csak az utcákban így néha így megjelennek a távolba, ilyen sziluettek, aztán így azonnal már így a következőnél vagy, aztán a Dunánál meg így kinyílik a perspektíva. Uh-huh. De nekem inkább mondjuk így ezek az ilyen vizuális domborzati cuccok, azok, amik működnek. Aha. Nem tudom, hogy ezt is be lehet-e számítani a
1: szerintem,
0: háziba.
1: De szerintem ez működik, abszolút.
0: Nem feltétlenül kell kavicsokat nézni.
1: Abszolút. Igazából feladhatjuk ezt a házi feladatot megint, de kicsit máshogyan. És azt csinálnám, hogy átváltoztathatjuk az egészet. Azt szeretném, hogy a kedves hallgató próbálja ki az empatikus vámpírságot. Ami abból az, ami úgy működik, hogy azt kihasználva, hogy az ember, az egész onnan indul, hogy szerintem ezeket az ilyen rácsodálkozós, újrafelfedezős élményeket sokkal könnyebb újra magunkével tenni, hogyha van körülötted egy kutya, vagy egy kisgyerek, vagy valaki, aki úgy néz még a dolgokra. És akkor nem tudom, hogy ti tapasztaltatok ez, az, de az, hogyha egy olyan filmet nézel, amit te már valaha imádtál, láttál és imádtad, viszont hogyha olyan emberrel nézed, aki utálja, akkor valamiért nem szereted ugyanannyira azt a filmet. Tehát, hogy ez az empatikus, ez az empatizálás...
0: Vagy az embert.
1: Vagy az embert, igen. De ugye ez az empatizálás, ez nagyon magadra tudod projektálni azokat az érzéseket, és igazából ezt lehetne használni is arra, hogy magadra projektáld a kiskutyának, vagy a kisállatnak, vagy a kisembernek a percepcióját a világról. És igazából ez az empatikus vámpírság.
0: Mm-hmm. Ez tök jó. Ez nekem már abszolút működött a kiskutyánkkal.
1: Aha.
0: Amikor már idősebb lett, meg... rám szorult, tehát, hogy én váltam az ő központjává, és akkor lettem észre, hogy milyen iszonyat lassan totyog, és itt totyog, és itt totyog, és hogyha hagyom, akkor órákon keresztül tud totyogni, és mindent megszagol, és néztem, hát jó, hát akkor most ez van, tehát, hogyha most rám van szorulva, akkor most én is totyogok. És aztán rájöttem, hogy ott egy fűszány, ott egy másik fűszány. Megszagolgatni nem tudtam, tehát hogy nekem nyilván nem volt olyan azon a szinten, de közben meg akkor így elfilozófálgattam, tehát hogy a magam emberi módján azért én is el tudtam ott ménázni ezeken az utakon.
1: Abszolút.
0: És igen, szerintem az empatikus vámpírság, ez
1: jó dolog tenni, igen. Gyula bácsi idézte, hogy légy a fűszálón, a pici él, és nagyobb lehetsz a világ tengelyénél.
0: Hú, igen. Igen, igazából csak azért pörög most egy kicsit az agyam, mert az empatikus vámpírsággal is, meg ezzel a füves hasonlattal is egy az egybe belevágtál az egyik fő témánkba.
1: Oh, na.
0: Na. Minő szerencse. Úgyhogy szerintem akkor menjünk arra tovább. Bár igazából ennél a házinál engem még az is érdekelne, hogy mert hogy te ugye először a kavicsokat mondtad, hogy figyeljük meg, én most behoztam ezt a teres megoldást, és hogy igazából az is lehetne egy házi, hogy csak mindenki találjon magának egy olyan dolgot, ami így a figyelmét egy ilyen vibrálóbb, állandó súlt dologgá tudja tenni. Igen, ami ez nyilván lehet használni energiavámpírkaként, valamilyen olyan mozgó kis létezőt, aminek ez alapvetés, de hogy közben az is tök érdekes, mert akkor azzal csak beempatizálod a másiknak ezeket a rácsodálkozásos létezését, de hogy közben meg így, hogy akkor mi jön ki, hogyha megpróbálsz magadban visszatérni, uh-huh. vagy úgy felidézni,
1: hát
0: csak úgy nem tudom, úgy gondolkodni, próbálni felidézni, mi is volt az, ami úgy ezt a vibrálós jelenlétes tudatosságot ezt így fent tudta tartani.
1: De amúgy ez nagyon fontos, amit mondasz szerintem, hogy lehet ilyeneket állítani, hogy hú, ez egy tök jó módszer, és csináld így, és igazából ez, mint hogy megmondom most neked a tutit, hogy ezt kell csinálni, de közben meg teljesen igaz az, hogy igazából mindenkinek a saját módszere, csak igazából ezt az egészet azért mondom, vagy szerintem azért mondjuk, hogy az embereket, hát hogyha megpiszkáljuk, és akkor tudnak ilyen jó kis történeteket mondani nekünk, ahol ezeket át tudják élni. És az módszer az már mindegy igazából, az már ötöst érdemel a házi feladatra, hogyha valaki betelefonál és megmondja
0: és
1: ezt az élményét.
0: Megmondja, hogy mi az. Igen.
1: Megmondja, mi az ő tutija.
0: Hát igen, az a legérdekesebb igazából, mert mi most csak így a magunk is nődükéiről tudunk beszélni. Na jó, szóval akkor a téma, amiben ez ilyen nagyon jól beleklappolt, az egy olyan téma, amit már igazából április közepe óta húzunk, halasztunk. Ugye a választás után kerültem egy ilyen elvarázsolt állapotba, ami igazából még azóta is tart. Tehát nyilván most már kicsit úgy kezdenek normalizálódni bennem is így az érzelmek, de azért így még mindig elfognak ilyen síró rohamok, amikor még így meghallom azt a szóösszetételt, hogy hajléktalan honfitársaink, meg ilyenek. Ez most is kicsit figyelnem kell arra, hogy így ne szippancson teljesen be, mert így annyira nehéz feldolgozni, hogy ez így történik. És akkor így ezért kezdtünk el vekengeni igazából azon, hogy ez a például ez a hatalom dolog, ez így micsoda, hogyan lehet megfogni. De aztán igazából nem találtunk, én mindig kerestem valami értelmes narratívát, amiben így bele lehet ágyazni, mert hogy úgy tűnt nekem, hogy csak így körözzünk jobbra-balra, és aztán utána rájöttem, hogy igazából arról kell először beszélni, hogy ilyen szociális lények vagyunk, és hogy ez egy evolúció sem mennyire fontos, és hogy meg az empátia, és hogy ez az egésszel hogyan válunk ki valamilyen szinten az állatvilágból, de közben meg nem is, tehát hogy így közben meg tök hasonló az érzelmi, tehát az alapok, azok olyanok, csak utána amit ráépítünk kulturálisan, meg a nyelvünkkel, az ott válik olyan komplexi az egész dolog, amitől már például a hatalommal kapcsolatban meg így egészen hasonló tendenciákat lehet megfigyelni, mint mondjuk más állatcsoportoknál. Persze igen, megint csak benne van az empátia, meg a figyelem fókuszálásának a lehetősége, amivel nem feltétlenül kell követnünk az érzelmi reakciókat. Na mindegy. Tehát, hogy ilyenekben gondolkodtam, hogy akkor valamilyen körítést kell az egésznek adni, de aztán az egészben csak annyi lett, hogy már elegem lett az egészből a 20.000. podcast után, amit meghallgattam erről a témáról. De hogy volt egy cikk, ami nagyon tetszett, és akkor arra gondoltam, hogy ezen azért végig mehetnénk így lezárásképpen, mert az így nagyon tanulságos és érdekes cikk.
1: Meg amúgy szerintem az teljesen értékes tud lenni szerintem a hallgatóknak, akik esetleg nem mentek végig ezen a folyamaton, hogy te így DOA-ban összefoglalod a te élményedet, és akkor ezzel kb. Egy ilyen pakkot adsz az embereknek, hogy oké, nem kell, hogy végig menj rajta, ez egy ilyen élmény, ha még kíváncsi vagy, akkor olvas utána, de amúgy meg.
0: Igen. Az olvas utána, igen, valószínűleg most már elkezdünk adásnaplót írni. Áttértünk egy nagyon jó jegyzett applikációra, ahol így megosztjuk egymással, meg összeszedjük a témákat, ide gyűjtjük a linkeket, cikkeket, videókat, úgyhogy valószínűleg hamarosan ezek fel fognak kerülni.
1: Nem tudom, érződik-e rajtunk, hogy már összeszedettebbek vagyunk.
0: Amúgy én abszolút érzem.
1: De én szerintem is, igen.
0: Kicsit zabarva is vagyok. Most, igen. Még nincsen fönn, de most már tényleg. Na, de ezt miért is mondtam? Ja,
1: mert hogy igen, hogy azt mondtad, hogy ezt egy cikket még elmesélnél.
0: Igen. És akkor majd ez is fönn lesz ott. Ez egy 2006-os cikk amúgy, egy olyan amerikai-holland összefogásból, vagy hát igazából azt hiszem csak, hogy a főszerző ő ingázott amerikai és hollandiai egyetemek között. És az a cikknek a címe, hogy az erdőre fókuszálsz, miközben a fák, you are in charge of the trees, miközben a
1: fákat felügyeled.
0: Fákat
1: felügyeled. Vagy az erdő, ja, igen, a fákat felügyeled, igen.
0: Tehát, hogy az erdőre fókuszálsz, miközben a fákat felügyeled. És akkor ez erről szól nagyjából, hogy az ilyen hatalmi pozíciók hogyan változtatják meg az embernek a hozzáállását, vagy igazából már csak azt is, ahogyan látja, ahogyan értelmezi a szituációkat. És ez egy azért nagyon érdekes cikk, mert 7 kísérletből áll, amik egymásra épülnek. Nagyon szeretem az ilyen hosszú kutatásokat, ahol így mindig egy-egy kérdés, így megnéznek és így szépen végigveszik minden irányból. Aztán vannak gondjaim is, tehát hogy tök jó, hogy ilyen sok szemszögből megnézte ezt a kérdést, de hogy igazából válaszokat nem kaptam.
1: Aha.
0: De hogy nem is ez a lényeg feltétlenül, mert hogy pont, tehát hogy nem lehet mindig, tehát nincsen olyan, hogy ilyen fekete-fehér válasz igazából, hanem csak úgy finomodnak, csiszolódnak a fogalmak nagyjából, és akkor nyilván erre is kellene még egy-két reakció kutatást csinálni azzal, hogy egy tisztább képet kapjunk. Valamit közben szerettél volna szólni?
1: Nem, igazából csak az jutott eszembe, hogy ahogyan mondtad, hogy egymásra épülő, ez egy kicsit megijesztett, mert az jutott eszembe, hogyha egy szegmensét a kutatásnak megcsinálják, és annak az eredményeire építenek, tehát ez egy hipotézis, és annak az eredményeire építenek egy következő rétegét. De nem akartam közbeszólni, mert igazából nem tudom, hogy tényleg így van-e, tehát igazából ez csak egy ilyen, egy elképzelés volt, és nem tudom, hogy tehát szerintem ezt hagyjuk most, csak mondd el.
0: Csak próbáltam megérteni, amit mondtál. Hát fölteszünk egy kérdést, arra létrehozunk egy kutatást, lekutatjuk X emberen, kijön valami statisztikailag releváns, vagy nem. Csodálatos módon általában statisztikai releváns. Nyilván úgy válogatják össze, azok tudnak megjelenni. Ez amúgy probléma is, hogy nem lehet azokat publikálni, amiknek nincsenek ilyen nem releváns eredményei, pedig az is abszolút információ értékű lehetne, csak ez a hülye mentalitás komolyan, hogy így nem tudom, törtetni kell mindig valahova, és nem, tehát még a tudományos életben sem az a lényeg, hogy így össze legyen gyűjtve minden, ami van, hogy...
1: Mert a zseton az, ami vezet.
0: De a zseton is miért pont erre? Tehát, hogy... Na jó, ez a következő téma lehetne, ugye a hatalmat azt még erre akartam végül kifuttatni, hogy így a pénz az így hogyan viszi el az ember agyát, úgy személyben is, meg csoport szinten is. Majd egyszer, amikor eljutok oda.
1: Na, de most nem szólok közben, és meséld el.
0: Ja, igazából az egészben még az az érdekes, hogy egy ilyen kávéházi beszélgetés inspirálta az egész kutatást, ami tök jó, mert hogy igazából mi is ezt csináljuk itt nagyjából, úgyhogy ezek abszolút fontosak, az ilyen leülünk, dumálunk, és aztán egyszer csak valakiben megszületik egy gondolat, és hogyha van kitartás, akkor végigvisz egy ilyen kutatást például. Tehát, hogy itt a szerző egy barátnőjével beszélgetett egy kávé mellett, és a barátnőjének az volt a gondja, hogy középvezetővé tették egy annál cégnél, ahol eddig dolgozott, és hogy teljesen máshogyan kell gondolkodnia, és hogy nem érti, hogy mi történik vele, olyan, mintha az agyának más részeit kellene használnia, mert hogy eddig egy a napi túlélésre és a konkrét feladatokra fókuszált, de hogy így vezetőként meg már ilyen 5 éves tervekben kell gondolkodnia, és hogy teljesen elveszítette a kapcsolatát azzal, hogy konkrétan még a feladatok, miközben igazából ő is ugyanazokat a feladatokat végezte. Aha. Mint ahogy mi bejöttünk ide, mások voltak a fények, és így azonnal, Jézusom, mi ez a stúdió? Ő is előző héten még megcsinálta X feladatot a kis íróasztalánál, következő héten, amikor vezetővé vált, akkor meg abszolút elfelejtette. És hogy így nem érti, hogy ez egy ijesztő érzés is lehet. Amúgy azért is érdekes számomra ez a beszélgetés, mert ez valahogy, tehát amikor kutatást csinálunk, akkor az ilyen személyes megéléseket levágjuk mindig. Tehát a kontextusokat mindig levágjuk, hogy átlagolni tudjunk az emberek viselkedései vagy reakciói között. És hogy pont az ilyen személyes megéléseket meg teljesen kihagyjuk a képből. Miközben ez egy kicsit azért fals képet is ad a dolgokról, mert hogy abszolút hozzátartozik ahhoz, hogy mik vagyunk. Tehát, hogy van egy saját megélésünk a dolgokról. Tehát, hogy oké, hogy le tudjuk írni, hogy az agyban ez történik, meg nem tudom, a szembe jönnek a fotonok, és akkor az ez aktivált, meg nem tudom micsoda, de hogy közben meg az egész, az nem arról szól igazából, ahogyan te fölnézel az égre, és azt mondod, hogy wow, milyen szép kék az ég. Ez a két dolog, az elvileg ugyanarról szól, de teljesen másolyan, és hogy mi a kutatásokkal igazából szinte csak azt tudjuk mérni, hogy ja, hogy a kéket azt te hogyan fogadod be, de az, hogy maga a megélés az micsoda, az meg mindig is egy abszolút személyes dolog lesz. Viszont közben meg abszolút hozzátartozik ahhoz, hogy, hogy létezünk, hogy öntudatunk van, hogy úgy működünk, ahogyan működünk, csak hogy egyszerűen így tudományos eszközökkel nem tudjuk megközelíteni.
1: A megélést.
0: Igen. És hogy tehát szükségszerű az, hogy levágjuk a kutatásokról, de közben meg, hogyha meg akarjuk érteni az embert, mint olyant, az egészet, akkor az egész képből nem hagyhatjuk ki ezt az elemét sem. És én azért nagyon szeretem az ilyen kis kiegészítéseket, hogy most egy kávéházi beszélgetés, de hogy itt látszik az meg például, hogy ez neki egy ilyen félelem igazából az, ahogyan persze nyilván tök jó, és aki középvezető vagyok, megy a zsizsegés, meg a társadalmi státusz, nem pénz, nem tudom micsoda, de hogy közben ott van egy ilyen rettegés is, hogyha van egy ilyen kis önreflexiója, hogy megfigyeli magát, hogy...
1: Látja saját változását.
0: Hogy ez hogyan változtat meg engem. És erről senki nem beszélt, nem volt erre fölkészítve, és amit látjuk, eddig nem is voltak erről kutatások. Uh-huh. Tehát, hogy elég sok ember ezt így átérhette már eddig is.
1: Igen.
0: Nem feltétlenül volt rá reakció.
1: Igen. Mert idővel elmúlik. Mert idővel hozzászokik, gondolom, és... Igen.
0: Igen. Na és annak mi a következménye?
1: Hát igen.
0: Szóval, hogy általában a korábbi elméletek hát így arról szóltak, hogy azok az emberek, akik így nagyobb hatalommal bírnak, azok egyszerűen csak így felszínesebbek, meg kevesebb kognitív erőfeszítést tesznek dolgokba, de hogy igazából így nem voltak ezek tesztelve, tehát így nem voltak ilyen konkrét elméletek, hanem csak így oké.
1: Ez egy megfigyelés alapú.
0: Hát igen, vagy ilyen eléggé elnagyolt dolgok voltak, és akkor így az a kávéházi beszélgetés inspirálta arra a szerzőt, hogy akkor így nézzen ennek a mélyére, hogy mi is történik. Na, és akkor a kísérletek. Az egy lényegi része, ugye, hogy azt nem tehették meg, hogy csak ilyen hatalmi pozícióba levő embereket behívogatnak, meg alárendelt helyzetbe levő embereket, mert már az úgy szűrte volna a populációt, ami nem jó, tehát hogy az ilyen kutatásoknál az mindig fontos, hogy viszonylag egy nemű embercsoportból válogassuk össze az embereket, ami nyilván nem lehetséges, mert általában egyetemistákat szoktak, mert hogy azok...
1: Egy nemű, azt hogy érted? Tehát, hogy ez... bocsánat, kicsit összezavar, tehát, hogy
0: vagy akkor nem egynemű, hanem csak, hogy a tulajdonságok azok

0: Igen.
1: Egy emberek?
0: Igen, aztán nyilván az lenne az ideális, hogyha más kultúrákban is lehetne replikálni ezeket a kutatásokat,
1: Aha.
0: de akkor az sem úgy, hogy egybe mindenki,
1: Hát
0: hanem
1: külön, és
0: külön
1: akkor ezt
0: megnézni a
1: elhasonlítani. Igen.
0: változásokat. Igen, tehát inkább így értettem
1: Aha.
0: ezt, hogy hogy hasonló, igen, hasonlóak legyenek
1: Ja, tehát, hogy,
0: a
1: tehát
0: paciensek.
1: egy csoportosítások van, az, tehát az külön vannak véve az alcsoportok, vagy az...
0: Hát az egy külön kutatás lenne most, tehát most attól függ, hogy mi a kérdésünk, hogyha most mi a hatalmat akarjuk megnézni. Itt a hatalom, ja, bocsánat, igen, ezt kifelejtettem. Tehát a hatalomnak az általános hatásáról szólnak ezek a kérdések,
1: igen.
0: és ezért volt arra szükség, hogy ne hatalmi pozícióba levő emberek jöjjenek be, hanem hogy legyen egy ilyen baseline, egy ilyen alap, ahol mindenki nagyjából olyan-olyan, és akkor ahhoz képest,
1: ja, értem,
0: ahogyan így előfeszítjük ezt a hatalmi fókuszt, az alapján tudjuk megnézni, hogy ez hogyan hat az egyéb kognitív képességekre.
1: Jó, ez egy tisztel, igen.
0: És aztán nyilván igazából egy következő lépés lenne, és ez a kutatás ez egyelőre ezt a szintet nézze, a következő lépés lenne az, hogyha meg lehetne azt nézni, hogy hatalmi pozícióba levő embereket, és tényleg alárendelt embereket megnézni, de mondjuk az elég nehéz lenne valószínűleg összegyűjteni egyáltalán az embereket hozzá, mert hogy azért az is kérdés, hogy ki az, aki eljön egy ilyen kutatásra. Na mindegy, igen.
1: Hát, na mindegy, igen, erről lehet beszélni, nyilván lenne ilyen céges team building szinten, vagy ilyesmi, hogy adományozzunk a tudománynak, és akkor az időt. Na mindegy,
0: és
1: ez
0: már meg kellene határozni az, hogy milyen szintjeit akarjuk megkülönböztetni a hatalmi hozzáállásnak,
1: aha,
0: mennyire
1: igen,
0: akarjuk
1: igen.
0: azt számba venni, hogy az egyéni, egyéni hozzáállás az mennyire befolyásolja ezt, mondjuk akkor egy cégen belül nézzük, de akkor ott mindenki között van ilyen aláfölé rendeltség, akkor azokat is még valahogyan bele kellene
1: aha.
0: vonni. Tehát, hogy az így...
1: Nehéz ezt így...
0: Ez már így nagyon komplexé válik. Úgyhogy igazából nem tudom, hogy milyen szerkezet lenne arra jó, hogy ezt így lehessen. Tudtam, hogy ezóta a kutatás óta nem volt ennek replikációja, de majd még utána nézegetek, addig még nem jutottam el vele. Tehát még arról nem hallottam, hogy ezt így átültették volna. Konkrétan. Tehát itt igazából az történt, hogy kétféle módon feszítették azt elő. Az előfeszítés az egy érthető szó magyarul?
1: Nem.
0: Nem, ugye?
1: Nem, szerintem nem.
0: Olyan, mint hogyha valamilyen klingon lenne. az előfeszítés az arról szól, hogy hát így beasszociáltatsz valamit a pacienssel. Mert ez annyival szebben
1: hangzik. Angolból fordul.
0: Priming. Angolul.
1: Priming, aha.
0: Tehát, hogy...
1: Élesíteni.
0: Élesíteni, hogy ráélesíted az öntudatlan figyelmét. Nagyjából akkor így lehetne. Előfeszítés. Pedig még valamikor tudtam, hogy kitalálta ki ezt a szót. Na mindegy, ez is érdekes, hogy egy pszichológiában mik azok a szavak, amikre így kitalál valaki egy ilyen mis magyarítás, ez hanem csak egy magyar megfelelőt, és mi az, amit meg egy az egybe átveszünk az angolból, ami eléggé megnehezíti azért a diákok életét, mert nem mindig lehet visszakövetni. Csomószor van, mert én angolul tanultam mindent, és akkor amikor jövök a rádió, akkor rá akarok nézni, hogy jó, azért magyarul hogy vannak ezek, és így nem találom sehogy sem. És az AI-kák sem segítenek, mert mindig valamit behalucinálnak
1: igen.
0: közben. Szóval ez az előfeszítés, ez arról szól, hogy a tesztelés előtt egy 4 perces esszét kell például írnia a résztvevőknek, saját élményről. Az egyik csoport arról ír, hogy olyan élményről, saját élményről, amikor hatalma volt mások felett, a másik csoport arról ír, amikor valaki másnak volt hatalma felettük, tehát alárendelt.

0: szerepben voltak, egy harmadik csoportbeli egy hétköznapi napjukat írják le, ez a kontrollcsoport. És akkor a kontrollcsoportnak az eredményeihez tudjuk majd mérni a hatalmasok, meg az alantasoknak az eredményeit. És akkor ebben ez az előfeszítés, hogy azzal, hogy megírják ezt az esszét, fölelevenítik ezeket az emlékeket, visszakerülnek abba a mentális érzelmi állapotba, amiben akkor voltak, és ezzel elő van feszítve bennük a hatalomnak az érzése, vagy az alávetettségnek az érzése. Tehát így működik ez az előfeszítés. És vagy ezt használták, ezt a tesztet, vagy van még egy másik teszt is, amit erre lehet alkalmazni. Az pedig egy mondatalkotási feladat, ahol adott szavakat adnak, megint csak három csapatnak. Az egyik csapatnak a hatalomhoz kapcsolódó szavakat adnak, mint tekintély, kapitány, irányít. Alávetetteknek pedig mondjuk passzív, szolga, engedelmeskedik, és a kontrollcsoportnak pedig ilyen neutrális, vagy ilyen általános szavakat, és akkor ezekkel a szavakkal kell mondatokat alkotniuk. És akkor már csak az, tehát igazából nem is szükséges az, hogy saját élménybe lemerüljenek, hanem már csak az, hogy ezeket a szavakat forgatják a fejükben, leírnak mondjuk 10 mondatot, 16 mondat volt az hiszem végül, amit így leírnak a tesz előtt, de már csak azzal, hogy ezeket forgatják, azzal átkerülnek ebbe a mentális állapotba. Tehát, hogy itt az egész kísérlet alatt nem arról van szó, hogy így az általános hatalom az így hogyan változtat meg minket. Nyilván valószínűleg, tehát hogy ez egy tendencia.
1: Vannak fokozatai, gondolom.
0: Sokáig van az ember egy ilyen helyzetben, ilyen hatalmi helyzetben, akkor valószínűleg ezek a tendenciák felerősödnek, de hogy közben meg azért ott vannak az egyéni beállítódottságok is, az, hogy mennyire tudja megtartani az empátiáját például, a hatalmi pozícióban levő személy, meg ilyesmi. Na jó, ez egy érthető egyelőre,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen,
0: és
1: igen,
0: akkor
1: igen.
0: Az első kísérletben egy kategória határok meghatározásáról szólt ez a kísérlet. Kategória határok, tehát ugye a szavaink, vagy azok a fogalmak, amiket így használok, azok mind kategóriákba tudjuk rendezni. Hát ez így kérdéses, hogy mennyire eddig flexibilisek igazából ezek a kategória határok, valamennyire ilyen intuitív szinten azért tudjuk, hogy mi az, ami összetartozik, de amint látni fogjuk, igazából egy kontextus és tapasztalat függően ezek abszolút változhatnak. Tehát itt például a feladat az volt, hogy minden személy kapott 18 szót, és ezeket igen, 18 szót kaptak, és és akkor 1-10-ig teljedő skálán kellett értékelniük azt, hogy mennyire illenek bele egy adott kategóriába. Tehát például, hogyha volt egy olyan, hogy jármű kategória, és akkor ment a felsorolás, hogy traktor, tank, szánkó, láb, személyautó, busz. És akkor ezeket egyesével kellett, tehát mondjuk a traktor az mennyire jármű? Szerinted 1-10-ig?
1: Nem tudom, 5.
0: 5. Láb?
1: Mert az eléggé, ez egy 8.
0: 8-as jármű?
1: Igen.
0: Szánkó?
1: De miközben nem jármű. Szánkó az nem jármű.
0: Szánkó az nem jármű.
1: Nem, az mondjuk 3.
0: 3-as, de ez egy kicsit jármű.
1: Igen.
0: És a tank?
1: A tank, hát az sem annyira.
0: Az nem jármű.
1: Az annyira, mint a traktor.
0: De az jobban volt, mint a szánkó, az ilyen hármast adtál szerintem az a traktorra.
1: Igen, mondjuk jó a tank, akkor legyen mondjuk, nem tudom, igen, mert azért azt lehet arra használni, hogy elmenni egyik helyről másikra, azt konkrétan használják is arra igen. néha. De a hülye vagyok, a szánkót is használják arra, tényleg.
0: Na igen.
1: Tényleg, igazából a szánkós lehetett volna. Attól, hogy milyen szánkó, tehát igazából, hogy ez a gyerek szánkó, akkor az hármas, de... Jó, oké, legyen ötös a tank.
0: És attól függ, hogy igen, egy adott nyelvben milyen szókincsünk van, például a szánkóra.
1: Hát szán, igen.
0: Mert mondjuk a szán arról jobban a járműre asszociálhattál volna.
1: Igen. Mondjuk, hogy az inuitokat megkérdezed, hogy a szánkó az jármű-e.
0: És nekik hány szavuk van
1: rá. És nekik hány szavuk van rá, akkor lehet, hogy más lenne a szituáció.
0: És a személyautó?
1: Hát igen, az eléggé. Igen, ez tízes.
0: Tízes. Igen. És a busz?
1: Busz az is.
0: Az is. No, ilyenek. És ugye mennyiféleképpen el lehet gondolkodni. A lábat azt nagyon járműnek mondtam.
1: Igen, mert segbe is lehet vele rúgni embereket, de amúgy meg arra van, hogy menjél vele.
0: Igazából. Jó, de hogy hogyan szoktuk használni. De egy testrész, szóval igazából. Igen, tehát hogy meg kéz, igazából kézen állva is nagyon sokáig elmehetsz, de hogy akkor az jármű-e, vagy sem.
1: Igen, mert nem határoztuk meg, hogy gépjármű. Mert ha azt mondod, hogy gépjármű, akkor a láb az nem.
0: És benne is van, hogy jár, tehát, hogy...
1: Igen.
0: Akkor mi más lenne jármű, mint a láb?
1: Igen.
0: Igen. És hát a lábad az pont ilyen atipikusnak... írták amúgy, meg a, igen, a szánkó is tank, de ezek mindig kérdésesek.
1: Azt hiszem valaki a csetben ötöst mondott a traktorra.
0: Traktor az ötös?
1: Ezt jól értem, Wagner, hogy a műláb, igen, erre én is gondoltam, hogy a műláb már jármű.
0: Műjármű.
1: Csak nem gépjármű, kivéve, hogy a motorizált. Na jól van, most ebben nagyon belementek.
0: Szóval elég nehéz meghatározni a kategóriákat, amint látjuk, mert hogy nekem például az fura, hogy a lábat jármű, én nem hívnám a lábat járműnek, de közben most így, ahogy beszéltünk róla, közben még miért ne? De hogy ez nyilván arról is szól, hogy hogyan használjuk a szavakat így a hétköznapi életben, hogy mi az, amit megszokunk, de itt például azt találták, mert hogy itt kimondottan ez a hatalmi előfeszítéses teszt volt az egész előtt, és itt azt találták, hogy azok az emberek, akik elképzelték előtte ezt a hatalmi helyzetet, ők sokkal gyakrabban sorolták az atipikus elemeket a kategóriába, és magasabb pontszámot is adtak rá. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy ilyen fogalmi szinten egy ilyen absztraktabb, elvontabb gondolkodásuk volt a többiekhez képest. Azt hiszem, a másik kettő csoport között nem volt akkora különbség. Általában igazából ez így jött ki, hogy a hatalmi csoport volt az.
1: Ez azt jelenti, hogy hatalmi csoportban vagyok?
0: Igen. Hát onnan inkább ilyen globális. Erre majd a végén akarom ilyen kiderni, mert nekem is ezekkel kapcsolatban van kérdésem. Hát az viszont biztos, vagy hát nem biztos, csak nekem ez alapján, ahogyan főleg a lábra, ahogyan reagáltál, hogy elég egy ilyen absztrakt, elvont vibe-ba vagy. Most gondolom azért is, mert ilyen kutatásokról magyarázok, amiket
1: amúgy
0: is nehéz elképzelni, közben így eléggé így figyelni is kell rá, de közben akkor behozod a többi szempontot is, tehát ez abszolút kell, ez a globális. Ez jó, megpróbálom majd így mondani a többit is, hogy meg tudjuk nézni.
1: Gyors teszt, igen. De ahogy aztán rájöttem, hogyha kicsit jobban belegondoltam volna, akkor a lábra nem mondtam volna, mert nem lehet beleülni. Tehát igazából...
0: Beleülni. Igen, az egy... ülmű, hanem jármű.
1: Jó, oké, tehát nem lehet belemenni, tehát hogy nem tudsz belemenni egy lábba.
0: A bicikli is jármű.
1: Abba
0: sem mész bele.
1: Jó, de nem mész bele, de mondjuk a terébe belemész, és ráülsz, és az visz valahova. Viszont a láb az meg veled van állandóan jobb esetben.
0: És a görkorcsolya?
1: Az már közelebb lehet, igen.
0: De az se jár, igen, pedig aztán az is eléggé jókat lehet siklani.
1: Igen.
0: De annak sincsen tere, ez jó, ez a teres. Jó, de aztán közben ott van a tank is, tehát hogy annak is egy elég nagy tere van, de hogy közben meg nem az jut róla az eszedbe, hogy járogatsz vele.
1: Igen, mert az egy másra való eszköz, tehát az nem egy helyváltoztatásra, elsősorban nem helyváltoztatásra való eszköz, viszont lehet vele helyet változtatni, és benne lehetsz a terében, úgyhogy igazából ötös, vagy akár hatos is lehetne.
0: Igen. És hát igazából erről szól ez az absztrakt gondolkodás ebben a feladatban, hogy megnézed, hogy arra a célra, tehát inkább kiábbé, mint hogy egy célként gondolnál a kategória címkére arra a jármű, oké, lehet-e vele mozogni? Lehet, jó, akkor toljuk, mert hogy neked a nagy képre kell fókuszálnod, és neked csak az a fontos, hogy akkor lehet-e azt használni.
1: Igen. És a reakcióidőt miért tekennél amúgy?
0: Nem.
1: És nem volt az, hogy nem volt az, hogy időlimit, vagy ilyesmi.
0: Hát nem, én nem emlékszem, hogy ilyet említettek volna. Miért gondolod, hogy ez számíthat?
1: Nem tudom, mert
0: mennyire kezd el rajta.
1: Igen, mert most, hogy végig gondoltam, tehát hogyha van időm arra, hogy végig gondoljam a lábat, akkor igazából nem vágnám rá feltétlenül.
0: Nekem azért úgy rémlik, hogy ezek... Nem lehetett olyan sokat agyalni, meg beszélgetni közben. Tehát az is más, hogy közben reagáltam, meg hülyéskedtünk, tehát az is eléggé befolyásolja.
1: Meg a csett is segített.
0: Súgtak neked.
1: Súgtak, igen.
0: Na jó, akkor haladjunk tovább a kettes kísérletre. Igazából hasonló az előzőhöz, csak éppen a cselekvések és a viselkedéseknek az értelmezéséről, kategorizálásáról szól. Itt hétköznapi cselekvéseket kaptak a résztvevők, és ezeket kellett, és minden cselekvésről kaptak két leírást is. Ezekből az egyik, az egy konkrét leírás volt, a másik pedig célirányosabb, vagy olyan miértre rákérdező, és az volt a feladat, hogy válasszák azt ki, hogy melyiket érzik közelebb az adott fogalomhoz teszt. Szóval a fogalmunk az az, hogy olvasás, kapsz két leírást ebből ehhez, nyomtatott sorok követése, tudás megszerzése.
1: Második.
0: Még egy teszt, szavazás. Szavazólap megjelölése, a kormány megváltoztatása.
1: Második.
0: Tehát nem hozhattam le többeket, nem mindegy. Tehát, hogy de inkább a célok és a miértekre szavaztál. Mondjuk ezek igen, eléggé egyértelműek is voltak. Jobb lett volna több példával nézni, ahol ez így kérdésesebb. Hát igen, és ez is elég hatalmas.
1: Igen.
0: Hatalmas reakció volt tőled. Mert hogy így ezt találták, hogy általában inkább a cselekvéseknek a lényegét, vagy értelmét hangsúlyozták. Amúgy ezek nem mindig ennyire egyértelműek, tehát például az autizmussal élőknél előkerül az, hogy ők pedig inkább is szó szerintebben értenek meg dolgokat. Még a pont az olvasásnál nem, de hogy ilyen típus hibákat is tudnak elkövetni, hogy nem nézik a nagy képet, hanem csak a konkrétan azt, hogy egyik lépés, másik lépés, olvasás, aki akkor igazából csak ilyen sorokat nézegetek.
1: Tehát, hogy akkor azért hiba, mert hogy akkor az összefüggését nem látja, viszont a részleteket meg igen.
0: És hogy nem tud ebben változtatni.
1: Aha.
0: Tehát, hogy az a az ideális, hogyha ezek között a nézőpontok között mi tudjuk váltogatni a figyelmünket, még azonban mind a kettőre szükségünk van, tehát arra is szükségünk van, hogy azt megértsük, hogy a nyomtatott sorokat követjük, mert hogyha szerinted az olvasásra csak annyi, hogy a tudást megszerzed, akkor igazából nem fogsz soha elolvasni egy könyvet sem, mert nem jutsz el oda, hogy a sorokon végig kell menned ahhoz, hogy a tudást megszerezd, vagy nem mész el szavazni, mert nem jutsz el addig, hogy be kellene nyomnod azt az X-et, tehát hogy a kettőt azt igazából így egyszerre kell megérteni, és így kontextus függően oké, tehát, hogy el kell mennem, az X-et be kell nyomnom azért, hogy megváltoztassuk a kormányt.
1: Igen, de közben, hogyha az ember nem autópilotán éli az életét teljesen, akkor ezek azért felmerülnek néha szerintem az emberben. Tehát maga, tehát tudsz makró és mikroszinten gondolkodni talán
0: hát
1: néha.
0: Igen, csak nagyon el tudnak ezek csúszni, főleg ilyen figyelemzavaroknál is. ADHD-re mondjuk most pont nem néztem rá, de azt is el tudom képzelni, hogy egy csomószor azért alakulnak ilyen blokkok, tehát például nem tudom, az olvasásnál, mert hogy így a sorok követése az nem megy. Még akkor is, hogyha mondjuk tudja, tehát hogy visszatudja ezt mondani, de hogy maga az, hogy ez mit jelent, meg hogy így a cselekvés szintjén hogyan történik ez, azt nem feltétlenül tudja úgy kivitelezni, mint hogyha nem lenne figyelemzavaros. Mondjuk pont az olvasásnál van egy olyan is azért az ADHD-nál, hogy így a szemmozgásuk az nem jó. Tehát, hogy megfigyelték, vagy egy ilyen kutatás erről, hogy így ugrál a szemük, és egyszerűen nem tudja azt a finom mozgást elvégezni, ami ahhoz szükséges, hogy egy rohadt soron végigmenjen. És erre kifejlesztettek már olyan fontokat, olyan tipográfiai cuccokat, nem tudom, a soroknak a sorok közötti távolságot kell növelni, vastagabb betűszedés, meg van egy speciális betűtípus. Aha. Tehát, hogy az ilyen online cuccokat, meg a gépen levő cuccaidat át tudod úgy formázni, hogy egyszerűen beleessenek még azokba a fura szemmozgásokba, ami az ADHD-val párosul.
1: Az jutott erről eszembe, hogy régen volt, nem tudom, szerintem kiskoromban volt ez, hogy valami szemvizsgálatnál, vagy lehet, hogy csak valakinek volt egy ilyenje otthon, nem tudom már, hogy egy olyan szemüveg, ami teljesen blokkolja az egész látásodat, kivéve két tűhegynyi lyukon keresztül látsz keresztül. Viszont ez pont elég arra, hogy lássál, hogyha csak akkor, hogyha pont azon a két ponton keresztül nézel. És ez mondjuk olvasáshoz, tehát pont, hogy ilyen ADHD, és akinek mondjuk nagyon erőteljes ez a szemmozgáshoz, tehát tudom képzelni, hogy ez rá tudnák kényszeríteni arra, hogy csak azon a ponton keresztül nézzen.
0: Hú, ez messzire vezet, de ennek utána nézek. Igen. Nem tudom, mert ezek eléggé automatikus dolgok azért, és azért az ADHD-nál ezek az előső agyrészek kicsit máshogyan vannak utalozva, mint más embereknél, és pont ezek is egy része itt felelős a szemmozgásoknak a finom hangolásáért. Tehát, hogyha mondjuk ott van probléma,
1: közben fog csak úgy
0: fülni. Nem tudom, mert tehát vannak ilyen terápiás cuccok, amik elég gyakorlással át tudják írni. Ezeket nem, ez attól is függ, hogy mennyire van ez így be. Jézusom, 5 perc.
1: Elment az idő. Akkor még a kísérletet fejezve, hogy hány éreknél tartottunk?
0: Csak második volt második. A hétből.
1: Atya úristen.
0: Tehát a lyukas szemüveg. Arra azért majd vissza térünk, mert lehet, hogy...
1: Hívő hallgatóimtól elnézést kérek.
0: Ja. Jó, megnézem, hogy azért még egy belefér. Jó, hogy ezt már nem kerekítettük le. Igen, szóval, hogy itt ennek végülsőség egy ez volt a lényege, hogy először láttuk azt, hogy a fogalmi szinten van egy ilyen globális fókusz, ami megjelenik a hatalommal, mal kapcsolatban, és ugyanez látszódik a viselkedéseknek, vagy a cselekvéseknek is a kategorizálásánál. Uh-huh. És aztán ezt tovább vitték arra, hogy hogy lehet, hogy igazából csak egy mindenben mintázatot látnak, és hogy olyankor is mintázatot látnak, amikor nincsen. És erre használták azt a feladatot, ezt lehet, hogy ismered, vagy ismeritek is, hogy kapsz három szót, és mondjuk 4 másodpercet van gondolkodni, és el kell azt döntened, hogy van-e egy olyan negyedik szó, amivel összetett szót lehet tud alkotni. Ezt szoktuk játszani ezt általános iskolába. Tehát például só, mély, szem. Van-e vagy nincs? Csak van-e nincs. Vagy nincs? Nincsen. Van, tenger. Tenger is só, mély tenger, tengerszem.
1: Ja, hogy mindegyikkel külön. Aha. Jó, igen, persze. Igen.
0: Ja.
1: Fú, ez nem fog nekem menni.
0: Még egyetság. Uh-huh. Mély, or, fa.
1: Ne, tényleg nem megy, bocsánat.
0: És igen, vagy nem?
1: Nem tudom, nincs.
0: Ennek tényleg nincs, ezek annyira furák. Ezért néha ezek kicsit kényelmetlenek, ezek a feladatok, mert hogy így nem, nincsen kontrollod. Aha. Tehát, hogy ennek is ez a lényeg, lehet, hogy ezt ki kellett volna jobban emelnem az elején. Itt nem tudod átgondolni.
1: Igen.
0: Alszol rá, jó, fölkelsz, macskádat megkérdezed.
1: De pont ez a lényeg, hogy ne legyen kontrollod felette.
0: Fűszálokat számlálni, és akkor ja, ezért.
1: Igen.
0: Nem, hanem hogy ez egy intuitívan mi jön. És itt azt találták érdekes módon, hogy azok, akik a hatalmas csoportban voltak, ők jobban ki tudták szűrni a hamis szóhármasokat. De nekik is csak ez a 4 másodpercük volt, és így intuitíven kellett rájuk válaszolni, és hogy úgy tűnik, tehát hogy ők nem csak úgy mindenbe belelátják a nagy képet, és mindenre izé van, hanem hogy vagy olyan érzékük kerül az előtérbe, és azt tudja meghatározni, hogy
1: hogyan kategorizálni
0: figyelnek. Tud, vagy... Igen, hogy ez valahogy egyértelműbb a számukra, igen. Hogy nincsen semmi közös a három szó között.
1: Aha.
0: Ami azért egy iszonyatosan érdekes eredmény, főleg arra, hogy nincsen. Tehát még amikor van, igazából ez a durva nekem ebbe az egészbe. Tehát mert amikor van eredmény, azt még úgy lehet magyarázni, tehát hogy mert az asszociációs bizgentjük, tehát még az előfeszítés is arról szól, hogyha valamire gondolsz, akkor az ahhoz kapcsolódó tapasztalataid, emlékeid élénkebbek lesznek. Tehát lesz egy ilyen alap vibrációjuk, mondjuk most ilyen egyszerűen, mert már csak 2 percünk van. és hogy akkor az ahhoz kapcsolódó fogalmak hamarabb bevibrálódnak a tudatodba, és hamarabb össze tudod kötni őket. Tehát ez még úgy oké lenne, de hogy itt nem ezt látják, hanem az jött ki, hogy jobban tudták kiszűrni azokat, amikben nem volt igen. Összefüggés. És ott nincsen ilyen, tehát hogy akkor, vagy a nem vibrációra, tehát hogy arra, ahogyan nem kapcsolódnak össze a dolgok, hogy arra érzékenyebbek. Tehát, hogy most a következő adásban majd folytathatjuk
1: igen. Még azt jutott erről eszembe, ha jól emlékszem, még arról, vagy arra lehetne talán ezt addig is, amíg a következő adást várják a hallgatók, hogy igazából ezt lehet is ezzel magunkon kísérletezni, hogy előhozni olyan emlékeket, ahol hatalmi pozícióban voltunk, hogyha olyan feladattal előtt állunk, ahol az átlátás fontosabb, viszont hogyha részletekre kell figyelnünk a következő 1 órában, vagy 2 órában, akkor esetleg elő tudunk idézni olyan emlékeket, ahol pont az ellenkezője történt. Ezzel lehet kísérletezni, és ez is lehet egy házi feladat, ez a második házi feladat, és ezért ezzel is felhívhattok minket következő adásban.
0: Ez a hatalmi pozíció, ez lehet egy kicsit furán hangzik, igazából csak annyiról igen van szó, igen, hogy a nagy kép, és hogy másoknak így megmondod, hogy mi az, ami jó, vagy nem jó, vagy mit kéne csinálni.
1: Igen.
0: Ilyesmi. Na jó, és akkor 2 hét múlva folytatjuk, vagy élőből?
1: Megpróbálunk élőből, igen.
0: Megpróbálunk. Sziasztok, jó gondolkodást!
2: Ce fut une sacrée séance dans toute la maternité.

Jó. Filter van a Tiloson, minden pénteken 10-től éjfélig. Üdvözlet minden kedves hallgatónak az FM-re, illetve a netre. Illetve a műsor másik két házigazdájának, Waxman és Jaffa Z. Illetve ott tesz a Studesben. Az elkövetkezendő két órában, Solid Mix, éjfélig. És hogy hűek maradjunk a műsor vázához. Old School Flava az elején. Russell Brothers, 1987-ben járunk. Majd disco, funk, soul, és ami a stílusok köré írható. Némi villany disco a mix végére, hogy Waxman mondaná. Péntek este, Tilos.